0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Leállítaná egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikai építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok észszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik, őrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcs hőmérséklet 21 és 25 fok között várható.

Tessék, tessék! Urak és szép leányok, most kezdődik a Ritmus kavalkád! Felejthetetlen produkció! A művészet legragyogóbb drága kövei! A stílus parádi felülmúlhatatlan élmény! Ne mondjam kétszer senkinek! Csak tessék, tessék, urak és szép leányok!

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Nem bírod már elviselni.

0: Lájjon a feldolgozások is minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

ha ugyan egyáltalán hiányzom, ki tudja. Bocsánat, hogyha kérdem, hogy ő miért, és ő miért nem.

Bocsánat, hogyha kérdem, hogy ő miért, és én miért nem. Nem.

nekem ugyanannyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok, ördögök, angyalok,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatar a környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közlemény.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mert az Omo Biopon és Florasept van bennünk valami felirató akciós mosóporokkal azonnal nyerhet 1000, 2000, 5000, 10000 forintot, és részt vehet a 3 egyenként 330000 forint értékű utazás sorsolásán. Továbbá az meg itt valahol levegőt kell vegyek. Vagy részlet a 3.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Thar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Thar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 000 000 forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

ahol minden sarkon fölszáll a füst a csatornákból, ahol sárga taxik és sokszínű trélerek hatalmasan fordulnak, elegáns négerek és félelmetes kínai negyedek, s a Broadway-n árad ki a színházból a téli tömeg, hidegben, nevetve.

Della Streettel, a titkárnőjével jön kifelé egy palotából a győztes tárgyalás után. Simon és Garfunkel mennek egy hídon, egymás mögött a ködben. Cohen ül egy magányos szobában, füstben. Bronxban, az ócska fűszerüzlet fölött, a külső lépcsőházak mentén. Ott dereng a hajnal.

narancsok repülnek, egy nő sikolt, s a magas vasút győztesen húz el Gene Hackman fölött. És ott szemben, aki szomorúan jön, az Al Pacino az örök haver. Robert Redford fordul be a túlsó ház kapuján, székek egymáshoz vágva, kocsma darabokban, de Nicholson kalapja Brandóéhoz ér, semmi baj. Woody, miért röhögsz te ezen az

0: Kamu reklám.
1: Izgalmas újdonság a Legótól. Karácsonyi árvarázs. A Lego System Sphinx titka kiblelba az apát fasz. Az előbb jobb volt. Na most...
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
11: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis tókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: Kamureklám.
2: Felejtse el a Titanicot. Már a mozikban a világ legkatasztrofálisabb katasztrófa filmje, a Habci. Minden idők legkisebb hajója, a Habci elindul a Jászai Mari térről, hogy átszelje a Dunát.
3: Ó, Béla, látod, azok már ott a Margit sziget partjai.
4: Igen, Irénke, föld, föld!
2: De ekkor bekövetkezik, amitől mindenki rettegett.
5: Kapitány, egy kenú, vigyázz!
2: A hajó Kőbán Rita kenújának ütközik. Szerelem, utazás, kalandok, tragédia. Dráma az alsó rakpart és a Margit-sziget között. Habci, új magyar katasztrófafilm. A főszerepekben Dunai Tamás, mint Béla, Vizi András, mint Irénke, és Rózsa Norbert, mint Kővárita.
6: Mától a mozikban, Habci. A zsebkendőjét ne felejtse otthon.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
11: Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
12: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Movie Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
0: Jó reggelt!
2: Megalakul az új országgyűlés szombaton. Budapest továbbra is a lakásépítések központja. Az USA átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban indított műveletet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján, titkos szavazással a frakcióvezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormány dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Sólyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt listavezetőjét az új kormány megalakításával. Orbán Balázs 8 év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöki posztjáról. A továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt szerdán közölte a Facebookon. Hangsúlyozta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években. Mára azonban komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban. Orbán Balázs posztjában méltatta Koltai András volt és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott. 2025 első negyedévéhez képest 64%-kal nőtt a kiadott lakásépítési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján épülő lakások száma, derül ki a KSH friss adataiból. Összesen 9291 lakásra adtak ki engedélyt az első negyedévben, ami több éves csúcsnak számít. Utoljára 2022-ben volt ennél magasabb érték. A jelentős emelkedés hátterében a piaci szereplők szerint az otthonstart államilag támogatott lakáshitel 2025 őszi bevezetése is állhat, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési projektek felfutása. A fővárosban az új projektek több mint fele a 9. kerületben valósulhat meg, míg a 13. kerület 777 lakással szintén kiemelt szereplő. A megyei jogú városokban 92, a kisebb városokban 80, a községekben pedig 99%-os növekedést mértek az engedélyezésekben. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehérház sajtótájékoztatóján többi között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10 a kialakult helyzet összefüggésben vesztették életüket. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 7-én a Gizella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név, a Gizella névből, vagy a Gizell kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése, jelentése udvarhölgy és női túsz, becézése Gizib, Gizikeb, Giza, Gizka, Gizácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellike, jeles viselői a névnek Gizella királyné, első Szent István felesége, valamint Bajor Gizi színésznő és ön, kedves Gizella. Május 7-én ünnepelnek még a Bendegúz, Dalma, Domicián, Germán, Kéza, Napóleon, valamint Szaniszló nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1205. május 7-ével kezdjük. Ekkor Bécsben 6 éves korában váratlanul meghalt III. László magyar király, akinek Péter győri püspök hozatta haza a holttestét, és a székesfehérvári bazilikában temette el. Most egy jó nagyot ugrunk, és a 18. századdal folytatjuk. 1776. május 7-én megszületett Bersenyi Dániel költő, táblaíró, Aniklai remete. Legnépszerűbb verse a Magyarokhoz című ódája, melyet Kodály Zoltán zenésített meg. A 19. század végével folytatjuk. 1891. május 7-én megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbehozták, 49-ben államosították. A fővárosi nagy cirkusz mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontotta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. A 20. századdal folytatjuk. 1919. május 7-én megszületett Eva Perón Evita, argentin politikai vezető, aki Juan Domingo Perón argentin elnök feleségeként vele együtt kormányozta az országot 1946 és 1952 között. Lépjünk a 20. század közepére. 1953. május 7-én Ibrányban megszületett Hegedűs D. Géza színművész, Jászai Mari és Szoddíjas érdemes művész, aki 1970 óta a Víg Színház tagja. Néhányat szerepeiből: Iván Szatov, Sötét ruhás fiú, Jó estét nyári, Jó estét szerelem. Csak egy évet lépünk előre. 1954. május 7-én megszületett Bronxban, New Yorkban Amy Heckerling, amerikai rendező, producer. Ismertebb filmjei: az Európai Vakáció, a Spinédzserek, a Nicsak kibeszél és a Nicsak kibeszél még? Még mindig a 20. században járunk. 1957. május 7-én Budapesten megszületett Kovács Kriszta, Jászai Mari díjas színművésznő, a Rock Színház alapító tagja. A Színház és Fényművészeti Főiskola elvégzése után 1979-től a Pécsi Nemzeti Színház, 80-tól a Győri Kisfaludi Színház, 1982-től a Rock Színház, majd 88-tól a Madás Színház tagja volt. 1990 óta szabadúszóként dolgozik. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
1: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 7-e, csütörtök. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 9-től a 11. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Emélkedés. A tegnapi evangélium gondolatát folytatja a mai rész, amelyben Jézus feltárja, hogy a vele való kapcsolat lényege a szeretet. Ezt mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Azaz szőlővesszőként ragaszkodjunk hozzá, a szőlőtőhöz. A szeretet nem egy érzés, ami jön és megy, hanem döntés és hűség a meghozott döntéshez. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg, éljünk mindig az ő szeretetében. Ez azt jelenti, hogy gyökeret ereszteni benne, elköteleződni mellette, hűségesnek lenni hozzá akkor is, amikor nem találjuk életünk értelmét, elvesztettük életcélunkat. Szeretetet gyakorolni nem alkalomszerű fellángolás, hanem mindennapi odafordulás a szeretett személyhez. Jézus ezt a ragaszkodást nem érzelmi síkon kéri, hanem mindennapi magatartásban. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az igazi szeretet tehát tettekben mutatkozik meg. Sokan félnek attól, hogy a kereszténység megköt, beszűkít, elveszi az örömet. Jézus viszont éppen az ellenkezőjét állítja, az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Aki bennem marad, nem szürkül bele a vallásos kötelességekbe, hanem Jézus személyében rátalál az igazi öröm forrására. Amikor valaki Krisztusban él, nem kevesebb lesz, hanem több, lelkiekben gazdagabb, békésebb, szabadabb. Megmaradni az Úr szeretetében nem börtön vagy rabság, hanem otthon. Olyan otthon, ahol mindig van lehetőség az újrakezdésre, ahol a megtört szív is gyógyulást talál. Uram Jézus, a te szereteted nem múló érzés, hanem biztos menedék és hűséged jele. Segíts, hogy ne csak hallgassam szavat, hanem benned éljek. Taníts meg nap mint nap a te szeretetedben élni, amely nem elvár, hanem felemel a bűnből és elindít a szeretet útján. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem bizalommal fogadjam. Segíts, hogy életem örömteli tanúságtétellé váljon. Ne engedd, hogy elfeledjem, szereteted nem jutalom, hanem forrás, amelyből élek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió Ice konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy nagyon könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető étel. A szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük, és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivágni, most, hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk. Erre azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva két-két gombafej közé hideg májpürét adunk, és formában nyomkodjuk össze. A lisztben és tojásban, morzsában megforgatjuk, és bő forró zsírban szép világos pirosra sütjük. A libamáj ez elég drága nyersanyag, én megmondom őszintén, néha csirkemájjal szoktam helyettesíteni, azzal is nagyon kitűnő. Libamájat szeletekre vágjuk, és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával törött borssal, és egy csipetnyi babérlevéllel fűszerezve megpároljuk. Ezután liszttel meghintjük, ezt stábolásnak nevezzük, utána kevés tejet hozzáöntve jól felforraljuk. Az elkevert tojással megkötjük, kevés konyakkal ízesítjük, és szőrszitán áttörjük. Én nem szoktam szőrszitán áttörni, egyszerűen összetúrmixolom, és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva, hűtőben, töltésre készen tároljuk, így igencsak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányérra rizstalapozatra tálalom, és én megmondom őszintén, egrimártással szokták éttermekbe állni, én sajtmártást hoztam önöknek most. Ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én karaván, füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást. Szóval a sajtmártásra tálom a töltött gombafejeket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Uram, nem sietne egy kicsit, mert nekem hasmenésem van.
2: Jó magának!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
6: Ne gondold, hogy milyen a világ.
3: Omega.
7: Oh, tombidás.
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggel!
4: Emberrablás gyanújával 5 embert vettek őrizetbe Vasban, képzéssel segítik az új képviselőket. Elérhetővé váltak a pécsi reptérről a Lufthansa müncheni járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Emberrablás gyanújával vettek őrizetbe a rendőrök 5 embert Vas vármegyében, közölte a rendőrség a honlapján szerdán. A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több általa ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget. A Vas vármegyei rendőrfőkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. A Lufthansa csatlakozik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között, jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a Baranyai vármegye székhelyen. A Pécssel délről szomszédos kis település Pogány közigazgatási területén működő, közepes méretű 50-100 személyes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtéren idén március végén indult újra menetrend szerinti forgalom. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 euró európai desztináció, emellett világszerte több tucat más reptér vált elérhetővé egy átszállással, az utasokat a Lufthansán kívül 26 partner légitársaság szolgálja ki. A jegyek Pécs indulással foglalhatók a Lufthansa hivatalos felületein és jegyértékesítő partnereinél. Pénteken lesz a Magyar Fagylalt napja, a kezdeményezéshez több mint 300 hely csatlakozott. A fagyimádóknak csak egy dologra kell figyelniük, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljanak, hiszen az 50%-os kedvezmény csak így érvényes. A kezdeményezés egyik legfontosabb újdonsága, hogy az esemény hivatalos védjegy oltalmat kapott. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Fagylalt napja elnevezést kizárólag ellenőrzött regisztrált partnerek használhatják, ami hosszú távon az egységes minőséget és a megbízhatóságot is erősíti. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
14: Reklámot hallottak.
15: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
16: Társadalmi célú közlemény következik.
17: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
16: Társadalmi célú közleményt hallotta.
15: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
18: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 7-én a Gizella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név, a Gizella névből, vagy a Gizell kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése, jelentése udvarhölgy és női túsz, becézése Gizib, Gizikeb, Giza, Gizka, Gizácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellike, jeles viselői a névnek Gizella királyné, első Szent István felesége, valamint Bajor Gizi színésznő és ön, kedves Gizella. Május 7-én ünnepelnek még a Bendegúz, Dalma, Domicián, Germán, Kéza, Napóleon, valamint Szaniszló nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1205. május 7-ével kezdjük. Ekkor Bécsben 6 éves korában váratlanul meghalt III. László magyar király, akinek Péter győri püspök hozatta haza a holttestét, és a székesfehérvári bazilikában temette el. Most egy jó nagyot ugrunk, és a 18. századdal folytatjuk. 1776. május 7-én megszületett Bersenyi Dániel költő, táblaíró, Aniklai remete. Legnépszerűbb verse a Magyarokhoz című ódája, melyet Kodály Zoltán zenésített meg. A 19. század végével folytatjuk. 1891. május 7-én megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbehozták, 49-ben államosították. A fővárosi nagy cirkusz mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontotta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. A 20. századdal folytatjuk. 1919. május 7-én megszületett Eva Perón Evita, argentin politikai vezető, aki Juan Domingo Perón argentin elnök feleségeként vele együtt kormányozta az országot 1946 és 1952 között. Lépjünk a 20. század közepére. 1953. május 7-én Ibrányban megszületett Hegedűs D. Géza színművész, Jászai Mari és Szoddíjas érdemes művész, aki 1970 óta a Víg Színház tagja. Néhányat szerepeiből: Iván Szatov, Sötét ruhás fiú, Jó estét nyári, Jó estét szerelem. Csak egy évet lépünk előre. 1954. május 7-én megszületett Bronxban, New Yorkban Amy Heckerling, amerikai rendező, producer. Ismertebb filmjei: az Európai Vakáció, a Spinédzserek, a Nicsak kibeszél és a Nicsak kibeszél még? Még mindig a 20. században járunk. 1957. május 7-én Budapesten megszületett Kovács Kriszta, Jászai Mari díjas színművésznő, a Rock Színház alapító tagja. A Színház és Fényművészeti Főiskola elvégzése után 1979-től a Pécsi Nemzeti Színház, 80-tól a Győri Kisfaludi Színház, 1982-től a Rock Színház, majd 88-tól a Madás Színház tagja volt. 1990 óta szabadúszóként dolgozik. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
1: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 7-e, csütörtök. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 9-től a 11. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Emélkedés. A tegnapi evangélium gondolatát folytatja a mai rész, amelyben Jézus feltárja, hogy a vele való kapcsolat lényege a szeretet. Ezt mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Azaz szőlővesszőként ragaszkodjunk hozzá, a szőlőtőhöz. A szeretet nem egy érzés, ami jön és megy, hanem döntés és hűség a meghozott döntéshez. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg, éljünk mindig az ő szeretetében. Ez azt jelenti, hogy gyökeret ereszteni benne, elköteleződni mellette, hűségesnek lenni hozzá akkor is, amikor nem találjuk életünk értelmét, elvesztettük életcélunkat. Szeretetet gyakorolni nem alkalomszerű fellángolás, hanem mindennapi odafordulás a szeretett személyhez. Jézus ezt a ragaszkodást nem érzelmi síkon kéri, hanem mindennapi magatartásban. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az igazi szeretet tehát tettekben mutatkozik meg. Sokan félnek attól, hogy a kereszténység megköt, beszűkít, elveszi az örömet. Jézus viszont éppen az ellenkezőjét állítja, az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Aki bennem marad, nem szürkül bele a vallásos kötelességekbe, hanem Jézus személyében rátalál az igazi öröm forrására. Amikor valaki Krisztusban él, nem kevesebb lesz, hanem több, lelkiekben gazdagabb, békésebb, szabadabb. Megmaradni az Úr szeretetében nem börtön vagy rabság, hanem otthon. Olyan otthon, ahol mindig van lehetőség az újrakezdésre, ahol a megtört szív is gyógyulást talál. Uram Jézus, a te szereteted nem múló érzés, hanem biztos menedék és hűséged jele. Segíts, hogy ne csak hallgassam szavat, hanem benned éljek. Taníts meg nap mint nap a te szeretetedben élni, amely nem elvár, hanem felemel a bűnből és elindít a szeretet útján. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem bizalommal fogadjam. Segíts, hogy életem örömteli tanúságtétellé váljon. Ne engedd, hogy elfeledjem, szereteted nem jutalom, hanem forrás, amelyből élek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Kamu reklám.
1: Ez a csend. Ezt már hallottam valahol.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggel!
2: Elítélték a férfit, aki rendőröket és tűzoltókat felrobbantással fenyegetett meg. Hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztat a katolikus Caritas. Már jövedelemigazolás is igényelhető a DÁP-on keresztül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jogerősen másfél év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott a szegedi járásbíróság szerdán egy férfit, aki tavaly tavasszal felrobbantással fenyegetett meg 2 rendőrt és 4 tűzoltót. A bíróság a jelenleg 61 éves férfit hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki bűnösnek. Tavaly áprilisban egy családi veszekedés miatt érkezett 2 rendőr egy balástjai tanyához. Az ittas férfi agresszíven lépett fel, benzinnel locsolta le az udvar egyes részeit, majd tüzet gyújtott, és a rendőröket is megfenyegette, hogy felgyújtja őket és saját magát. A helyszínre riasztott tűzoltókat is szidalmazta, miközben egy autót felgyújtott és gázpalackok felrobbantásával fenyegetőzött, ami az egész tanya leégésének veszélyét hordozta. A beavatkozó tűzoltók végül megfékezték a helyzetet, a megbotlott vádlottat lefogták, majd a rendőrök megbilincselték. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, azaz nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. A dap.gov.hu-n közölte a Digitális Magyarország ügynökség az MTI-vel. Azt írták, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazással, majd a személyes adatok ellenőrzése után ki kell választani, hogy melyik támogatáshoz, illetve melyik bankhitelfelvételéhez igényli a felhasználó az igazolást. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas, közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel. A program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségek. Szállások. Az egyhetes programok minden gyermek számára térítésmentesek, de az utazás költségei, illetve a megfelelő ruházat, cipő beszerzése sok család számára jelent nehézséget. Ahol csak lehet, a TISZA programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, érte a szerdai Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Vitézi Dávid a bejegyzés szerint feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától. A leendő miniszter szerint Budapest is folyamatosan jogi akadályokba ütközött, amikor az óriás reklámoktól próbálta megtisztítani a várost. A felülvizsgálat visszaadhatja az önkormányzatoknak a saját döntési jogkörét, ígérte. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
6: Társadalmi célú közleményt hallotta.
1: Hobby Rádió.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
7: T-Rádió. Barát a bajban.
8: 104-es jó reggelt kívánok. Szolgáltat megkezdtük, a teljes személyzet 24 órában szolgál.
9: Hova jöttünk, főorvosom?
10: 7. emelet 42-es ajtóba. Néni rosszul van is, mert szívbeteg, szívelégtelen, ritmus zavara van. Na meglátjuk.
11: Folytatjuk a Markó utcai mentőállomáson szolgáló 604-es rohanmentő személyzetének bemutatását munkaközben. Adás munkatársa Ányos Gábor, Zaher Gáborral, a mentőcsapat vezetőjével kezdtük az imént.
12: Mentők vagyunk! Merre van, hölgyem?
13: Megfulladok.
10: Tessék egy picit előre dőlni, jó? Mikor kezdődött most a fulladás?
13: Hát olyan 2 órája.
10: Aha. Sóhajtson? Megint? Jó van.
14: Na édesem.
10: Ezeket a gyógyszereket tetszik szedni, ami ide föl van írva? Itt a papírkára?
13: Azokat szívem.
10: Jó, ezt elvisszük magunkkal majd. Megyen és akkor
15: 2 mg.
10: Igen.
15: Jó. 1-10-re, és 2-be megy.
10: Helikőztet szikszedni, akkor gondolom, Picsarsi Brillára néni. Az igazolványai merre vannak, tessék mondani? Ebbe? Jó, kiveszem belőle csak az igazolványokat. Itt egy személyi, itt egy lapcímkártya. És van egy tajkártyája is valahol? Az is itt van?
13: Igen.
15: Bocsánat, a kis kezécskét elkérném. Köszönöm.
10: Alapvetően azért jobb az alkar, mert hogyha a beteg mozog szállítás közben, akkor a branül nem fog megtörni.
16: Ági. Ági keresi.
13: Az a lányom. Mondják, hogy itt vannak.
17: 160, mert hallom beütni.
12: Reggeli vérnyomás csökkentőt bevette már?
13: Vettem be, Covarex 5-öt, másfél órája, egy fele.
10: Csókolom. Hát a néni szívelégtelen. Van egy szívelégtelensége, kicsit pang, úgyhogy kicsit magasabb a vérnyomása. Amúgy úgy stabil az állapot, úgyhogy a János kórházba fogjuk őt vinni a sérülési osztályra. Így van.
12: Így van írva, ez tegnapi vagy mai?
10: Majd oda. Jó? Oké, okay. Kérem, kevés alkalom.
12: 72-es vérnyomást mért a néni.
15: Gép nem méri meg.
12: Nem méri meg.
15: Úgyhogy ezzel a furonnal először gondolkozunk.
12: Jó, az MO az már.
18: Az megy mindjárt.
19: Léces utat hoz be.
20: Jörösi Gábor, mentőtechnikus.
19: Szó nélkül, vagy legalábbis, hogy mondjam, minimális szavakkal kooperálva látátok el ezt az idős asszonyt.
20: Az összeszokás az nagyon fontos. Meg hát nyilván tudnod kell tényleg a dózisoktól kezdve mindent, hogy ez meglegyen fejben, és amikor összenézzük a kollégákkal, szinte kommunikáció nélkül is tudjuk, hogy miről van szó, vagy esetleg számokban kifejezzük, hogy mi van, és akkor úgy is tudjuk, hogy melyik gyógyszerről van szó, milyen adagról.
19: A Zaherből mit volt nehéz megszokni?
20: Hú, ez egy jó kérdés. Szerintem semmit igazából, amint hogyha örök együtt dolgoztunk volna. Vannak ilyen kollégák, akivel gyorsan összefonultunk, és jó munkakapcsolat alakult ki.
19: Azt hogy kell csinálni, hogy egy betegnél látva az ő szenvedését, vagy akár menet közben látva a sok rutintalan gépkocsizetőt az utakon, hogy távol tud magadtól tartani az indulatokat, vagy az érzelmeket. Azt hogy kell csinálni?
20: Hozzászokás kérdése. Nyilván volt, amikor én is megjöttem régebben egy-egy ellátás után, nem akkor, akkor csináltuk, akkor az emberben dolgozik az adrenalin, és utána azért úgy meg lehet törni nyilván, mondjuk azt, hogy a beteg vagy hozzátartozón elássa, meg a kollégákkal megbeszéljük utána, de vannak olyan estek, amikor tényleg nehéz megszokni azt, hogy ilyen is van.
19: Tehát még sok év után is lehet olyan helyzet?
20: Hogyne. 3 évvel ezelőtt volt körülbelül, amikor kismamát kellett újraéleszteni, és kiemelni belőle a babáját. Mind a kettőnek az újraélesztése folyamatban volt, és akkor dolgozik az ember, mint az állat, akkor adrenalin fönn van. Nem azt nézi, hogy milyen szörnyű látvány, hanem az ember próbál segíteni, maximálisan azon van. A vége nem volt jó a történetnek, és akkor megint zuhantam, és már 20 év körül voltam, amit csinálom. Már rutintalanak sem mondhatnám magamat, de oda lett a bundám, úgymond, tehát az eset után, akkor én összetörtem.
19: Sokat segít az, hogy megbeszélik a mentők egymás között, akár hazafelé menet a mentőállomásig, vagy a mentőállomáson. nyilván sokat segít a problémák feldolgozásában, de most az érdekelne engem, hogy mi az, amit tulajdonképpen téged kikapcsol, ami kiviszi belőled az előző 24 órának a furcsaságát, vagy tragédiáját.
20: Hogy mi kapcsol ki, ha kell akár pszichológussal, akár telefonon, akár személyesen, de utána, hogy ezt megbeszéltek és leteszem a munkát, akkor hazafele bekapcsolom az autó, és az autóban rádiót, valami zenét hallgatok, és akkor a helyisnek nem 5 perc szokom az állomástól, hanem egy fél óra kocsi útra. Az alatt azért van időm közepes, könnyebb esetek után így kikapcsolódni. Hazavinni nagyon rossz a munkát, még ha el is mondod otthon, hogy mi történt, az sem teljesen úgy, hogy mert azért a laikus családtagok azok máshogy dolgozzák föl. Akkor még van, hogy otthon is beteszem a kis fülest, zene, és akkor az, vagy egy filmnézés. De nyilván a nagyobb eseteket azt nem lehet elfejteni, és van, hogy az napokig benned van.
19: Hány éve dolgozol itt?
20: Most ez a 21. évem, és megelőtte 3 év betegszállítás volt, tehát hogyha jól nézem, akkor 24.
19: Az elmúlt 20 év alatt kitüntetés, öttalom elismerés.
20: Egyszer-egyszer volt egy ilyen elismerő oklevél, hogy ha valaki írt köszönőlevet, akkor arról kaptunk egy elismerést.
19: De nem hiányzik egy nagyobb, egy plecsni, vagy nem tudom micsoda?
20: Nem ezért dolgozik az ember. De hogyha ha kapnék, akkor nyilván jól esne, és örülnék neki.
19: És így nincs hiányérzeted, hogy 20 év után?
20: De. De van. De akkor sem azért csinálom, hogy legyen egy plecsnim, vagy egy az nyilván az elés, a munkám elismerése. Még egy 20 évig simán csinálnám, vagy még lehet, hogy van is annyi. Tehát nyilván örülnék, persze.

0: Bocsánat, ez is egy kicsit hideg. Elnézést kérek.
1: Utoljára Szent Ferencbe voltam.
2: Szönt a Rehabon?
1: Igen, elégtelenség.
2: Szívelégtelenségből.
1: Pulzusszám ugrándozás.
2: Aha, és ott sikerült beállítani végül?
1: A pulzust, igen.
2: Az, amit most érzett, ilyet még nem érzett?
1: Soha, úgy dicsekedtem, milyen jó vagyok.
3: 836-ból két mó mosva.
2: Jó. És ez most fájt is? Márkosa fájt?
1: Nem mondom, hogy olyan nagyon. Most rosszul értem
3: magam. Csinálunk egy EKG.
0: Van egy érdekes extra beütés.
4: Bozó Gyula főápoló úr. Nekem a beteg az első, és mással nem tudok foglalkozni. Olyankor, amikor betegnél vagyunk, akkor az, hogy most hányan állnak körülöttem, meg mit csinálnak, videóznak, belebeszélnek, egyebek. Én ezeken nem tudok foglalkozni. Nekem ilyenkor a beteg van, és semmi más.
5: Hány éve?
4: 32.
5: 32 év alatt hogy ne bék ki az ember?
4: Én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok. Egy pár évvel ezelőtt kaptam egy lehetőséget, és a Közép-Magyarországi Régió Oktatás Szervezésére kerültem át. A munkaidőm felét ott töltöm. Oktatok, szervezem az oktatásokat. A munkaidőm másik fele az, ami a mentőautó, és van még egy külön megbízásom, az ellenőrcsoporttal, amit szintén havi egy-két alkalommal, de mindig egy kicsit más csinálok. Nincs két egyforma hetem sem, hogy így fogalmazzak, mert egy héten belül is egyik nap ezt csinálom, másik nap azt csinálom, változatos az életem, változatos a munkám. Ez nagyon segít ebben a történetben. Meg, amit már nagyon sokszor mondtam el, én még mindig szerelmes vagyok ebbe az egészbe, amit úgy hívnak, hogy központi rohamszolgálat.
5: Ez rendben van, de hogy megyünk előre az időben. A mentő, aki ismeri az emberi testet szerintem az átlagosnál jobban, fejében nem fordul meg a gondolat, hogy vissza kéne venni, mert amikor majd egyszer nagyon vissza kell venni, akkor meg olyan lesz, mint a kiesték egy mozgó vonatból.
4: Nekem most ez az időbeosztás, ez már egy pici visszavételt jelent. A mentőautóból, az éjszakázásból, egyebekből, tehát ez már módosította az én életritmusomat. Tehát ugye az oktatás szervezői, meg az oktatói munka az hétköznap nappalos tevékenység. És ha a matematikát számoljuk, akkor egy hónapra marad 3-4-24 órás szolgálat, amit a mentőautón töltök. Ez pont az, amiről te beszélsz. Az a picit vettünk vissza, de azért annyira nem, hogy a szerelem az még megmaradjon.
5: Mikor kell gondolni a mentőnek arra, hogy mi lesz majd akkor, hogyha nyugdíjas lesz? Ha azt megéred, aminek kinézel, már jól jártál.
4: Köszönöm a dicsérő szavakat. Most lépek az 53-ba. Mire gondolsz, hogy ha a nyugdíj közelébe érek, és még itt a cégnél vagyok, de megöregettem, idézőjelben megöregettem, vagy hogy majd, ha már teljesen nyugdíjas leszek, és utána?
5: Nem, hát a sétáló időszak előtti rövidebb időre gondolok, hogy onnantól kezdve az embernek már kéne tudni, hogy merre.
4: Ez egyértelmű, és gyakorlatilag az a döntés, amikor ezt a felkérést kaptam, ez már ennek része volt, hogy valóban az utolsó, mondjuk azt, hogy másfél évtizedet, hogyha marad minden így, ahogy eddig van, azt már egy picit módosítottabb ritmusba éljen. Ez szerintem nagyjából időszerű volt ez a döntés, és ez így pont jókor jött. Nyilvánvalóan az is hozzátartozik, hogy addig viszont úgy kell végezni a munkát, hogy ez a lehetőség fölmerüljön esetlegesen.
5: Amikor találkozol egy beteggel, akinek mit tudom, mint ez a néni ma délelőtt, akinek szívbaja van, vagy egy másik beteggel, akinek mit tudom, mozgásszervi baja van, akkor nem szokott végig gondolni magában néhány dolgot a mentő?
4: Klasszikus mondat, hogy a baj az mindig másokkal történik, nem velünk. Nyilvánvalóan fölmerül. Nekem egy pár évvel ezelőtt az életemben volt egy olyan epizód, egy szolgálat közben történt, egy igen intenzív mellkasi fájdalom kapott el, lett úrrá rajtam, leléptettek szolgálatból, bekerültem a Honvéd kardiológiára, ott jól kivizsgálgattak, nagyon nem találtak semmit, és végül kiderült, hogy egy mozgásszervi probléma volt, egy ilyen kis csigolya elmozdulás, ami miatt lett egy ilyen panaszom, hogy előre sugárzott a mellkasomba. Nyilvánvalóan a mellkasi fájdalomtól, ettől a pániktól fölment a vérnyomásom, hasonló dolog, de aztán szépen jól kivizsgálgattak, az ott hál' Istennek negatív eredménnyel zárult, a mozgásszervi részt azt sikerült megoldani, azóta teljesen panaszmentes vagyok. Na az volt az a pillanat, az az éjszaka, amit ott töltöttem az őrzőmonitoron, amikor az ember úgy elgondolkozott rajta, és egy picit úgy, ha nem is azt mondom, hogy ült a felhő szélén és lóbálta a lábát, de megérintette annak a szele, hogy ez bármikor előfordulhat. Valóban. Akkor én ezt megéltem, és akkor valóban eljött bennem az, hogy amint lehetőségem lesz egy nagyon picit lassítani, mert az is káros, hogyha hirtelen lassítunk le, akkor én azzal a lehetőséggel élni fogok.

0: Titvarfibrillá elég vegyes kamrai ritmussal.
1: Mehet mind a 40.
0: Mehet mind a 40, igen. Tetszik kapni most egy kis vízhajtót, amitől lehet, hogy majd pisilni kell, de majd föl fogunk tenni egy pelenkát. Jó, hogyha netán útközben jön a pisil, akkor ne legyen ezzel semmiféle gond az ég egyadt a világon.
1: Márkosi, lejöhet, doktor?
0: Lejöhet, igen, őrző marad.
2: Kérdődöm, figyel.
3: Jobbra, az ablaknál vannak a gyógyszerek, ott vannak a zárójelentések.
4: Volt egy szép betegasszony, volt egy demens néni, Zajer Gábor volt mind a két helyszínen, de én nem fókuszálnék erre a két esetre, inkább az érdekelne, hogy mi az, amit tanul az orvos még ennyi év után is a betegektől.
0: Először is az alázat szerintem olyan baromi fontos. Nem beszélve arra, hogy ez a két eset egyik se volt igazán egy szakmai kihívással az embernek olyan nagyon-nagyon a saját szoftverjét kellett volna forgatnia. Meg szerintem borzasztó fontos az, hogy hogyan kommunikálunk a hozzátartozóval, hogyan kommunikálunk magával, a beteggel, de ez mindig egy egyéni. Kell időnként az, hogy az ember tapasztalattal bírjon, mert ma már tanulnak a fiatalok orvosi kommunikációt az egyetemen. De az nagyon-nagyon más, amikor ezt élesbe kell bizonyítanod úgy, hogy te állsz ott egy csapat vezetőjeként, részben a csapat tőled vár instrukciót, ugye velük is kell kommunikálni, részben pedig ugye ott vannak az aggódó hozzátartozók, ott van a beteg, és ugye hát azt az egész dolgot is valójában vezetni kell.
4: Mi az, ami még mindig előjön, most lehet, hogy nem ennek két esetnél, múlt héten vagy azelőtt, ahol rádöbbentél arra, hogy basszus kulcs, ez valami új volt, ezt még soha. Rengeteg beteg volt, rengeteg ellátás volt, rengeteg mentő, rengeteg...
0: Megmondom őszintén, nem nagyon tudom, hogy ezt még soha... Persze mindig vannak olyan egyéni történetek, egyes esetek, amire az ember azt mondja, hogy ez az eset, hogy ilyennel még nem találkoztam. De itt olyan, azokra, amikről itt az előbb beszéltünk, az alázatról, a kommunikációról, arra az ember már föl van készülve, hogy olyan szituációba keveredik, ami teljesen váratlan lehet esetenként, amikor akár... Szerencsére azért olyan gyakran nem léklek fel velünk szembe, nagyon durván, erőszakosan, hogy ezeket hogyan kezelje az ember. De igazándiból azt gondolom, hogy ahogy a szakma megy előre, és ahogy itt az elmúlt 40 évben is jöttek az új eszközök, az új gyógyszerek, az új technikák, ezeket technikailag tudja az ember követni összességében, de szerintem olyan nagy titok ebben az egész történetben valójában nincsen. Van egyszer egy csapat, ami szerintem baromi fontos, és ugye, főleg ugye azokkal, akikkel ma dolgoztam együtt, ugye a Bozó Gyuszival, meg a Körösivel, hát 1000 éve együtt dolgozunk. Fél mondatokból értjük egymást, nem mondatokból, nézésekből értjük egymást, hogy mi legyen, hogy legyen, mint legyen, és azt gondolom, hogy ez a fajta összekapcsolódás, ez is egy hihetetlen nagy előnye annak, amikor beteget látunk el. Itt húzzuk egymást, meg beszólunk egymásnak néha talán. Ha ezt hallaná valaki kintről, akkor azt mondaná, ezek nem normálisak, van benne valami. De abban a pillanatban, amikor pittyen a tablet, és menni kell, akkor ameddig ott ki nem szállunk a mentőautóval, addig még van lazasság, de utána már nincsen. Aztán, mikor átadtuk a beteget, akkor már megint, de van az az idő, intervallum, amikor gyakorlatilag nem. A munkánk idézőjebb az addig tart, ameddig ugye a beteget át nem adjuk. És aztán utána mehet minden, utána elmehetünk kávézni, utána húzhatjuk egymást, utána röhöghetünk nagyokat a kórház udvarán, cikizhetünk, telefonálhatunk, és persze utána meg jön a következő pittyenés.
4: Akarva akartanul belehallgattam, vagy belepillanthattam a mentőorvos napirendjébe, és ugye ha jól számolom, akkor mostantól kezdve kövén 4 napig egyfolytában dolgozik Zajer Gábor. Mi ebbe a jó?
0: Az, hogy dolgozik az ember, az, hogy ott van. El nem tudnám képzelni magam egy íróasztal mögött, hogy holnap reggel értekezlet, utána megbeszélés, utána egyeztetés, utána tárgyalás. Én azt gondolom, hogy akkor kész, ez nem az én világom. Holnap innen elmegyek 60-ból, lenyomok egy 24 órát. Utána a keddi napon az egy kicsit laza lesz, ha bár este lesz egy nagyon jó és nagyon érdekes beszélgetés, ahol a drogriportertől lesz jelen, a Szemejáci János lesz jelen, meg jó magam, ugye ez a Szeretlek Magyarország rendezésében lesz ugye egy ilyen kábítószer politikáról való beszélgetés, aztán szerdán jövök vissza, megint ugye Gyuszival együtt letolok megint egy laza 24 órát, és akkor csütörtökön, ha jól emlékszem, akkor itt, mikor innen leléptem, akkor valahova megyek, valami előadást tartok, pénteken is lesz egy ilyen hasonló szombaton nem lesz semmi, és akkor vasárnap megjön a Vivicita a félmaraton, ahol megindulunk itt megint a mostani új főnővér, ugye, ha bár ugye az első női főápoló szerintem, én nem is nagyon emlékszem, hogy volt női főápoló itt az Országos Mentőszolgálatnál, ugye ő is ott lesz a csapatban, a Zsuzsi, nem akarom direkt mondani a nevét, de hát a könyvben is benne van a Zsuzsi, ő is ott lesz, és akkor futunk együtt, és a harmadik a feleségem lesz. Úgyhogy ez lesz most a hét.
4: Az imént hallott összeállítást március közepén Körösi Gábor, mentőtechnikus, Bozó Gyula, főápoló és Zaher Gábor, főorvos munkájának köszönhetjük. Adásunkatárs Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
2: Tírálj! A szirénák.
5: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
9: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, megtévesztette a fogyasztókat a One Magyarország. Csak nem 1,7 millióan adták be SZJ a bevallásokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcs termő területek többsége található. A helyzetfelmérés még tart, de az már biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Megtévesztette a fogyasztókat a One Magyarország, ezért a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal. A gyanú szerint a vállalkozás világnapi egy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhatnak a fogyasztók számára, közölte a hatóság szerdán az MT-vel. Példaként említik, hogy nem teszik felismerhetővé, miszerint a világnapi egy egyes fizetői szolgáltatási szerződéseknél automatikusan aktiválódik, és ebben az esetben a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internet hozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles. Már csak két hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-éig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. Az Európai Parlament elfogadta azt a tervezetet, amely szigorítana az állattartáson. Az új állatvédelmi törvénytervezet főleg az állatkereskedelemre koncentrál, de a gazdikra vonatkozó passzusokat is tartalmaz. Eszerint telepen élő kutyáknak biztosítani kell a mozgás lehetőségét akár minimum 1 órás sétáltatással, utóbbi alól csak az állatorvos adhat felmentést. A kutyákon kívül kötelezővé tennék a macskák számára is a mikrocsipezést, amelyre ugyanúgy minden adatát és veszettség elleni oltását rögzítenék, mint a kutyáknak. Megtiltanák a közeli rokonok párosztatását, illetve a tenyésztés során a túlzott tulajdonságok kifejlesztését, ugyanis utóbbi egészségkárosító az állatra nézve. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
10: Reklám.
11: Társadalmi célú hirdetés következik.
12: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
13: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: Reklám következik.
15: Jogomvan.hu.
16: Jogomvan.hu.
15: Jogi segítség mindenkinek.
16: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
15: Jogomvan.hu.
16: Dexablock.
17: Fájdalom csillapító.
16: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
18: Dexablock. Fájdalom csillapító.
16: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
19: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
20: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
21: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
14: Reklámot hallottak.
22: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
16: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
16: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
23: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
23: 18-12-99-82-1-41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
23: A jövedelemadó vevő.
16: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
16: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
24: Május 7-e, csütörtök.
1: Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, mától sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd pedig péntektől a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károlyi István utcában időszakos korlátozás nehezíti a haladást, valamint lezárják a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinci utcát és a Mádi Lajos utcát is az István útnál. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal utazhatnak majd karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A belvárosban lezárták a Honvéd utcát, a Szalai utca és az Alkotmány utca között rendezvény miatt várhatóan délelőtt 10 óráig. Szakaszos és időszakos sávlezárás okozhat fennakadást a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között ma napközben mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Mától a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot, járda felújítás miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a Határút felé közlekedő érintett éjszakai járatok Lehel utca, Róbert Károly körút megállóját áthelyezik.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai műsora. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Mai vendégem Erdőhegyi Brigitta. Szia Brigi, üdvözöllek.
4: Szia. Én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
3: Brigiről azt kell tudni, hogy a balettal indultál, a jazz világáig, Cotton Club díva voltál, nagyon hosszú éveken keresztül a fellépője. Hogyan indult el ez az egész út? Gyerekkorodban hol születtél? Milyen volt a pici Brigi? Mit lehet róla tudni?
4: Budapesten születtem, és igazából olyan tekintetben azt lehet mondani, hogy nagyon korán így éreztem, bennem volt az, hogy tudtam, hogy valahogy a művészetek azok, amik engem igazán érdekelnek, mert szinte még föl se eszméltem, de 3 éves koromtól valóban elkezdtem balettozni, és tulajdonképpen az Állami Balettintézetben balerinának készültem, tehát ez egy nagyon erős vonal volt. Igazából a gyerekkoromat alapvetően ez meghatározta, és nagyon szerettem, tehát az az élmény, hogy bemegyek egy balletterembe, egy rúd, tükör, zongora, az nekem maga volt a világ, úgyhogy én így, ez nekem tényleg egy tökéletes boldogság volt, de ezért volt bennem útkeresés, tehát emlékszem, hogy így voltak inspirációm, tehát azon felül, hogy balerinának készültem, folyamatosan azok az impulzusok dolgoztak bennem, amikor megnéztem egy-két olyan nagy filmalkotást, vagy zenei alkotást, amit tehát éreztem, hogy van bennem egy útkeresés, és tulajdonképpen így jött az, hogy én egy balett, hiába készültem balerinának, a Harlekin Gyerekszínháznak is voltam a hallgatója, Schubert Évához jártam a Musical Studio-ba, az is egy nagyon meghatározó élmény volt, és ebben az útkeresésben volt egy ilyen nagyon emblematikus élmény, ami tulajdonképpen egy nagyon egyszerű történés volt, a nagypapám fiókjában, tehát ilyen 11-12 éves láttam, találtam egy bakelit lemezt, tehát egy nagypapa fiókja volt, és az volt a cím, hogy Azok a 20-as évek, és ez egy jazz lemez volt, ahol egyébként magyar előadók voltak, és bár apukám nagy az egész család zene szerető volt, de valahogy ez a korszak, ezt én fedeztem fel, tehát gyakorlatilag felraktam ezt a lemezt, és magyar jazzisták voltak rajta, és olyan meghatározó élmény volt, hogy így azt éreztem, hogy egy más tudatállapotba kerülök, így minden hanga, egy konkrétan egy ilyen, mint egy infúzióra rácsatoltam volna, és egy ilyen vérremé vált az egész, annyira erős szellemi, lelki, spirituális élmény volt, hogy éreztem, hogy ez így meg fogja határozni, vagy hogy ez az erős hatás, ez nem biztos, hogy tehát, hogy ezt figyelmen kívül lehet, hogy nagyon dolgozott bennem ez az élmény, és tulajdonképpen akkor már elkezdtem ezeket a zenéket tudatosan keresni, és az, hogy én gyakorlatilag aztán fiatal felnőttként, ahogyan elindultam, annak ez volt a meghatározó része, mert elkezdtem ezeket hallgatni, tehát ez mindennapi része volt az életemnek, hogy kerestem ezeket a lemezeket, és Én azt hiszem, hogy én azért lettem énekesnő, mert az motivált, hogy annyira sokat tudott ez a fajta zene nekem, úgyhogy itt a jazzről beszélünk, hogy azt éreztem, hogy az a boldogság, amit nekem ad, ezt tovább szeretném adni, de hogy képes és szeretnék erre válni. És tulajdonképpen itt jött be az a két meghatározó elem az életembe, hogy elmentem klasszikus hangképzést tanulni. Ugye ez érdekes, mert a táncban is a klasszikus volt, ami úgy meghatározta az életemet, ezt észrevettem magam, hogy így hajlamosak így a klasszikus dolgok felé orientálódni, és egy időben azzal, hogy elkezdtem a klasszikus hangképzést, Garai Attilához kezdtem el járni jazz korrepetícióra, aminek az az érdekessége, hogy később tudtam meg, tehát mentem hozzá egy órára, és mutattam, hogy tanár úr, erről a lemezről szeretnék tanulni, vagy hogy így dalokat megtanulni, és kiderült, hogy ennek ő meghatározó része volt ennek a lemeznek, ő volt zongorista, wow. Volt rá, énekes, zenei rendező, és ez egyszerűen annyira döbbenetes volt nekem, így a mai napig visszagondolok, hogy akkor kislányként azt mondja nekem valaki, hogy az, aki ezen a lemezen aktívan közel működik, és meghatározó figurája, ő lesz a te mestered, hát biztos, hogy nagyon boldog lettem volna, és tulajdonképpen ez én azt hiszem, hogy a Garai Attila, tehát ugye aki esetleg nincs benne a jazz világában, nem biztos, hogy annyira képbe van, ő egyébként egy már nem él, de akkor egy élő jazz legenda volt, aki nemzetközi szintén, tehát Ella Fitzgeraldot kísérte nagyon-nagyon sok, például Al Jarreau azért azt mondta, hogy akkor jön Magyarországra koncertezni, ha együtt zenélhet a Garaival, tehát ugye egy nagyon-nagyon meghatározó jazz legenda volt. Úgyhogy szerintem nagyjából ezek a momentumok juttattak el odáig, hogy így el tudjak indulni ezen a pályán.
5: Szóval mondhatjuk, hogy véletlenek nincsenek, és valahogy az egész utad kísérve volt és tolt téged így.
4: Ez annyira érdekes, tényleg, amit mondasz, mert hogy én balerinának készültem, és annyiszor gondolkodom, hogy tényleg egyszerűen ezek a dolgok így valahogy így jöttek, igen.
5: Köszönöm szépen. Most hallgassunk meg egy kis zenét, és utána Erdőhegyi Brigittával folytatjuk a beszélgetést.
6: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
5: Műsorajánló.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
10: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
24: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
10: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
24: Hungary Live.
10: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pilleshow. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok műsora. Folytatjuk az adást Erdőhegyi Brigittával. Szia, Brigi, újra!
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Köszönöm az eddig megosztott korai élményeket, emlékeket. És a karriered során mi volt az a pillanat, amikortól a jazz az úgymond az életed részévé, szinte az otthonoddá vált a jazz világa?
1: Nagyon konkrétan tudok rá válaszolni, mert ugye ott fejeztük be, hogy Garai Attilához elvezetett az utam, és ez tényleg egy meghatározó élmény volt, mert azt éreztem, hogy innentől kezdve van egy valós visszajelzésem arra, hogy egy valós reflektálás. És ez nagyon meghatározó élmény volt, hogy nála tanultam a dalokat, de az volt az érdekes, hogy nekem akkor alapvetően fiatal felnőttként mindenki azt mondta, hogy de Rigi, hát most ezek a dalok, a régebbi dalok, ugye jazz az alapvetően 20-as, 30-as évek, 40-es évek világa, hát hol fogod ezeket elénekelni, hogy kidobod az energiát? Ez nagyon-nagyon racionális és ilyen praktikus gondolat mentén nagyon sokan próbáltak lebeszélni, és én meg így valahogy úgy voltam vele, hogy annyira erős volt a belső impulzus, tehát mindig azt éreztem, hogyha valami ennyire sok, ez ilyen árszpolitika volt akár gyerekkoromtól kezdve, hogyha érzem, hogy valami nagyon motivál és nagyon sok szeretetet tudok beletenni, akkor ezt nem lehet praktikai okokkal, vagy ilyen háromdimenziós gondolatokkal felülírni, és kitartottam emellett, és ez azért volt nekem egyébként, ez egy nagyon meghatározó pillanat, mert akkor tényleg úgy tűnt, hogy hát akkor azért, ha körülnéztem a zene életben, akkor nem erről szólt semmi. És valóban egy csodaként éltem meg, amikor megkerestek 2002-ben, hogy nyílik Budapesten egy olyan hely, ami az eredeti New Orleans-i, 1918-ban New Orleans-ban nyílt, volt egy nagyon legendás hely, Cotton Clubnak hívták, ahol hát az akkori legnagyobb jazz legendák énekeltek New Orleans-ban. És Magyarországon egyszer csak gondolt merészet egy pár ember, és ennek a mintájára megcsinált egy klubot, de tényleg annyira komolyan vették, hogy a WC-nek a csaptelepe is a 30-as évek mintájára készült, és erről egyébként, erről a korszakról, meg erről a klubról Francis Ford Coppolának volt egy filmje, a Cotton Club, és az egy nagyon pontos lenyomat volt, tehát valóban ezt a világot idézte meg, és az, hogy a kezdetekkor, tehát gyakorlatilag a nyitó előadástól kezdve ő azt a sors megadta, hogy bizalmat szavaztak nekem, és tulajdonképpen azt a világot vihettem fel a színpadra, ami abszolút addig nem tudtam elképzelni, hogy ezt hol fogom tudni megvalósítani, mert ugye én táncból jöttem.
0: Igen.
1: És hogy ennek a 30-as évek világának egy különlegessége, hogy ebben a mozgás is ugyanúgy benne volt. Tehát akkor az énekesek nagyon sok olyan átfedés volt, hogy táncoltak is, tehát nem volt így ennyire külön választ, hogy táncének, hanem ez így egybe, ez az egész showvilág. És erre, tehát addig egész mindenki bolondnak tartott, hogy én miért ragasztok ezt, és onnan kezdve erre lett igény ezzel a megkereséssel. És az, hogy gyakorlatilag, ugye ez 2002-től 2010-ig hetente többször az életem része volt, én azt gondolom, hogy ez volt az, amit kérdeztél, ez ilyen, tehát amikor megéltem azt napi szinten, hogy az, amit addig tanultam, ami érdekelt, azt valóban meg tudom osztani, és ugye erre van egy olyan közönség, ami egészen elképesztő élményeket adott, tehát hát itt értek egyébként azon felül, hogy valóban olyan közönség jött be egyébként, szóval legtöbb, szóval nagy száz évben azért nem feltétlenül csak magyarok voltak, tehát ez egyben jó is volt, de nagyon nagy kívás is volt, hogy amerikaiak ott ültek, és tudtam, hogy onnan jönnek, amiről én énekelek, tehát azért ez így izgalmas volt, de itt értek engem azok a nagy élmények, hogy amikor közben én elkezdtem a saját lemezemen dolgozni, és ettől függetlenül, hogy ennek a varázsába éltem, bennem volt egy igény arra, hogy a magyar közönséghez, a mai emberekhez most is szóljak, és mikor ezt a lemezt elkezdtem készíteni, akkor ezt az anyagot elküldte annak a lemeznek a producere, a Sofia Loren titkárához, mert megtudta, hogy itt Magyarországon lesz az eskő, és elküldte ezt az anyagot, és akkor megkérdezték, hogy hol lehet engem megnézni. És az, hogy én azt tudtam mondani, akár ugye a Carlo Giusti volt, de hogy a Sofia Loren stábjának, egy ilyen 50 fős újságírók, mindenki, aki olaszok, franciák, akik szervezték az esküvőt, hogy azt tudtam mondani, hogy itt tudnak engem megnézni, és valami egy olyan helyet tudtam mutatni, ami annyira én voltam, és kompatibilisek voltunk, ez biztos, hogy sokat számított. És tulajdonképpen ők itt néztek meg engem, és így kaptam én meghívást arra, hogy a Sofia Loren fiának, ifjabb Carlo Pontnak a magyarországi esküvőjén énekeljek. Tehát tulajdonképpen ez is ehhez ilyen szinten köthető. De én azt gondolom, hogy ebből a... Mert hogy ugye itt ez a Sofia Loren fiának esküvőjén a divatvilág és a filmes európai és világ ikonjai voltak, Giorgio Armani is egyébként. És ennek a híre miatt gondolhattak rám, amikor 2 évre rá a Gorbacsovnak volt a 75. születésnapja, és akkor ott oda is érkezett egy megkeresés, akkor ugye itt a politikai elitnek, és ugyanígy tehát a Cat & Cow-ban történt estjeimnek látta egy programszervező, aki a Depeche Mode-nak volt a programszervezés, és 2 alkalommal külön nekik ezt a műsort megcsináltam, amit ugye 8 éven keresztül ezt az ellenállást. Úgyhogy valóban itt olyan élmények értek, amik aztán meghatározták az életemet maximálisan.
0: Nagyon köszönöm, fantasztikus történetet van. Köszönöm. Most hallgassunk meg egy kis zenét. A hallgatók és a nézők is maradjanak velünk, mert Bri fantasztikus életünket folytatjuk. Köszönöm.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez itt a Média Válogatott Sztártitkok mai adása. Erdőhegyi Brigittával folytatjuk a beszélgetést. Szia, Brigi, újra!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, meg a nézőket.
0: Csodálatos életutad van, és az az érték, amit te képviselsz, az a szív és az a lélek, ami benned van, szerintem mindannyiunk számára példaérték.
1: Köszönöm.
0: Most hol lehet veled találkozni? Mik a terveid erre az évre nézve? Mit tervezel?
1: Az igazság, hogy annyira fura, mert amikor ezt kérdezi, mindig azt mondom, és ez valóban igaz, és olyan bután hangzik, hogy annyira jelen pillanatban vagyok, hogy persze mindig vannak terveim, de mindig nagyon hiszek abban, hogyha az ember így a jelen pillanatban van 100%-osan, akkor mindig a megfelelő helyen van a megfelelő időben. De az, hogy ha azt nézed, hogy most mi az, ami izgat, vagy érdekel, ugye beszéltem itt a fellépésekről, meg ugye a show-król, de hogy már említettem, hogy bennem nagyon erős volt az, hogy a magyar közönséghez is tudjak szólni, és olyan zenei projekteket összehozni, és az, ami most foglalkoztat, az kapcsolódik ehhez, hogy ugye nekem 2000, tehát hogy megjelent nagylemezem is, de hogy azóta is dolgozok dalokon, és az elmúlt 5 évben lett egy ilyen új vonal ebben, hogy nem csak dalokat szeretnék összehozni, meg zenei projektet, hanem szerzőként, és nagyon megfelmerült bennem az igény, hogy szerzőként is ott legyek a dalokban, úgyhogy tulajdonképpen az elmúlt években, és még most is ebbe a flow-ba érzem magam, azaz így jelentek meg a lemezenen kívül, ugye azért nagyon erős volt, tehát mindig kétfele gondolkodtam. Volt ez a show vonal, amiről beszéltünk, ezt a show-t megcsináltam az Uránia Nemzeti Filmszínházba is, voltak színházi premierek, ettől függetlenül volt egy Casanova musical premier, tehát hogy nagyon erős volt bennem ez a fajta színpadi motiváció is, de közben én nagyon szeretem ezt a műhelyi munkát. És ahogy haladtam előre, és kijött a lemezem, és kijöttek dalok, valóban annyira nagy élvezet volt most az elmúlt időszakban az, hogy alkotóként is része, nem csak előadóként, bár mindig nagyon az elejétől ott voltam egy dalnak a születésénél, de az, hogy még zeneileg is, és tartalmilag is ennyire, tehát minden, gyakorlatilag bármi, ami kijött az elmúlt 5 évben, dalok, tehát akár a Lived Dark, a Széttört üveghegyen, a Részemként már, a Tovább, Színeket ébren, és ezek voltak így az elmúlt években, ez mozgat, ez még mindig érzem, hogy bennem van, hogy olyan dolgokat létrehozni, ami, ahol meg tud az ember fogalmazni valami olyasmit. Ugye ennek, ez attól más, hogy a színpadi élmények azok csodálatosak, de tök jó érzés az, amikor megmarad valami úgy, hogy meg lehet nézni, és az akkor megtörtént, és vissza tudom nézni évekre rá is, még sokszor színházi élmények, vagy koncert élmények is persze meg tudnak maradni, de valahogy egy másfajta alkotó munka. És azt hiszem, hogy mostanában, hogyha azt kérdezed, mik a terveim, szeretnék még ilyen, olyan dalokat létrehozni, ahol a saját anyanyelvem, mert ez nagyon gyönyörű nyelvünk van, tehát hogy a magyar nyelv egy akkora misztérium, és tényleg de amikor írok egy dalszöveget, amikor így az elejétől benne vagyunk a zenének az összerakásában, és megszületik rá a szöveg, és tudom, hogy mi az, amit nagyjából szeretnék elmondani, és azt magyar nyelven meg lehet tenni, az engem nagyon-nagyon nagy boldogsággal töltött el az elmúlt időszakban, és ez még a terveim között szerepel.
0: Ez az alkotási folyamat, ez, bocsánat a kérdésé, megmutatja a lelkedet is, amikor te alkotsz? Ez egy darab belőled, fogalmazhatunk így?
1: Hát nem csak azt, tehát hogy ez, én úgy érzem, hogy ugye itt már ez egy nagyon komoly spirituális kérdés, amit egyébként feszegetsz, mert ugye van a, én azt gondolom, hogy van a test, a lélek és a szellem. Én ezt így gondolom. Igen. És nyilván egy alkotásban azt gondolom, hogy ez a szellem, lélek, az, ami meg tud mutatkozni, de én egyébként tényleg hiszem azt, emlékszem például a Széttört üveghegyen dalomnál, hogy így, hogy született meg? Tehát, hogy egyszerűen éjszaka, éjjel 2-kor a kanapémon feküdtem, és lejött egybe a szöveg és a dallam szinte, bár volt már zenei alap, Bedi Ferenc Péterrel dolgoztam, és már volt egy zenei alap, ami már addig dolgoztunk, de hogy így egybe lejött az egész, és tényleg azt éreztem, és mindig azt érzem a színpadon is egyébként, hogy én kapcsolódom egy olyan világhoz, amiben én hiszek, hogy én oda tartozom, hogy én onnan jöttem, oda fogok visszamenni, és tulajdonképpen az, ami most minket körülvesz, az is annak a része. Egy másfajta látásmódból, de hogy én mindig nagyon figyeltem, és mindig nagyon igyekeztem kapcsolódni ahhoz a világhoz.
0: Ez az egységtudat.
1: Igen, nagyon köszönöm, hogy bemondtad ezt a szót, mert ennél jobb szót nem is tudok rá, igen. Szóval én igazából ezt az érzést, ezeket a gondolatokat szeretném valahogy belerakni egy dalba.
0: Fantasztikus vagy. Köszönöm. Szívesen. Hallgassunk meg egy kis zenét, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hobbi Rádió.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok adása. Erdőhegyi Brigittával folytatjuk a beszélgetést. Szia, Brigi, újra!
1: Szia!
0: Elérkeztünk a legizgibb részhez, amit mindenki vár, hiszen média válogatott sztártitkok a műsor neve. Elárulnál-e nekünk egy titkot, kérlek szépen, magadról, szakmailag, bármiről, ami számodra fontos, és nem nagyon tudják?
1: Hú, ez azért érdekes, mert ugye tényleg eléggé nyitott, szóval ugye személyiségemben, amikor beszélek, vagy színpadon vagyok, akkor alapvetően van bennem kitárulkozás. Magánemberként egyébként nem feltétlenül így, de introvertált vagyok, de azért a színpadon meg egy beszélgetésben igyekszem nyitott lenni. Azon gondolkodom, mivel így igazából ilyen nagy titkokat nem is tudnék előhozni, de az eszembe jut, hogy tulajdonképpen van egy olyan esemény, amiről nagyon kevésszer esett szó, mert nem ezek híresültek el velem kapcsolatban, és az nekem egy nagyon érdekes történet, tehát lehet, hogy akár ezt hoznám be, ugye, mert általában velem kapcsolatban a Sophia Lorent, a Gorbacsovot, vagy a Depeche Mode-ot hozzák összefüggésbe, és olyan érdekes, hogy tulajdonképpen nekem szakmailag volt egy olyan élményem, ami tudtam, hogy annyira nem mainstream, és annyira inkább annak a közönségnek, vagy azoknak az érdeklődősi embereknek szólhat, ami az én világom. Viszont az nekem egy akkora érték volt, egy ilyen esemény, az, amiről én igazából kevésszer esett szó. Beszéltem a Cotton Club-os esteimről, ahol ugye a 30-as évek Amerikájának zenéjét és színpadi világát vittem föl. És emlékszem, hogy volt egy olyan különleges szituáció, amikor még nagyon az elején voltam, és tényleg annyira minden nap feltettem magamnak a kérdést, hogy én, aki Ella Fitzgeraldot hallgatok, hát hogy merek kimenni a színpadra? Tehát, hogy azért, hogy ez benne van az emberben, hogy biztos, hogy én elég jó vagyok ehhez? És emlékszem, hogy egy ilyen este után, tényleg ez még az elején volt ennek az önállóásnak, és bejött egy bácsi az öltözőm, tehát így bekopogott, és hallottam, hogy singer, és kinyitottam, és egy elképesztően jól öltözött fekete néger bácsit láttam, aki de ilyen iszonyú autentikus, tehát mindig egy filmből lép ki. És kérdeztem, hogy de hát, és csak annyit mondott, hogy nice work, thank you, és hálálkodott, hogy ő ezt látta, és megkérdeztem a többieket, ki volt ez az ember, mert ahogy kinézett, tényleg, mintha a vászorra lépett volna, és kiderült, hogy annak a filmnek, amiről beszéltem a beszélgetésünk, ilyen a Cotton Club című film, a Coppolának a filmjében, ő volt az akkor még fiatal steppes énekes. És hogy jött az, hogy a Magyarországra keveredve betévedte, nyilván Cotton Club, és valahogy ide keveredett, hogy megnézte, hogy itt Magyarországon mi zajlik ebbe a témába, és hogy egyetlen itt volt, és hogy ő így bejött, én azt gondolom, nekem az volt az a belső muníció, ami a legrosszabb pillanatokban is erőt adott, mert hogy így azt gondoltam, hogy nem lett volna neki muszáj bejönni, hát nyilván benn van, és azt mondja, hogy atya úristen, hát ezek ezt gondolják erről, hát akkor inkább nem megyek is haza. Tehát, hogy ez egy nagyon erős visszajelzés volt, hogy ő így megköszönt, és azt mondta, hogy nice work, thank you. Szóval ez egy olyan dolog, amit kevesen hallottak rólam történetet.
0: Ez is nagyon inspiráló, mint maga az egész jelenléted. Ha a hallgatóknak, nézőknek tudnál adni valami motivációt, vagy egy irányt, hogyha még csak hisznek valamiben, hogy merjenek igenis menni a céljaikért, merjenek kilépni a komfortzónából, ami visszahúzza őket a sablonba, mi lenne az?
1: Én azért örülök nagyon, hogy ezt megkérdezed, mert akárhányszor az elmúlt években elmentem bárhova interjúra, mindig nagyon gondolkodtam, hogy mi az a dolog, amikor, ha van lehetőségem olyasmit mondani, hogy igazán tényleg azt gondolom, hogy fontos,

0: Békel Nobel-díjra is felterjesztették, és ő ennek az oktatási rendszernek vagyok a jótékonysági nagykövete most már 12 éve. És pont azért vállaltam ezt el, és nagyon motivál, mert az ő példája is nagyon jól mutatja azt, hogy mindig az emberségnek kell, hogy legyen. Igazából a világ akármilyen irányba megy, mindig a legfontosabb fókusz az emberségünken kell, hogy legyen. Ezért csináltam például egy interaktív szellemi jamming nevű programot, ami egy többféle arca volt, volt előadás belőle, volt egy rádióműsor, ami ez volt a neve, hogy lélegző, interaktív szellemi jamming, amit pont ezért csináltam, mert azt éreztem, hogy jó beszélni ezekről a dolgokról. Tehát, hogyha ha megkérdezed, hogy mi az, amit én megfogalmaznék, én azt gondolom, hogy van egy pár fogalom, ami szerintem nagyon jó, hogyha bent van a lelkünkben, meg a szellemünkben, meg az agyunkban, az, hogy valahogy nagyon fontos az önmagunkkal való kapcsolat szerintem, mert mindenhez önmagunkon keresztül tudunk kapcsolni. Tehát, hogyha megvan az a törekvésünk, hogy kapcsoljunk a Jóistenhez, most használjuk ezt a szót. Én szívesen használom, attól függetlenül tiszteletben tartom mindenki világnézetét, lehet bárminek hívhatjuk, univerziumnak, felsőbb akaratnak, bárminek. De hogyha akarunk kapcsolni egy magasabb szférához, egy transzcendenshez, azt is magunkon keresztül tudjuk megtenni. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy ápoljuk ezt a magunkkal való kapcsolatot, és tiszteljük, szeressük, és ez egy nagyon egyszerűen, kimondjuk egyszerűen, de ez nem egy egyértelmű dolog, és én azért beszélnék erről így főfókuszként, mert annyi fogalom van, és a világ annyira zavaros, annyira gyors, és annyira sok az impulzus, és annyira könnyű eltévedni ebben az információs áradatban, hogyha csak ennyit jegyez meg az ember, hogy nagyon fontos, hogy önmagát tudja szeretni tisztelni, és ez nem egyértelmű, ez nem könnyű, ez egy folyamatos attitűd, meg egy gondolkodásmód, de én talán erre raknám a hangsúlyt, és ebbe lehet, és a siker is mindenkinek mást jelent, de azt gondolom, hogy az egy siker, hogyha az ember önmagával tud ápolni egy jó kapcsolatot, ez nem egyértelmű, ezzel rengeteg munka lehet, hiszen annyi traumát hozunk magunkkal, és ha ebben kitartó, tehát ha ebben meg tudja tartani az alázatot, a kitartást, hogy muszáj, hogy én önmagam legjobb verziójába tudjak működni, és az kell, hogy magammal jóba legyek. Hát én nekem ez jut eszembe igazából. Nagyon szívesen.
1: Fantasztikus. Nagyon-nagyon köszönöm. Szerintem rengeteget adtál hozzá mindenkinek az életéhez ezzel a mai beszélgetéssel. Köszönöm szépen a nézőknek és a hallgatóknak is, hogy itt voltak ma velünk. Köszönöm szépen, Brigi, ezt az egészet. Sziasztok!

0: Hobby Rádió.
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Már nem gyanúsított Szabó Bence százados, szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön. Magyarország visszaadta a lefoglalt ukrán pénzt és aranyat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, ezt maga az érintett közölte Instagram oldalán. Bejegyzése szerint a legfőbb ügyészség úgy indokolta a döntését, hogy a hivatali visszaélés gyanúja idő előtti volt, és jelenleg az sem valószínű, hogy célja jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása lett volna. Az ügyben ugyanakkor a nyomozás nem zárult le, eszközeit továbbra is vizsgálják. Szabó korábban egy videóban arról beszélt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nyomására kellett nyomoznia a Tisza párthoz köthető informatikusok ügyében, akiknél állítása szerint álpedofil váddal tartottak házkutatást. Az ukrán elnök szerint a magyar hatóságok szerdán visszaszolgáltatták az Osad Bank márciusban lefoglalt készpénzét és aranyát. Az ukrán elnök szerint a pénzeszközök és az értéktárgyak már teljes egészében visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontosnak nevezte a fejleményt. A történet március elején kezdődött, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a terror elhárítási központ közreműködésével feltartóztatott két ukrán páncélautót. A hatóságok lefoglaltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat, valamint előállították a konvoj hétfős ukrán személyzetét. A NAV akkor azt közölte, pénzmosás miatt nyomoznak. A 27 milliárd forint értékű vagyon visszatartása miatt Kijev korábban állami banditizmussal vádolta Magyarországot. Több évtizede nem tapasztalt tavaszi fagy sújtott az Alföldet május 1-én reggel, amely súlyos károkat okozott a szőlőültetvényekben. Koks Csaba borász, a Hajós Bajai borvidék elnöke szerint a térség több mint 23 ezer hektárnyi ültetvényének közel 80%-a szenvedett teljes fagykárt. A szakember úgy véli, a rendkívüli pusztítás összefügg a klímaváltozással, az aszállyal és az elsivatagosodással, amelyek miatt nappal nagy meleg, éjjel pedig fagy alakul ki. Hangsúlyozta, hogy az ágazatot ilyen mértékű kár 40-50 éve nem érte Magyarországon. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva, május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövid séta keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. Magyarországon is gyakorinak számít a fülemüle, ez a veréb méretű barnás felsőtestű vöröses farkú madár, nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Május 7-e, csütörtök. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, mától sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd pedig péntektől a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károlyi István utcában időszakos korlátozás nehezíti a haladást, valamint lezárják a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinci utcát és a Mádi Lajos utcát is az István útnál. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal utazhatnak majd karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A belvárosban lezárták a Honvéd utcát, a Szalai utca és az Alkotmány utca között rendezvény miatt várhatóan délelőtt 10 óráig. Szakaszos és időszakos sávlezárás okozhat fennakadást a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között ma napközben mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Mától a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot, járda felújítás miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a Határút felé közlekedő érintett éjszakai járatok Lehel utca, Róbert Károly körút megállóját áthelyezik.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

Na, hát akkor én be is ültem a Jeep Avengerbe. Biztonsági övet bekapcsolom, mert első a biztonság. Nem azért, mert kötelező, hanem szerintem tényleg fontos és életet menthet. És akkor szépen elindulunk. Az, hogy most mi lesz itt a hangból, mi lesz ebből a hangból, azt még nem tudom nektek mondani. Ugye egészen lehet hallani a belső égési motornak a hangját. Megpróbálom szűrni mikrofonnal, de aztán majd kiderül, hogy ez sikerült-e, vagy nem sikerült-e. Mindjárt majd egy kicsit okosabbak leszünk, és aztán majd megtudjuk, hogy mi a lényeg. Na, induláshoz ugye azt kell csinálni, hogy megnyomod a D gombot, itt ezen a módválasztó részen, illetve hát nem is módválasztó, hanem a sebességváltó, vagy módválasztó, mindegy, nevezzük sebességváltónak. Részen indexelsz, és akkor már is fogod hallani ezt a jó kis tuci zenét. Ezt egyébként beletállítani a menübe, bemész, és akkor ezt tudod változtatni többféle módon. Kis gázt adsz, az elektromos kéziféket felengedi, és már sohan kis belenéztél a tükörbe, körbenéztél, hogy nem jön senki. Azonnal bezárta az autó az ajtókat, ez körülbelül 10 km/h sebességnél az összes ajtót, ugye központi zárra szépen bezárja.

és akkor haladunk az autóval, és ha haladunk az autóval, akkor azt fogjuk érezni, hogy jó. Úgy érzed, hogy ott van az úton, nem is hullámzik, tehát nem ilyen amerikai is, vagy amerikaias hullámzós, most ugye azért hisztizik, hiszen felismerte a 30-as táblát, ami azóta már föl lett oldva, ezt minden autó megcsinálja, itt nem baj, legalább tudjuk azt, hogy még mindig itt tartanak, hogy nem ismerik fel a térképet, vagy még nem használják a térképet, nem baj, nincs ezzel baj. Szóval érzed, hogy az autó ott van az úton, nem is hullámzik, és nem is kemény nagyon a lengés csillapítása. Az ülése egyébként kicsit keményebb, mint mondjuk a Stellantis csoporthoz tartozó más márkáknak az ülései, és azért mondom a Stellantis csoporthoz, hiszen a Jeep is ugye oda tartozik a Stellantis csoporthoz, egyrészt globálisan is, másrészt pedig ugye Európában, illetve Magyarországon is. Az áhozlopunk egész vastag, egész markáns, és egyébként azt el is felejtettem mondani, hogy az áhozlopba is fölőre, pontosabban a műszerfal felső borításához, oda is raktak még egy hangfalat, ilyen kis hangszóró, pontosabban nem is hangfalat, inkább nevezzük hangszórónak. Érzed azért az úthimákat, tehát nem nagyon kemény, de mégis érzed az úthimákat, hallod is az úthibákat, hallod azt, hogy figyelmeztet továbbra is a sebességre, de ezzel sincsen baj. Amit viszont szeretek az autóban, mondom, kicsit keményebb az ülés, viszont a derékban egész jó az oldaltartása, nem egy sportos, tehát nem egy sportülés, de mégis van oldaltartása, illetve combban is kapott oldaltartást, mondom még egyszer, nem sportülés, nem olyan sportos oldaltartás, mint mondjuk egy kis sportosabb autónál, de ugye a Jeep Avenger nem is sportautó. Az, hogy fekete belül az autó, illetve fekete-szürke belül az autó, ez egy kicsit ilyen, hát szerintem egyébként jobb lenne, ha világosabb lenne, viszont azért azt se felejtsük el, hogy a tetőablak az hoz be fényt, enged be fényt, és ezáltal azért nem lesz rossz így a hangulatot, főleg, hogy a tetőablakot így elhúzod. A redőny azt egyébként te fogod kézzel manuálisan elhúzni, magát az ablakot, az pedig a tetőablak előtti részén, itt a mennyezeten van egy kezelőszerve, ami egyébként egyetlen egy gomb, megnyomod hátulra, akkor kinyílik, megnyomod erőre, akkor visszacsukodik, mellette van természetesen az SOS gomb, amit nem fogunk nyomogatni. Az, hogy be tudsz pöckölgetni, ugye ha manuálisan nézsz, akkor be tudsz pöckölgetni a sebességváltóba, de lehetett most hallani pillanatban, meg is nyikordult a kerék, mert annyit visszaváltottam, tehát nem csak manuál módba tudsz belepöckölgetni, hanem direkt módba is, amikor mondjuk ugye D módba mész, akkor is bele tudsz pöckölgetni ugye a sebességváltásba, és ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos dolog, mert ilyenkor egyből kírja, hogy hányadik sebességben vagy, de ha nem nyúlsz hozzá pár másodpercig, akkor már csak annyit fog kérni, hogy D, azaz visszaveszi ő az irányítást. A tempomatunkat azt úgy nyomjuk meg, hogy úgy aktiváljuk, hogy a bal oldali külön ugye megnyomjuk az OK gombot, és akkor pontosan annyival fogunk menni, mint amikor abban a pillanatban mentünk. Természetesen egy kis pöcköbkkel tudod föl-lefelé, tehát pöcökkel tudod föl-lefelé növelni a sebességet. Ez is szokásos, ebben sincsen semmi csoda.

0: És magam vagyok.
1: Egyébként szerintem az autó, oké, hogy hallod a hangját, meg érzed az úthibákat, meg hallod az úthibákat, de az autó egyébként így most, hogy le van halkítva a rádió, vagy ki van kapcsolva, nem is tudom, mit csináltam vele, szóval mindegy, nem szól semmi zene, vagy rádió, vagy ilyesmi. Szerintem nem vészesen hangos az autó, tehát nyugodtan tudtok benne beszélgetni. Amit sajnálok, hogy, hogy az Avengernek így a hátsó része, ez ennyire szűk, mármint hogy nekem például nem lett volna nagyon kényelmes ott hátul üldögélnem, de azt ne felejtsük el, ugye, hogy ez az autó is inkább egy magasabban épített családi autó, és ráadásul ez az autó azért tényleg alkalmas arra, hogyha nem csak a ilyen sima földútra, hanem akár egy kicsit könnyebb, lazább terepre kell vele menni, ki fog hozni, az biztos a sárból, a hóból, meg ilyesmi. Nincsenek ugye négy kerékhajtás, mármint, hogy direkt ebben nincsen difizár, nem tud ezeket külön-külön kapcsolgatni, de azért a lejtmenet vezérlő az fog téged segíteni, illetve ugye ő aktívan négy kereket hajt. Röviden szerintem most ennyi, amit el kell mondani az autóról, többet minek, mert hogy úgyis csak húznám az időt. Most jön az a rész, hogy akkor ne menjetek sehova, hiszen folytatódik még a begurulva autó és kütyűmustra, és a legfontosabb, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, akár a begurulva autó és kütyűmustra Facebook, Instagram, TikTok, YouTube csatornájára, vagy akár a rádiónak a média felületeire, közösségi média felületeire. Nyugodtan szóljatok hozzám, nyugodtan mondjátok meg, hogy milyen autót mutassak be, vagy pedig, hogyha van olyan autótok, amiket szeretnétek, hogy közösen bemutassuk itt a hallgatóknak, hogy csináljunk róla közösen a nyugodt, akkor keresetek bizalommal, írjatok, üzenjetek, akár Facebook, akár Instagram, akár füstjel, akár TikTok, akár e-mail, vagy bármi, vagy akár a rádión keresztül, szóval mindegy. A lényeg az, hogy írjatok, szóljatok hozzá, és javasoljatok, hogy mit mutassak be, hogy mutassak be, miért mutassak be. Itt azért ezeket a mély hibákat azért ezt így érezni lehet, ezt lehet hallani az autóban is. Na de akkor tényleg ennyi, menjünk el muzsikálni, mert hát imádjátok a zenét.

Szervusztok, kedves emberek! Mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Kia EV4-es, és hogyha EV, akkor természetesen elektromos hajtással szerelt, elektromos erőforrással szerelt kis Kiáról beszélgetünk. És rögtön az elején el kell mondanom, hogy ez a Kia, ez már az a Kia, amit már szerintem bárki bemerhet vállalni, hiszen a hatótávolsága, így, hogy én használtam azért autópályán és országútos, tehát tényleg szó szerint vegyes használatban, hiszen városban is, ilyen 450 körüli hatótávolsággal bír a Kia EV4. Ez már egy olyan hatótávolság, amit bátran be lehet vállalni bárhova. Előre, amikor ránézünk az autóra, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egész laposra le van húzva az EV4-nek az orra. Azt fogjuk látni, hogy a motorháztető is egészen szépen előre húzódik, ami ugye ezúttal nem a klasszikus motorháztető, hiszen nem motort takar. Mármint, hogy nem a nagy motort takarja. És ennek a motorháztetőnek a legszélére, a legaljára, úgymond az orrhoz legközelebb van a egész nagy Kia felirat szépen elhelyezve. Jövünk lejjebb, akkor azt látjuk, hogy a rendszámtábla alatt lesz majd ezúttal is a légbeömlő, illetve a hűtőrész, és ezúttal is úgy van megcsinálva, hogy zártnak tűnik, de ott alatta, mögötte azért ott a kis rekeszek azok ki tudnak nyílni, és akkor szépen fog ott is beömleni a levegőnk. Az autó egyébként ilyen elég sötét színű, ilyen nem is tudom, ilyen sötét kék, sötét szürke, fura színe van. A motorháztetőnek a végénél, illetve a lökhárítót fölül, ott van egy zongorlak fekete, nagyon vékony, pontosabban kettő csík elhelyezve, de jó pofa, mert olyan hatása van az egésznek, úgy van kialakítva, nem fut teljesen a széléig, mármint a lámpákig, hanem egy kicsit hamarabb véget ér, és úgy van kialakítva, mint egy kis mosolygó száj lenne, sőt nem is annyira picike. A lámpája a Kia EV4-nek ezúttal is olyan, mint amit megszokhattunk már a Kiától, függőlegesen van elhelyezve a ledes nappali menetfény, ami egyébként természetesen az irányjelző is egyben. És ez a függőleges, ez egyébként úgy néz ki, mint hogy egy ilyen kis, nem is tudom, mint egy ilyen kis szekrénykapaszkodó, illetve egy kis fogantyú, vagy, tehát ugye ilyen jópofa, nem egy, igazából nem egy teljesen függőleges vonal, mert van egy minimális íve, ugye annak köszönhetően, ahogy maga az autó is ívelődik, de egyébként amikor szemből nézed, akkor mégiscsak egy teljesen függőleges vonal lesz, mindegy is, de hogy a lényeg az az, hogy alul fölül, az alsó és a felső széle, oda kapott egy kis, hát ilyen kis beugró részt az autó közepe felé. Alul természetesen ez a lökhárító is matt fekete műanyag lesz. Eljövünk gyorsan oldalra, nem húzzuk az időt.

0: eljövünk gyorsan oldalra, és akkor azt fogjuk észrevenni, amikor oldalról jövünk, hogy ezúttal is a Kiánál szokásos, megszokott úgymond kerékjárati ív lesz, tehát hogy nem követi le teljesen a kerék ívét a kerékjárati ív. Természetesen a belső éle, az amely közelebb van a kerékhez, az leköveti, viszont a külső éle, az ugye az a Kiától megszokott kis megtöredezett, ilyen kis sarkosított, kis tört alakú lesz, és ez is most fekete műanyag természetesen, az autónak egyébként a jobb oldalára helyezték el a töltőnyílást, a tükrünk ezúttal, ha jól látom, akkor matt fekete, de majd közelebb megyek és megnézem, tehát nem zongora fekete, de most közelebb kell mennem, sőt, egyébként nem is fekete a tükör, most nézem így közelebbről, hanem ugyanolyan színű, mint az autó, ez a kis szürkés kékes színű, rejtett kilincseket kapott, és ez az autó, ez az EV4-es, amivel most érkeztem, nem a csapott EV4-es, hanem a ilyen kis, majdhogy nem kombisabb EV4-es kialakítású, és mivel, hogy egy alapfelszereltség, ezért a rejtett kilincsei nem nyílnak ki maguktól, amikor te közelítesz az autóhoz, hanem neked kell szépen megnyomnod, akár a zárás nyitásnál, mármint hogy az autót lezárni, az autót kinyitni, illetve amikor ki akarod magát az ajtót nyitni, akkor is neked kell kicsalnod, vagy csalogatnod a rejtett tükröt. A felni az zseniális, az olyan a felni, mint hogyha egy vízszintes vonal lenne az egyik küllője, és talán, és ez megy át teljesen a felnének, ez adja úgymond a legnagyobb tartó részét, és kapott két átlós részt így visszafelé, nagyon fura, nagyon érdekes, majd csinálok róla a fotókat, és majd megosztjuk itt a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, meg mindenhol is, mindegy, szóval jó pofa. És az is érdekesség egyébként az autónak, hogy az a hátsó ajtónál a C-oszlop, az ugye ferde, hiszen az ajtó is, az felső része az ferde, de mögé kapott egy kis háromszög alakú ablakocskát. Matt fekete lesz az a B-oszlopunk, és matt fekete lesz a C-oszlopunk is. Van természetesen cápózni antennánk, és amikor eljövünk hátulra, akkor azt látjuk, hogy a Kiától már megszokott ilyen kis csillagképes fura alakú a lámpa, tehát a Kia felirat az a hátsó csomagtér ajtón elég markáns.
1: Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygott Amsterdam, és hessett már a cash,

0: tudom, hol lakom.
1: Ki a felirattól két oldalra, hogyha elindulunk, akkor a rendszámtábla szélességét, hogyha felvetítjük fölülre, ugye az ablak alá, akkor onnan elindul a vörös fény, a világítás, illetve a féklámpa szépen elindul az autó széle felé. Aztán, ahol vége van a csomagtérajtónak a két szín alatt, egy kicsit ez a vonal, ez elindul kifelé, lefelé, és egyébként szélesedik is egy kicsit, majd függőlegesen szépen le, és ahol függőlegesen vége van, itt is van egy befelé nyúló kis, ilyen kis, mint egy kés él, vagy mint egy kés, nem él, hanem ahogy nézzük azokat a kis vágó késeket oldalról, és e fölé, így átlósan kifelé, fölfelé, mindkét oldalon kapja az irányjelzőt, ami két ilyen kis csíkocska lesz, és ez a két csík egyébként tök érdekes, ez a két csík ez alul a rendszámtáblához közelítve már három csíkká válik, és ott a műanyagban ez ki van így alakítva, tehát jó pofa, hogy az embernek a szemét ezt így viszi, és talán hátul is olyan, mintha mosolyogna az egész kis autó. A csomagtér ajtón a bal oldalon van egy EV4 felirat, ez a rendszámtábla mélyedés fölött van elhelyezve a bal oldalon, és itt is alul természetesen matfekete, és alulra kapta a ködlámpát, illetve bocsánat, a tolatólámpát, illetve természetes, hogy a spoilerbe, ami nem is annyira pici, elhelyezték azt a bizonyos pótféklámpát. Kinyitjuk a csomagteret. Hogy nyitjuk a csomagteret? Nem is ez az. Mi vagy nem magasabban felszerelt, ezért nem nyílik automatikusan a csomagtér. A csomagtér tálca az egy, kapott egy műanyag, ilyen gumis, inkább gumis, tényleg szó szerint egy tálcát. Ugye, amit fel tudunk emelni, az a rész, aztán, hogyha fölnyitjuk, akkor alatta azt látjuk, hogy itt van a töltőkábel, a töltőkábelnek a táskája, egy kis mobility kitet is kapott, aztán itt a tálcán, a felső tálcán, amit most visszacsuktam, ott pedig a otthoni hálózati töltő van, hát rendetlenül elhelyezve, mert nem voltam rendes srác. Vannak akasztók mindkét oldalon, és a bal oldalára kapta a ledes világítást a Kia EV4 csomagtere. A kalaptartónk az merev, természetesen kis szalaggal, ami nem gumis, ilyen kis szalaggal tudja föntartani az ablakon, illetve, ami fontos, hogy az üléseket azt egyharmad, kétharmad arányban tudjuk lecsukni, és az egyharmad része van a vezető fölött kialakítva. Ha nem elektromosan nyílt, akkor nem is fog elektromosan csukódni, de már be is csuktam, és mindjárt be is ülök, aztán majd megbeszéljük, hogy belülről mit kell tudni az autóról, de menjünk el zenélni.

Az autóba hátulra beülve azt fogjuk egyből észrevenni, hogy az első ülésnek a háttámla az egész magasra felnyúlik, pedig ugye a fejtámla az külön van, de a maga a mi ez a háttámla egész magasra felnyúlik, akár mint egy kapaszkodóként is itt meg tudod fogni fölül, illetve hogy az egész egy nagy műanyag, ilyen újrahasznosított műanyagból készült lemeznek mondható valami. Van egy merev falu, viszonylag merev falu kis kinyitható, kihúzható gumival visszahúzódik kis zsebünk, ugye az ülésnek a háttámláján itt hátul, tehát hátul itt be tudod rakni az újságodat, és ami érdekessége, de ez annyira nem is érdekesség a kieknál, hogy az ülésnek a háttámlája, az első ülésnek a háttámlájának a hátsó részénél, a középkonzolhoz közelebb lett elhelyezve, mindkét ülésen egy-egy USB-C-s töltési lehetőség. Tehát nem, itt nem kell alulra lenyúlnod, hanem itt tök jó magasában, itt van fölötte, fölül viszonylag közel hozzád az USB-C-s töltési lehetőség. A klímabelülünk az hátul a szép ilyen kis zöldes kis dizájn kapott, és alatta van egy tálca, akár még oda is be tudod rakni a telefonodat, illetve igen. Illetve meg oda is be tudod rakni a telefonodat. Jó, az ülés, mi az a hátsó ajtóban? Hát nagyjából egy fél literes víz fog elférni, más nem. A kilincsünk az ezüst színű, az ajtónak az oldala, a borítása az műanyag, mindenhol, kivéve a könyöklő az újrahasznosított bőr, vagy ilyen újrahasznosított bőr hatású anyagból készült, és van benne egy ilyen fura zöld

Világosabb szürke lesz, de az is ilyen sűrűbb szövésű, újrasütött szövetből, vagy valami ilyesmiből készült, és ott, ahol elválasztódik ez a kartonos anyag, illetve ez a szövet, műanyag szövet, újrasütött szövet, oda rakta bele szintén egy ilyen érdekes kis türkiszöld, vagy türkiszkék, vagy mit tudom, milyen színű, mindenki eldönti majd, amikor látja az autót, amikor megnézi, ha pont egy ilyet néz meg, szóval oda kaphat egy ilyen elvászló csíkot. A középső ülés természetesen a háttámlát azt le tudod hajtani, annak egy részét, és akkor ott van benne kettő darab pohár tartunk. Ez egyébként kényelmes, nincsen síboxunk. Aztán, tök jó, hogy világos az autónak a felső része, ezt én szeretem egyébként, és egyébként fejtérben is tök jól el lehet férni ebben az autóban, szerintem az is, ezért ez is egy fontos dolog. Kényelmes tényleg, nagyon jó, és az ajtón a kilincs mögött van egy kicsike kis ezüst, nem króm, egy ezüst ilyen kis design csík, ami szintén egy kis világosságot ad, és az, hogy amit kívülről említettem, hogy itt az ajtónak, a ajtó mögött pontosabban van még egy kicsi, hát nem háromszög teljesen, de egy háromszögre hajazó ablakunk, ez azt jelenti, illetve azt eredményezi, hogy akár még ott is ki tudsz nézni hátulra, illetve sokkal fontosabb, hogy ott is jön be a fény, tehát tök jó világos az autó belülről. Na és akkor most szépen beülünk előre, de előtte muzsika.

EV4-be beülve előre, akkor azt fogod észrevenni, hogy a kormányunk az nem teljesen kerek, hiszen alul fölül egy kicsit le van gömbölyítve, le van tompítva. Ez nyilván a könnyebb kibeszállás, illetve amikor kormányzol, akkor ne akadjon bele a kezed se a combodba, se a térdedbe. Kormány tulajdonképpen hát egy vízszintes küllőt kapott, de ez a vízszintes küllő tulajdonképpen két részből áll, van a vastagabbik része, ahova elhelyezték azokat a bizonyos kis kezelő szerveket, a jobb oldalon a módválasztó, a hang, mármint ugye a médiaválasztó, annak a módválasztója, a kedvenc gombok, telefon, ki, le, föl, le, hangosítás, halkítás, stb.

Mi? Míg a bal oldalon, remélem jól mondtam az előbb, hogy jobb oldalon, míg a bal oldalon, ott pedig ugye a tempomat, a sávtartó automatika, hogy mennyire kövesed az előtted levőt, amikor adaptív tempomattal mész, és a menübe is itt tudsz belemenni, és egyébként ez egy nagyon jó dolog, és amit mondtam, hogy ugye ezek vízszintes küllők. De alattuk végigfut egy kis lefelé futó kis ívecske, ami át van törve mindkét oldalon, de a bal oldalra kapta a módválasztót. És ugye módválasztó, akkor ki tudunk választani olyan módot, hogy sportmód, olyan módot, hogy my drive, tehát én is be tudok állítani a saját kis valamit, aztán olyan módot, hogy snow mód, illetve eco és normál módot, és amikor ezeket váltogatod, akkor a magának a műszerfalnak az a része, ahova kirajzolja, hogy hány kilométert tudsz megtenni, hogy mennyivel mész, meg ilyesmi, az is változik, az eco módnál természetesen ilyen kis zöldes keretet kap, a normál módnál fehéret, a sportmódnál pedig ilyen kis vöröses lesz, amikor beköszön, illetve amikor te nyomod az elektromosságot, a gázt, akkor is. És most itt ennél az autónál készítek közben videót is, és azt látom a felvételen, hogy az autót mutatja fölülről, hiszen a téli gumi ez nem légy lecserélve, és ugye most még ilyenkor egy kicsit képes megőrülni, megbolondulni a kis szenzorra a keréknek, és most, hogy reggel hideg volt, most sipítozik, illetve figyelmeztet, hogy a hátsó kerékbe kellene fújni még némi kis energiát, illetve nem energiát, hanem levegőt. Ezt én majd meg is fogom tenni a benzinkúton, ahogy megyek befelé, az M3-as felé, majd szépen megállok egy benzinkúton, és ott meg ellenőrzöm a kerekeket. Na de a kormánytól a vezetőülés felé a klíma beömlő itt is kapott egy kis zöld kis dizájn csíkot, ami egyébként az ajtóhoz lesz közelebb. Alatta van egy ilyen szövet rész, sőt nem is szövet, ez inkább ilyen újrahasznosított műanyag ez is, mint a felső része a műszerfalnak. És az ajtóhoz közel is kapott egy ilyen zöld dizájn csíkot, és ez tök érdekes, hogy azt hinni az ember, hogy ezt tudod váltogatni a színét, de nem fogod tudni. Alatta van egy króm, inkább ezüst ilyen kis dizájn csík, zongorlag fekete, szóval jó pofa, illetve ide alulra a lábathoz közelebb kapta, hogy milyen magasan világítson a lámpa, valamint a parkoló gombot, az a parkolófék, illetve a kipörgésgátot itt tud kikapcsolni. Az első ajtón, a vezető oldali ajtónál itt sem króm maga a kilincs, oda kapta a kilincs mellé az ülésfűtés, illetve a kormányfűtést, ez nagyon fontos, az ülésfűtés az 3 fokozatban állítható, a kormányfűtés az pedig 2, és az anyós ülésén is oda kapta bizony az ülésfűtés funkciót, tehát ott fogod tudni bekapcsolni, nem a klímában. A könyöklő, itt is csak a könyöklő része lesz ilyen puhább, újrahasznosított ilyen szövet vagy bőr anyag, és alatta vagy előtte ilyen fura tapintásod, az is műanyag, újrahasznosított műanyag, és ez nagyon fontos, hogy a Kia-nál, pontosabban a Hyundai Kia csoportnál nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy újrahasznosított anyagokkal legyen az autó minél több helyen, illetve abban legyen kialakítva. És az ajtón van egy bizonyos dizájncsík, ami ezúttal ilyen kékes színben pompázik, kékes színben világít, amit én állítottam be kékre, mert úgy döntöttem, hogy most MTK Drucker leszek, vagy Zalaegerszeg. Az első ajtóban egyébként, hát itt is maximum egy fél literes víz fog beleférni, illetve mögé nagyjából egy kis papír vagy újság vagy ilyesmi. A műszerfalunkról nem beszéltem még, a műszerfalunk az egy nagy felület lesz a középső kijelzővel, a középső érintős kijelzővel együtt. Természetesen csak a középső része lesz érintőképernyős. Pontosabban mégsem, mert van a műszerfalunk, ott ugye nem lesz érintőképernyős semmi, ott hiába nyomogatod, ott nem fog semmit, viszont a középső érintőképernyős felület meg a műszerfal között a kormány szélével egy vonalban van egy másik érintőképernyős felület, ez pedig maga a klíma. Tehát ezt is érintőképernyős, nem alulra lett elhelyezve, hanem rögtön a középső érintőképernyős kijelző mellé, bal oldalra pontosabban, igen, bal oldalra, tehát a műszerfal és az érintőképernyő között van még egy kicsi kis rész, ami szintén érintőképernyőként üzemel. A középső érintőképernyős kijelzőnk az egyébként tök jól reagál, mindent is be tudsz rajta állítani, természetesen ez nem csoda, ezzel nincsen semmi, és vannak fizikai gombunk is, tehát a home gombot azt itt is meg tudod nyomni, az otthoni menübe itt is bele tudsz menni, be tudsz állítani egy csomó mindent, van egy mappa menünk, ott természetesen a navigáció jön be, van egy keresés menünk, van egy média gombunk, van egy csillaggombunk és van egy setup gombunk, és ezek a gombok ez egyébként olyanok, mintha érintőképernyők lennének, tehát nincsenek elválasztva egymástól ezek a gombok, viszont nem érintőképernyők, hanem az, amit ki lehet alakítva egy kis puhább műanyag, azt kell szépen nyomogatnod, és akkor úgy tudsz belemenni a különböző menükbe. Szerintem jó pofa.

buborékbömlő, ugyanúgy, mint az autón mindenhol. Ezúttal a kormány, tehát az autó közepétől kifelé lesz ez a kis zöld csík, mindkét oldalon, és középre kapta a kis volume, pontosabban tekerő gombocskát, tehát itt tudod föl lehangosítani. És vannak bizony fizikai gombok, méghozzá fizikai gombokkal is be tudod állítani a te kis klímáda, tehát nem csak az érintőképernyőn, hanem fizikai gombokkal is be tudod állítani a klímát, mégpedig, hogy hány fokot fújjon, hogy fújjon-e vagy ne fújjon, tehát kibe kapcsolód. Aztán van még kettő gombunk, ez már az anyósüléshez közelebb, B oldalon ott pedig a módválasztó, illetve az anyósülés felé hány fokot fújjon, és kettő között pedig az elakadás jelző található. Ha innen jövünk lefelé, akkor kapunk itt bizony USB-C-s lehetőségeket, illetve 12 voltos szivargyújtost is. Az USB közül, ami a vezetőhöz van közelebb, az akár töltésre is lesz alkalmas, vagy akár ugye média csatlakozóként is fog üzemelni. Ezt te tudod kiválasztani magad, megnyomod itt azt a kis felületet, ami kirajzolja, és akkor te választod ki, hogy most csak töltsön, vagy ne töltsön. Van a másik, ott nem tudod kiválasztani, hiszen ott csak tölteni tudsz, és az a 12 voltos, vagy ne pontosan, ezúttal csak 10 voltos szivargyújtós töltési lehetőségét egy kis ajtó. Megnyomod, akkor bezáródik, még egyszer megnyomod, akkor pedig kinyílik. Ez jó pofa. Alattuk van egy tálca, ami egyébként teljesen külön van választva, és ezen a tálcán természetesen vezeték nélkül fogod tölteni a te telefonodat. És itt van egy érdekes dolog mögötte, ez pedig a pohártartó, most érdekes hangokat fogtok hallani. Megnyomod a pohártartónak, itt van oldalt egy gomb, nem történik semmi. De a pohártartót az úgy van kialakítva, hogy el van választva, tehát mint hogy ketté lenne választva, és közöttük van egy ilyen kis újnyi szünet. Megnyomod illetve megfogod ezt a belső élét, és becsukod, és már sincsen pohártartót. És most jön az a lényeg, a gomb, megnyomod, kinyílt a pohártartó, megnyomod a másikon, ott is kinyílt a pohártartó. És mögöttük van még egy tálca, de ez a tálca, ez egy ilyen a felső könyöklő, alá van elhelyezve, mint egy erkély alatti rész. Ugyanis a középső könyöklő, ami egyébként tök jó puha borítású, és alatta is van még egy zsebünk, tehát oda is tudsz rakni cuccokat. Tehát a könyöklő előtt is van még egy kis tálca, ahova szintén be tudod akár így ferdén dönteni a kis telefonodat, ez is jó pofa, ott vannak kialakítva egy kis mélyedések, hogy helyezzel a kis telefonodat, és ez a tálca kapott gombokat, méghozzá az autóhold, a parkoláshoz a kamera, parkoláshoz a radar, illetve a lejtmenet vezérlő gombokat kapta meg. Az ülésünk az elől ugyanaz, mint hátul, ez a érdekes kis papíros, kartonos, filces, műanyaggos, újrahasznosított anyagból származik, ugyanúgy szürke, zöldes, elválasztó kis vonallal, és föl meg világosabb szürke. És amit nagyon szeretek, és nagyon jó pofa, az pedig nem más, mint a fejtámlánk, amit, hogyha meghúzol magad felé előre, ez csak a vezetőnél van, akkor jó, akkor ezt most nem fogjuk erőltetni, ez csak a vezetőnél van, a vezetőnél meg tudom húzni előre, és akkor úgy lesz kialakítva, vagy előrébb húzod a fejtámlát, vagy pedig hátrébb lesz.

Jaj, kedves emberek, hát ez elképesztő, nem figyeltem oda, és úgy elszaladt az idő, hogy hát nem maradt időnk ma kivételesen sem Sanyira, sem Kütyüre, de ne aggódjatok, egy hét múlva érkezünk, egy hét múlva folytatjuk, és nyilván lesz majd Sanyi is, meg lesz majd Kütyű is. Most így alakult, további szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra az úton, vigyázzatok magatokra mindenhol, illetve hát iratkozzatok fel mindenféle csatornára, a rádiónak a különböző közösségi média felületeire, a Beguruva közösségi média felületeire, szóljatok hozzánk, írjatok, hogy mit kéne bemutatnunk, akár Kütyűt, akár autót.

0: Jobbi Rádió.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjain újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha esztrikbeton, Petronella.
0: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
5: Reklámot hallottak.
12: Hobby rádió!
13: Hallottál már erről a rádióról?
14: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
15: Hobby rádió. A hangadó.
16: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
17: Társadalmi célú közlemény következik.
18: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41.
19: Nos, adó vagy nem adód, adód.
18: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
17: Társadalmi célú közleményt hallottak.
20: Hobby Rádió. Értünk szól.
17: Kamureklám.
21: Karfiol nem más, mint káposzta. Csak főiskolát végzett.
17: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Redikül, szerdán 16 órától.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új körbösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
7: Nekem ez így jó.
5: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Kamu reklám.
2: Aki a villamos alatt fekszik, nem őszinte a mosolya.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamureklám.
1: Jön még kutyára másik kutya.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Kedvenc spánielem régebben csak konyhai maradékot fogyasztott, de miután egyszer egy csontcilánk a torkán akadt, elhatároztam, hogy kipróbálom az új morzsi kutya eledelt. Azóta minden megváltozott. Nem csak a csontozata lett erősebb, és a szőre fényesebb, a hangja is csodálatossá vált. Hallgassák csak!
2: Morzsi kutya eledel. A legnevesebb spánielek is ezt fogyasztják.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Partizóna söröző és diszkóbár. Gyulán az Aranysas mellett a Komló. Mi ez? A Kossuth utcán. Partizóna söröző. Gyulán? Mi ez? Partizóna... Ezen a héten... Hát nem hallok semmit.
2: Nyisd ki a fülem.
1: Ezen a héten a gyulai... Milyen diszkó ez? Ha ön szereti a funky muzsikát... Nem is azt akartam mondani. Ha ön szereti a fekete muzsikát... Ezt akartam mondani pedig. Leírom már, mit akarok mondani. Ez célszerűnek tűnik. Adjál meg golyóst. Ha ön szereti a feketét... Ezt a műsort a PEB...
3: 2000 film közül választ ki a legjobbat, vidd haza, nézd meg, és utána kezdheted az egészet előről. Kezdheted előről, mi?
1: Most is kezdheted előről. Mire ezt felveszünk? Astra videótéka. Gyulán a Kossuth. De ugye, nem lehet dolgozni, érted? Ne röhögíts egy folytában.
3: És mi akar haza? Nem megy haza.
1: Te sietsz, érted?
3: Nem megy haza.
2: Hát honnan tudod, hogy röhögök?
1: Hát látlak, érted? Hát, folyamatosan röhögsz, érted? Így nem lehet dolgozni. Biztos, hogy el fogsz menni dolgozni valami non-stop ABC-be előbb-utóbb. Kirúglak. Vállaljuk gyári autó... Vállaljuk gyári... Mi van? Az autó, amely már nevében...
4: Nem látok már.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra... Na, ezt újra. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323... Ne röhögj már. Na, szóval. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323 szedán típusra... Mi van? Ezt nem értem. Na, még egyszer neki megyünk azért. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentiméteres 323-as...
3: Figyelj, itt az elején is volt valami, ami...
1: Nem lehet a Trabant, 323-as Trabantot hirdetni. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra. Itt állt meg a tudomány.
2: Ezt... Na, mondja.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Meglátom már az 1300 köbcentit. Röhögök, mint az állat. Na, ne gondolkozzon, csak nyugodtan, tehát. Itt végünk van, öregem, innen haza nem megyünk éjfélig. Több komolyságot. Innen nem megyünk tovább, ez tuti. Leveszem az akó, az is már rábízott a rögést. Na.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Megsemmisítették a szolidaritási adóról szóló kormányrendelet egyes részeit, megalakul az új országgyűlés szombaton. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, közölte a testület szerdán. Az ügyben az Országos Bírói Tanács fordult az AB-hoz, arra hivatkozva, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok kizárták a közigazgatási perek lehetőségét a szolidaritási hozzájárulás megállapításával és beszedésével kapcsolatban. Ügyekben. Továbbá előírták a folyamatban lévő perek megszüntetését is. Az OBT szerint mindez visszafordíthatatlan következményekkel járhatott volna a már folyamatban lévő eljárásokban, ezért kérte a szabályok visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a kifogásolt rendelkezések hatályukat vesztik. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Titkos szavazással a frakcióvezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Solyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt lista vezetőjét az új kormány megalakításával. Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az oroszlányi erőmű területén 4 vállalat összefogásával, mondta az MTI-nek a projektmenedzsere. Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamos energiarendszer kiegyensúlyozását végző Mavir ZRT igényeit, valamint csúcsidőszakban áramot tápláljon a hálózatba. A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egyenként 1500 lítium akkumulátor cella található. A berendezések Kínából érkeznek, a rendszert egy német gyártmányú áramátalakító hangolja össze. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring, a legmagasabb 3 csillagos akkreditációt kapta a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. Az FIA a versenypályákat 1-től 3 csillagig minősíti, aszerint milyen szintet értek el a fenntarthatóság területén. A Hungaroring közlése szerint az értékelés során a napi működést, a létesítményüzemeltetést és a rendezvényszervezést vizsgálták, különös tekintettel az energiafelhasználásra, a hulladékgazdálkodásra, a vízhasználatra, a talajvédelemre és a levegő minőségre. A minősítéshez dokumentációt kellett benyújtani, valamint helyszíni és online auditon is részt vett a pálya. Gyulai Zsolt, a Hungaroring elnök vezérigazgatója azt mondta, nem csak a 3 csillag megszerzése volt fontos, hanem maga a fenntartható működés is. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82
3: kötőjel 1, kötőjel 41.
0: Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó... Vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 7-én a Gizella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név, a Gizella névből, vagy a Gizell kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése, jelentése udvarhölgy és női túsz, becézése Gizib, Gizikeb, Giza, Gizka, Gizácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellike, jeles viselői a névnek, Gizella királyné, első Szent István felesége, valamint Bajor Gizi színésznő és ön, kedves Gizella. Május 7-én ünnepelnek még a Bendegúz, Dalma, Domicián, Germán, Kéza, Napóleon, valamint Szaniszló nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1205. május 7-ével kezdjük. Ekkor Bécsben 6 éves korában váratlanul meghalt III. László magyar király, akinek Péter győri püspök hozatta haza a holttestét, és a székesfehérvári bazilikában temette el. Most egy jó nagyot ugrunk, és a 18. századdal folytatjuk. 1776. május 7-én megszületett Bersenyi Dániel, költő, táblaíró, Aniklai remete. Legnépszerűbb verse a Magyarokhoz című ódája, melyet Kodály Zoltán zenésített meg. A 19. század végével folytatjuk. 1891. május 7-én megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbe hozták, 49-ben államosították. A fővárosi nagy cirkusz mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontotta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. A 20. századdal folytatjuk. 1919. május 7-én megszületett Eva Perón Evita, argentin politikai vezető, aki Juan Domingo Perón argentin elnök feleségeként vele együtt kormányozta az országot 1946 és 1952 között. Lépjünk a 20. század közepére. 1953. május 7-én Ibrányban megszületett Hegedűs D. Géza színművész, Jászai Mari és Szoddíjas érdemes művész, aki 1970 óta a Víg Színház tagja. Néhányat szerepeiből: Iván Szatov, Sötét ruhás fiú, Jó estét nyári, Jó estét szerelem. Csak egy évet lépünk előre. 1954. május 7-én megszületett Bronxban, New Yorkban Amy Heckerling, amerikai rendező, producer. Ismertebb filmjei: az Európai Vakáció, a Spinédzserek, a Nicsak kibeszél és a Nicsak kibeszél még. Még mindig a 20. században járunk. 1957. május 7-én Budapesten megszületett Kovács Kriszta, Jászai Mari díjas színművésznő, a Rock Színház alapító tagja. A Színház és Fényművészeti Főiskola elvégzése után 1979-től a Pécsi Nemzeti Színház, 80-tól a Győri Kisfaludi Színház, 1982-től a Rock Színház, majd 88-tól a Madás Színház tagja volt. 1990 óta szabadúszóként dolgozik. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
1: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. május 7-e, csütörtök. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 9-től a 11. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Emélkedés. A tegnapi evangélium gondolatát folytatja a mai rész, amelyben Jézus feltárja, hogy a vele való kapcsolat lényege a szeretet. Ezt mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Azaz szőlővesszőként ragaszkodjunk hozzá, a szőlőtőhöz. A szeretet nem egy érzés, ami jön és megy, hanem döntés és hűség a meghozott döntéshez. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg, éljünk mindig az ő szeretetében. Ez azt jelenti, hogy gyökeret ereszteni benne, elköteleződni mellette, hűségesnek lenni hozzá akkor is, amikor nem találjuk életünk értelmét, elvesztettük életcélunkat. Szeretetet gyakorolni nem alkalomszerű fellángolás, hanem mindennapi odafordulás a szeretett személyhez. Jézus ezt a ragaszkodást nem érzelmi síkon kéri, hanem mindennapi magatartásban. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az igazi szeretet tehát tettekben mutatkozik meg. Sokan félnek attól, hogy a kereszténység megköt, beszűkít, elveszi az örömet. Jézus viszont éppen az ellenkezőjét állítja, az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Aki bennem marad, nem szürkül bele a vallásos kötelességekbe, hanem Jézus személyében rátalál az igazi öröm forrására. Amikor valaki Krisztusban él, nem kevesebb lesz, hanem több, lelkiekben gazdagabb, békésebb, szabadabb. Megmaradni az Úr szeretetében nem börtön vagy rabság, hanem otthon. Olyan otthon, ahol mindig van lehetőség az újrakezdésre, ahol a megtört szív is gyógyulást talál. Uram Jézus, a te szereteted nem múló érzés, hanem biztos menedék és hűséged jele. Segíts, hogy ne csak hallgassam szavat, hanem benned éljek. Taníts meg nap mint nap a te szeretetedben élni, amely nem elvár, hanem felemel a bűnből és elindít a szeretet útján. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem bizalommal fogadjam. Segíts, hogy életem örömteli tanúságtétellé váljon. Ne engedd, hogy elfeledjem, szereteted nem jutalom, hanem forrás, amelyből élek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
11: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
12: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
14: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Útelágazáshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
1: Jó, akkor mondod, bám meg.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Berablás gyanújával 5 embert vettek őrizetbe Vasban, képzéssel segítik az új képviselőket. Elérhetővé váltak a Pécsi reptérről a Lufthansa müncheni járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Emberrablás gyanújával vettek őrizetbe a rendőrök 5 embert Vas vármegyében, közölte a rendőrség a honlapján szerdán. A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több általa ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget. A Vas vármegyei rendőrfőkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. A Lufthansa csatlakozik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között, jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a Baranyai vármegye székhelyen. A Pécssel délről szomszédos kistelepülés Pogány közigazgatási területén működő, közepes méretű 50-100 személyes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtéren idén március végén indult újra menetrend szerinti forgalom. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 euró európai desztináció, emellett világszerte több tucat más reptér vált elérhetővé egy átszállással, az utasokat a Lufthansán kívül 26 partner légitársaság szolgálja ki. A jegyek Pécsi indulással foglalhatók a Lufthansa hivatalos felületein és jegyértékesítő partnereinél. Pénteken lesz a Magyar Fagylalt napja, a kezdeményezéshez több mint 300 hely csatlakozott. A fagyimádóknak csak egy dologra kell figyelniük, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljanak, hiszen az 50%-os kedvezmény csak így érvényes. A kezdeményezés egyik legfontosabb újdonsága, hogy az esemény hivatalos védjegy oltalmat kapott. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Fagylalt napja elnevezést kizárólag ellenőrzött regisztrált partnerek használhatják, ami hosszú távon az egységes minőséget és a megbízhatóságot is erősíti. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti, keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
12: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
15: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
16: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
17: Társadalmi célú közleményt hallotta.
18: A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
19: Sziasztok, mindenkinek nagyon kellemes sütörtök délután kívánok. Itt a mikrofonok mögött én Geri vagyok, és itt van velem feleségem, kincsem, Fruzsi is. Mindenkinek sziasztok, szia kincsem.
20: Szia szívem, sziasztok kedves hallgatók. Én is mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök itt.
19: Hát itt. Örülök, hogy itt vagy. Nagyon örülök, hogy itt vagy, hiszen így nagyon színes lesz a műsor.
20: Hát én nagyon remélem.
19: Igen, mert ma is nagyon sok témával készültünk nektek, úgyhogy érdemes velünk tartani, kiváltképp azért is, mert remek zenékkel tüzdeljük a témákat, vagy a témákkal tüzdeljük a zenéket. Ez is lehet.
20: Remek zenékkel tüzdeljük a témákat?
19: Hát nem, de fordítva is lehet.
20: Hát de most felteszem a költői kérdést. Hogyha így állsz a válogatott témákhoz, akkor miért írj meg nekem dolgozni?
19: Hát azért, hogy tűzdelhessük remek témákkal a zenéket. geri.y@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide írhatok bátran véleményt, ötletet, javaslatot, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon a rádióval kapcsolatos információkat találjátok meg, illetve híreket is olvashatok.
20: És applikáció.
19: Így van, amelyet letölthettek iOS-ra és Androidra, és természetesen ott is hallgathatjátok a rádiót, bárhol is vagytok. Egy a lényeg, hogy internet legyen a telefonon, de hát miért ne lenne? Tehát nyilván, ha már valaki letölt valamit, akkor ott van is internet.
20: Drágám, úgyhogy... drágám, figyelj, amire így, tudod, így, ha internet nélkül menne, az már intranet lenne.
19: Ennyiként igen.
20: Mekkora lenne már, figyelj, egész országban mi szólnánk?
19: Az nagy lenne egyébként.
20: Egy tudom, két...
19: Hát igen, egyébként, viszont nagyon vigyázni kéne, hogy miket mondunk, ugye, mert nem akárkinek adjuk meg ezt a lehetőséget, hogy mi általunk, jó, ez nem egy plafonszakadás, ebből plafonszakadás lesz, várják.
20: Kik vagyunk mi?
19: Ez az. Facebook oldalunk facebook.com/hobbyradiohu, itt pedig a programokhoz és eseményekhez lehet hozzászólni bátran, és hát a kollégáink készséggel válaszolnak ezekre a hozzászólásokra, amennyiben az kérdést tartalmaz. Valamint 2 óra után jönnek majd a bibliai gondolatok, amelyekre érdemes odafigyelni mindig.
20: Mire észrevételt, akkor is csak, hogyha pozitívan van megfogalmazva, és nem csúnyán.
19: Hát, hogyha nem, persze, hát, hogyha nem csúnyán van megfogalmazva, ez nagyon fontos.
20: Ajjaj!
19: Nem, ez tényleg fontos. Tehát, hogy
20: nem egyébként úgy tudom, hogy már szabályzat is van arra, hogy megfelelő kommentelési szabályok legyenek, bár nem tudom, hogy mi lesz itt majd.
19: Hát igazából ezt még én sem tudom, hogy mi lesz itt majd. Ez nagyon érdekes lesz a következőkben, főleg majd így a hétfői időpontot tekintő, tehát hétfőtől, vagy vasárnaptól, vagy nem is tudom.
20: Nem tudom, láttad, de most így eszembe jutott a Vízipók, Csodapóknak az egyik része, ahol ilyen kukacok mondták, hogy sírunk, rívunk, tudod?
19: Igen, egyébként.
20: Emlékszel?
19: Várj, az egy másikba is volt, egy másikba is volt, sírunk, rívunk, hogyha fagylaltot nem kapunk, emlékszel?
20: Ja, tényleg, a izébe, a Jack Kakarózban.
19: Abba volt, tényleg.
20: Igen,
19: abba volt. Hát igen, lesz itt viszem szállnak ingere.
20: Fázunk, azt mondja, ilyen is volt a Vízipókban.
19: Na, még a Molly cicánk is vakarózik itt a háttérben. Tehát lesznek itt dolgok azért rendesen, de nem vagyunk jó sok, de úgyis, főleg nem, de proféták sem vagyunk.
20: Nem. Figyeljetek, egy a lényeg, mi mindig mindent őszintén elmondunk nektek.
19: Pontosan, ahogy gondoljuk, aztán ameddig ezt lehet, addig csináljuk. Na, hát akkor kezdjünk is bele, jön két nagyon jó kis felvétel, utána pedig érkezünk hozzátok. Én nem tudom, foglaljuk-e össze a hetet, hogy mi volt, vagy hogy volt?
20: Hogyne!
19: Jó, akkor, és akkor utána pedig a témákkal folytatjuk majd legközelebb, mármint, hogy a következő képzel után.
20: Legközelebb jövő héten, tudom! Jaj! Hogyan leszett a mobil?
19: Azt hittem, hogy te estére majdnem.
20: Azért a mobil az drágább.
19: Ráadásul az, amelyiket nagyon szereted, így van.
20: Mintha a másikat nem.
19: Mondjuk azt is, de azt is szereted.
20: Ezt most tud... Ho-ho! Na, és azt megtudtátok! Megtudtátok!
19: Na, tessék!
20: Megtudtátok a mocskos titkomat!
19: A tessék, itt jönnek a nagy nehéz idők, azt neki mindjárt két telefon.
20: Nézd oda!
19: Két telefon.
20: Hát milyen ember vagyok én? Volt iszok az üzet, prédikálok. Ugye? Hát mondom itt az önmegtartóztatás, meg a izét, hogy hívják ott a zero waste életmódot, hogy ne legyen felesleged, azt nekem már kettő.
19: Ne szeneked, na hát, mik ki nem derülnek.
20: Szégyeljem el magam.
19: Látjátok, aki lemarad, az kimarad, vagy aki kimarad, az lemarad. Várjál, hogy aki nem hallja most éppen. Na, zenélünk és jövünk. Addig csak nem esik össze alatta a szék sem. Látod, aki két telefonja van nekem, milyen összeeső székeme.
20: Igen? Szóval rosszul tartalak? Jó. Ezzel azt akarod mondani? Majd ráülsz a gépedre.
19: Hogyne? Egyébként az kemény lenne, mert hideg, fölfáznék.
20: Jaj, gyerekek!
19: Jó,
20: nem, egyébként azt tudnotok kell, hogy...
19: Én szerint...
20: Na, hogy az egyik egy nagyon régi telefon.
19: Hogyne, persze. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy nem
20: szólt. Hogy de persze. De tényleg az. Hát most, hogy magyarázzam másképpen, ha tényleg az?
19: Jó, hát na hát...
20: Nél, ez sem a főtelefonom se egy legújabb. Mit akarsz, te?
19: Na, tesz, jó, annak mondjuk azt, hogy 1-0-oda, vagy ide, vagy na, 1-1, vagy na, hogy
20: vagy szerinted el túlmagyarázom inkább?
19: Inkább, de menjünk.
20: Mi, azt mondod, hogy igen?
19: Nem, mi nem? Mi? Ne...
20: Túlmagyarázom?
19: Ne kavard meg, mert nekem van még dolgom
20: igen,
19: lesz.
20: Igen, gyerekek, oké, hogy mind a kettőt használtan kaptam még annó, szó se róla.
19: Tényleg.
20: Ezt sajnálod tőlem?
19: Nem, de... Dehogyis.
20: Jaj, gyerekek.
19: Na, mindjárt olyan műsor lesz.
20: Halljátok?
19: Itt.
20: Szihetetlen.
19: Mindjárt olyan műsor, nem tudom, volt egyszer régebben, egy olyan műsor?
20: Bocs, szabad ne feled. Régebben mindig a szőkeliba voltam, vagy a nagy csasszony. Hogy mi?
19: Most már szőkés barna, de azért csak megmaradt még a...
20: Milyen szőkés barna? Nincs is melír. Na mondjad, volt olyan műsor?
19: Volt olyan műsor, ahol nem tudom, valahogy, de lehet, hogy csak a fejemben volt, nem tudom, ahol így, hát ilyen házaspárok voltak, nem tudom, hogy volt-e ilyen, vagy olyan, és akkor veszekedtek, hogy valami ilyesmi volt, nem tudom. Nem volt?
20: Nem.
19: Valami perpatvaros, bíróságos...
20: De nem, az a izém, ja. Az a perpatvar volt az izékkel, az ügyvédekkel, ott nem csak házas párok voltak.
19: Ja, tényleg, jó. De akkor is volt, hogy veszekedtek.
20: Igen.
19: Na tessék, és abból volt a műsor?
20: Igen.
19: Na.
20: De nem magából a veszekedésből, hanem a tárgyalás, vagy nem a tárgyalás?
19: De hogyha a tárgyalás simán megy, az nem érdekelt volna senkit. Tehát azért, hogyha ott veszekednek, akkor az már érdekel.
20: Jaj!
19: Azzal leköti
20: jaj, a fel. Jaj.
19: Ebben a mai inger szegény világban, vagyis nem is inger, nem, hát várjál, bocs, nem inger szegény.
20: Inger
19: pont
20: szegény!
19: Az a, várjál, pont az a baj. Pont az a helyzet.
20: Figyelj, akkor csak ülök és nézek magam elé.
19: Ülök és mesélek, azt hittem azt mondod, tudod. Ezt már valaki elvette.
20: Csak látni nem látok semmit, figyelj.
19: De azért hallani hallasz, tehát azért...
20: De szeretne. Mit? Most gondolj bele a légző mögést.
19: Azt már nem halljuk, tehát, hogy akkor, vagy, na, vagy, azt akartam mondani, hogy nem az, hogy inger szegény, hanem, hogy túl sok inger van, és az inger küszöb túl magas, tehát, hogy itt már abból van műsor, hogyha valaki mondjuk letolja a gatyáját, vagy veszekszik, vagy akármi.
20: Vagy éppen kiteszi a, bocsánat, az más, az, mert az nem műsor volt, hanem koncert.
19: Hát igen, ott a rémizgette a közönséget, a rémmel, na, a réjével. Na.
20: Borzasztó, még most kimondhatjuk.
19: Még most. Jövő hét hétfőtől már nem biztos, hogy bármit ki lehet mondani. De ki kell sípolni.
20: Ugye?
19: Hogy mi?
20: De mi kimondjuk.
19: Mi ki, persze, így van. Mi ki fogjuk mondani. Így van, tehát ez...
20: Jaj,
19: ez...
20: ne böködj.
19: Nem böködlek.
20: Molly.
19: Az csak adás után.
20: Na. Igen. Na, Molly, kérlek. Szívem.
19: Na, Molly. A futja meg a pipimája. Na, tessék, macska nevelés felső fokon. Remélem, nincs állatvédő, de nem csináltuk semmit. Igen, azért ő is érzi, hogy itt változik a világ.
20: Igen.
19: Úgyhogy. Na, zenéjünk, szerintem indítsuk el ezt a szórát.
20: És akkor utána a heti összefoglaló.
19: Így van, megnézzük, hogy mi történt, illetve mi már tudjuk, hogy mi történt, csak elmondjuk nektek is. Hát akkor...
20: Én még nem. Én még nem. Van még 4 nap.
19: Ajajajajaj. Na, addig kell dínomdánom ott tartani, még lehet.
20: Ja.
19: Utána már nem lesz nagy tudsz, mert átlagos lesz ez a dínomdánom, tudod?
20: Nem, szerintem átlag alatt.
19: Nem úgy, te tudod, akik ott felül vannak, azok dínomdánomoznak.
20: De ne, figyelj, nem. Pont most lesz jó a buli.
19: Amúgy
20: figyelj,
19: lehet.
20: Eddig, figyelj. Mert ezt a dobadáson kívül.
19: Jó van, na, megyünk akkor. Zenélünk, és akkor mondhatod adáson kívül. Tök jó.
17: Hobby Rádió.

0: Ez a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show. Itt vagyunk veletek, itt van kincsem Fruzsi is, aki egyébként összefoglalja nekünk mindjárt azt, hogy mi is történt ezen a héten így a közelünkben, illetve a nagyvilágban.
1: Mi is volt a héten?
0: Kicsit messzebb, nem kell nagyon messzebb menni, és kicsit
1: tehát mi is volt a héten?
0: Na, jól össze kell gondolni.
1: Mi is volt a héten? Gondolkodjunk. Ugye azt meséltük, hogy mostanában eléggé változott az életünk, mert ugye van hetente egy-egy találkozunk a plébános atyánkkal.
0: Mert ezt meséltük?
1: Össze fogunk házasodni a templomban. És ez a találkozó elmaradt, de megkerestük, és szombaton pótlódott. Na hát csütörtökön pihentem, pénteken, ugye május 1-e volt, mi egy eléggé relatíven nyugis hétvégét terveztünk, de az élet nem így alakult.
0: Én Windows telepítettem.
1: Kaptunk egy telefonhívást, egy nagyon hosszú beszélgetés lett, majd utána... utána szombaton találkoztunk plébános atyával, nagyon fáradt voltam, nem voltam nagyon aktív, és vasárnap szerettem volna eljutni én is templomba, de én nem jutottam el, mert ki voltam, fájt a szemem, fáradt voltam, puty, úgyhogy Geri képviselte a családot. Általában ez úgy szokott lenni, hogyha a házas pár egyik tagja nem megy, attól még a másik nyugodtan mehet.
0: Így van, és mondták is egyébként, hogy nagyon örülnek, hogy sikerült eljutnom.
1: Igen, és akkor hát ugye így múlt héten azért így főztünk, jó dolgokat is sütöttünk, lapockát készítettünk, szlovák csemegének nevezett étel.
0: Az nagyon finom különben.
1: Torti alapok közé gombás sertéspörköltet, sült krumplit külön sütve, illetve uborka salátát készítettünk, ezt meséld, hogy csináltuk.
0: Na hát az uborka saláta nálunk az úgy néz ki, hogy fogjuk, és...
1: Sajnálom, ez az én bűnöm.
0: Van egy finom lé, ugye a lé alap, azt mindenki tudja, hogy ecet, cukor, meg van ugye a lé, és akkor abba fokhagymát tettünk
1: bors
0: le.
1: Bors is, meg só is.
0: Bors, meg só, így van. És utána pedig az uborka, kígyó uborkát felszeleteltük, nem pucoltuk le a héját, egyébként lehet, hogy van, aki érzékeny a héjára, nem tudom, és azért szoktak. Azon gondolkodtam egyébként itt, hogy van olyan ismerősünk, aki meg leszedi, egész másképp csinálja, de hogy sokan leszedik az uborkának a héját. De szerintem csak azok, akik érzékenyek.
1: Nem, vannak, akik amúgy is tudod, akik kicsavarják.
0: Igen, de az nem tudom, az úgy olyan flöttyet, az nem film. Na, és akkor mi pedig rajta hagyjuk a héját, kis karikák, most nem lettek olyan vékonyak, ami nem baj, mert én szeretem a vastagabb karikákat is igazából, tehát az nem gond. És így csináltuk meg az uborka salátát, eltettük, és akkor fél óra alatt az össze is ért nagyjából. Nagyon finom lett. A szlovák csemege meg egy régi-régi emlék még tulajdonképpen, mert hogy voltak tanfolyam társaim 2006-2007-ben, és akkor így, amikor a tanfolyamnak vége volt így a napi óráknak, akkor volt olyan időszak, hogy havonta egyszer-kétszer átmentünk akkoriban még Szlovákiába, még akkor nem euró volt ott, hanem szlovák korona, és akkor egy közeli étteremben volt egy ilyenhol szlovák csemege, itthon talán ördög lángosnak hívják, de nézegette a recepteket, az egy kicsit más, ilyen krumplis palacsinta tésztát kell elképzelni, de mi ezt torti alappal helyettesítettük, sertéspörkölt, gombával, paprikával, finom szavtal, és tetején pedig ugye a torti alap teteje, és akkor a reszelt sajtot rászoljuk, és sült krumplival esszük. Na, hát ez volt a...
1: Nagyon nehéz volt vakon enni, azt hozzátenném, de
0: amúgy tényleg én is
1: megtapasztaltam. Megérte, a lapockából készült a pörkölt, és akkor igazából, hát így utána nem nagyon volt így pihenés, mert ugye egyből rákanyarodtunk erre a hétre, hétfői nagy főzéssel, egy nagy adag paprikás krumpli, ami nagyon finom volt, azt is másképp csináltuk.
0: Igen.
1: Elmeséled, hogy?
0: Ja, igen, tehát a paprikás krumpli is nagyon érdekes volt, mert hogy a kolbászt és a virslit úgy vágtuk fel, hogy csak így negyedeltük, tehát nem karikákat csináltunk, hanem negyedbe raktuk bele a paprikás krumpliba, a krumplikat is ilyen kisebb kockákra, és akkor bőlével fölengedtük, majdnem kijött a fazékból jó telelet.
1: Nagyon finom a kolbász.
0: Ilyen 5-6 literes fazekat képzeljétek el, és az teljesen telelet. és aztán megfőztük. Fűszereztük, ahogy kell. Mi szoktunk bele leveskockát is beletenni, van ez a marha leveskocka. Hármat tettünk bele, akkor fűszert paprikát, ezt a piros paprikát, kis borsot. Nem borsoztam túl direkt egyébként, hogy nehogy aztán túl csípős legyen. Tettünk bele egy kápia paprikát, hagymát, és így megfőztük. És nagyon-nagyon finom
1: lett. És sokkal finomabb volt így a kolbász is.
0: Azért, mert benne maradtak az ízek, meg a zsírok.
1: Igen. És akkor ezt tésztát főztünk, illetve mi?
0: Tészta, ami korábbról volt. Igen, és akkor úgy maradt meg hozzá.
1: Igen, aztán hozzá, külön?
0: Nem főztek, terveztem csak.
1: És aztán volt még egy érdekes reggeli és vacsoránk, szendvicskrém. Na ezt is meséld el, hogyha érdemesnek tartod.
0: Hát egy ilyen kis, tehát van ez a 200 g-os sonka az egyik áruházban, ilyen csomagolt sonka szeletek, és ebből nagyon jó lehet pizzát sütni, illetve egyéb ilyen főt, sült ételeket készíteni, és akkor itt azt csináltuk, hogy földaraboltak én sem ezt a sonkát.
1: Lereszeltük tulajdonképpen.
0: Lereszelted?
1: Igen.
0: Jó, tehát akkor lereszelte, jó, igen.
1: Kézzel.
0: Nem géppel, hát kis reszelővel, persze, nyilván igen.
1: Én nagyon analóg vagyok.
0: Nem baj, egyébként az jobb is, mert ha netán lennének olyan idők, akkor nem kell gép, na mindegy. Na és akkor úgy volt, hogy ehhez tejföl.
1: Vaj.
0: Meg most
1: hamburger
0: volt hamburger szósz hozzá, illetve főtt tojást is tettünk
1: hármat
0: bele, meg
1: hármat
0: lereszeltük, így van, és ezt jól összekevertük, tettünk bele talán, nem tudom,
1: reszelt
0: most nem, külön fűszert nem. Mit?
1: Reszelt sajt.
0: Reszelt sajtot, igen, azt tettünk bele. És nagyon-nagyon-nagyon finom lett.
1: Meleg szendvicsnek akartuk.
0: De nem főztük meg
1: nem,
0: aztán.
1: Nem sütöttük rá, nagyon finom volt.
0: Nagyon.
1: Úgyhogy ez
0: nagyon
1: most jó. Így a különlegesebb ételeknek volt az időszaka.
0: Igen. Na, úgyhogy ezek történtek itt a házunk táján, de egyébként én arra gondoltam, hogy itt a héten, hogy ugye most szombaton lesz egy nagy népünnepély.
1: Illetve még ma este templomba megyünk, remélhetőleg.
0: Hát úgy készülünk azért.
1: Nem dőlök ki.
0: Csak nem, mert úgy készülünk, hogy megyünk. Nekem még lesz egy telefonszolgáltatóval dolgom, ha sikerül, ha nem. Ha nem sikerül, akkor nem.
1: Köszönjük szépen.
0: Én úgy vagyok vele, hogy igazából...
1: Én haragszom rájuk most.
0: Hát jó, most attól nem lesz másod.
1: Tudom, hogy te is.
0: Én is egyébként. Én is, de azért most már higgadtabb vagyok, nem úgy, mint a múltkor. De egyébként megpróbálom elintézni, ha sikerül.
1: Jaj, meg a paradicsom szószos pizzád.
0: Az nagyon finom volt, az is tényleg, még az lemaradt itt a felsorolásból.
1: Igen, mert hát, a paradicsom szószt, azt beletettük a pörköltbe az egyik helyét.
0: Igen. Igen. És abból, hát két kanállal tettünk a pörköltbe, tényleg.
1: De várjunk, és akkor a többi, az ugye, nem, négyel vagy öttel, mert aztán még tettél bele.
0: Hárommal tettem bele a pörköltbe, a maradék pedig pizzaszósz, de még jó is, hogy volt ennyi, mert hogyha ezt tettük volna a pörköltbe, már kevés lett volna, mert két kanál maradt körülbelül. Tehát kettő kanállal kellett be.
1: Nem tudom, nagyon-nagyon jó ételeket hoztunk össze a héten, mint hogy máskor nem, de amúgy de. Na hát és gyerekek, a szombat. Mi ott leszünk virtuálisan.
0: Virtuálisan, de csak azért, mert hogy... Ezt röviden mondom, aztán zenélünk, mert jól átbeszéltük itt az időt, de pont úgy terveztem egyébként, hogy itt a környékünkön történő események, illetve egy kicsit távolabbra is, hogy itt tényleg hallgatóknak is azért legyen valami. Bár hogyha szeretnétek megcsinálni ezt a szószt, ezt a meleg szendvics krémet, ami végül nem meleg szendvics krém lett, csak szendvics krém, illetve a paprikás krumplit, ha szeretitek, akkor ha megszoktátok azt, hogy felkockázzát, vagy felkarikázzátok a húsárút bele, akkor próbáljátok úgy ki, hogy így negyedbe vágjátok.
1: Nem tudom, miért így negyedbe vágtam.
0: Nem azért, nem lustaságból. Tehát nem azért volt az, hanem valahogy így kipróbáltuk.
1: Mondtad, hogy jó az úgy, oké.
0: Igen. Na, tehát azt szerettem volna mondani tulajdonképpen, hogy mit is?
1: Szombat.
0: Ja, igen, a szombat. Tehát, hogy mi igazából azért nézzük meg, mert kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik. Egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, és nem konkrétan történik talán meg ez a dolog.
1: De... Várj, szabad ne feled. Én személy szerint azért nézem meg, hogy ne lehessen azzal vádolni, hogy az összevágott anyagokat
0: igen
1: látom csak.
0: Így van, és így nem. Azt akartam egyébként gyorsan mondani, aztán zenélünk még mindenképpen, hogy igazából vannak ilyen idézőjeles, nem is tudom konkrétan még, de ilyen átfordulások. Tehát aki eddig kitartott az egyik mellett, most úgy nagyjából azt mondja, hogy hát azért megvolt az oka, és ez se lesz úgy olyan rossz, Tehát igen, mert ezt ketten, hárman, tehát nézzünk olyanokat, akik ezt mondják. Nevet nem mondok, nevet nem mondok.
1: Oka biztos, hogy meg volt. Szóval, mert mindennek oka van. Ne gondolt, hogy nem. Én hiszem, hogy mindennek oka van.
0: Persze, persze, és nagyon-nagyon remélem, hogy azért tényleg itt minden szépen fog majd folytatódni. Meglátjuk.
1: Egyet kell rólam tudni. Én nem váltok könnyen véleményt.
0: Hát én se. Nyilván én se. Régen váltottam, de az régen volt. Most már
1: engem gondolom úgy ismertél meg, hogy amit kimondtam, az úgy is volt.
0: Az úgy is van, igen.
1: Tudom, ez furán hangzott így az elején is, és sokaknak most is, mert nem azt a világot éljük.
0: Nem, hogy persze, hogy így van. Tehát mert mindig ezt a külsőségeket, meg hogy kívülről minden szép, de belül.
1: Engem igen. Nem érdekel a külsőség.
0: Na, hát akkor szerintem zenéljünk egyet, kettő felvétel után, és akkor szerintem jöhetnek a témák, amikkel készültünk. Csak gondoltam, hogy összefoglaljuk gyorsan, egy kicsit több idő jutott arra, hogy itt az ételeinkről, meg itt a körülöttünk lévő dolgokról beszéljünk, de érdemesek tartottam megemlíteni, hogy azért itt országos szinten mik történnek, mi lesz majd. Hát majd ezt meglátjuk is. Természetesen beszámolunk róla, mi véleményünket el fogjuk nektek mondani majd a következő adásban, ugye addig már kiderül, hogy mi lesz. Na de most zenélünk, utána pedig jönnek az izgalmasabbnál izgalmasabb témák. Tartsatok velünk itt a Hobby Rádióban.
2: Hobby Rádió.

0: Ez volt az Unbody, és már is menjük tovább itt a Hobby Rádió Geri Show című műsorában, ahol érdekes témákkal, remek hangulatú zenékkel, meg hát velünk is találkozhattuk. Nekünk is azért időnként van remek hangulatunk, de inkább ezt nem mondom, mert tényleg szokták mondani, hogy az öndicséret büdös, és nem is akarok öndicsekedni. Ugye te se kincsen, de azért tényleg néha jól érezzük magunkat.
1: Jól érezzük magunkat határozottan, én azt gondolom.
0: Na igen. Na most egy nagyon érdekes hír érkezett, mégpedig van egy olyan cég, amely az AI-t, tehát a mesterséges intelligenciát részesíti előnyben, és emiatt több dolgozójától is megválik. Egyébként 2021 környékén ez a cég 7000 alkalmazottat foglalkoztatott, de mivel 700 ember munkáját képes ellátni az AI 11 perces megoldási idővel, ezért aztán úgy döntött a vállalat, hogy inkább csak mérnököket fognak foglalkoztatni. Ez a Klarna egyébként, ami ugye rövid távú, rövid futamidejű hitelekkel foglalkozik.
1: Ja, ami azt mondja, hogy vedd a kaját is hitelre.
0: Azt hiszem, igen.
1: Igen.
0: Meg ugye itt a telefonos, tehát a telefont is lehet akármilyen használt, az üzlettől van
1: cipőt
0: is egy, de ezt nem reklámozom.
1: Cipőt is képzeld el.
0: Mi csodát?
1: Cipőt. Például külföldön cipőt, ételt, nagyon sok minden, sőt, aztán már itt Magyarországon is volt olyan gyors étteremlánc, meg van is, ami írta, hogy Klarnával is lehet fizetni.
0: Az nagyon érdekes egyébként, nagyon-nagyon durva.
1: Ez mennyire kemény, mert az, hogy érted, hogy tudod, hogy ízés, akkor csak lehúzod, és pitty-pitty, és...
0: Igen. Hát tőzsdén is indult ez a vállalat, vagyis indulnak, vagy el is indult már egyébként így ez a vállalkozás. Nagyon nagy bevételre tettek egyébként szert, legalábbis 2021-ben nagyon nagy bevételük lett, és úgy döntöttek, hogy sokkal költségesebb az, hogyha a mesterséges intelligenciával váltják le így az embereket, mert hogy bevált nekik, ők azt mondják, hogy nagyon sok cégről hallunk, amelyek azt mondják, hogy igazából nagy lufi volt a mesterséges intelligencia, és nem vált be. De ez a cég azt mondja, hogy ő náluk viszont igen, és ezért döntöttek úgy, hogy elbocsátják a dolgozóik jó nagy részét.
1: Hát figyelj, alapból tudod, hogy én hogy állok a hitelekhez.
0: Hát én is úgy állok, mert jaj.
1: Nagyon én... nem támogatom, főleg ez milyen, mert hogy egy AI dönti el azt, hogy ki mire,
0: nagyon sok
1: hogy
0: mindenben,
1: mire.
0: Nagyon sok mindenben így lesz. Ne. Emlékszek valamire, egy kicsit más téma, de talán valamennyire ide tartozik, vagy nem is tudom, hogy ide tartozik, de most így hirtelen eszembe jutott. Tudod, 2011-12 környékére kell ehhez az időben kicsit így visszamennünk, legalábbis fejben, amikor úgy döntöttek, hogy a fogyatékossággal élők...
1: De én ezt nem hiszem, mert én erről nem hallottam.
0: Pillanat, hagyd mondjam, légy szíves. Tehát, na, bocsánat. Ja. Tehát elkezdtem mondani, csak bele. Bocsánat, ne haragudj. Tehát, hogy 2011-12 környékén arról döntöttek, hát azt nem tudom, hogy megvalósították, de talán végül is aztán nem lett belőle baj. Nagyon azt forszírozták, hogy gép fogja eldönteni az alkalmasságot adatok alapján. Ez terjedt el akkor.
1: Nekem egyik ismerősöm azt mondta, hogy úgy van, hogy kihúzzák a stócból készleg a papírokat.
0: Tehát akkor azt mondták, és akkor kicsit úgy megmondom, hogy akkoriban megijedtem, hogy akkor most ez hogy lesz, tehát akkor most...
1: Tehát hogy úgy, hogy balra-jobbra, és akkor aki, amelyik stócba.
0: Fű. Na, csak ennyit akartam hozzáfűzni, tehát
1: mert engem letoltak, képzeld el, 13, hogy mi az, hogy nem voltam aztán, amikor elmagyaráztam a jogszabályt az illetékesnek, utána kb. Könyörgött, hogy ne haragudjak, és hogy nagyon mélyen elnézést kér, és hogy hogy azonnal akkor átnézi a dokumentációimat.
0: Az igen, nem semmi. Nem csak eszembe jutott így, hogy itt ugye, akkor nem volt mesterséges intelligenciának.
1: Én nem hiszem, tehát biztosjuk benne, hogy ez nem így volt, mert akkor még
0: nem volt, csak tervezték kincsé, nem volt ez, tehát nem, én sem emlékszek így rá, csak nagyon mondták, több sajtó is lehozta, hogy ez várható lehet.
1: De várja, mi, mert akkoriában is volt AI?
0: AI nem volt. Én nem tudom, hogy
1: belül mit lehetek. Hát akkor mi alapján döntötték volna el? Tehát hát nem

0: Egyébként, mert ez egy...
1: Mármint a mesterséges, intelligenciás dolgot?
0: Hát nem csak azt, hanem azt a keresztorit, amit mondtál, tehát
1: ja, igen.
0: A sztorit, mert egyszerűen ez vicc.
1: Igen, igen, tehát nem tudom miért, tehát hogy úgy döntötték ezt, vagy úgy akarták eldönteni. Nem, csak egy kitérő, hogy akkor mi nem is volt, nem is hallottunk, hogy mesterséges intelligenciáról. Képzeld el, hogyha bevezették volna már akkor, és hogy már akkor, lett, akkor indult volna ez a dolog.
0: De vicces.
1: Úgyhogy...
0: Figyelj, nem, egyébként az a baj ezzel, hogy... Hú... Nem is értem. Nem is értem egyébként, hogy... Most ezt így, hogy...
1: Mármit mit nem értesz?
0: Á, semmi. Tudod, amit így... Ami kapcsán így folyamatosan így háborogtam neked, tudod?
1: Már mi most?
0: Nem, ez a keresztori, hogy miért is kell, tehát oké, megértem, hogy vannak egyes esetek, aminél nem lehet tudni, és akkor muszáj vizsgálat, meg ilyenek, de ahol meg egyértelmű, meg minek, tehát...
1: Igen, igen, igen, ez gyakori volt, ez nagyon, sőt, nem is, hogy volt, szerintem még gyakori lehet, bár ezt nem tudhatom pontosan, mert nem mozgunk ebben a körben, mert nekünk ugye már nem kell ezeket a vizsgálatokat elvégeztetni, hiszen nekem 11-ben, neked meg... Nem is tudom, mikor volt. 19-ben ijedtem meg, amikor a volt munkáltatóm megkövetelte, hogy betűbesorolást is intézzünk a rokkantsági ügyeinkhez.
0: Ne aggódj, én műszemesként ezt bebuktam, hogy fél év után visszacitáltak, szóval no comment.
1: Igen.
0: Örökké egy fájó pont marad ez a lelkemnek.
1: És van, aki meg nagyobb kategóriát tudott úgy kísérni magának, hogy közben nem is illeti meg. Tehát nagyon durva ez ezek. Na mindegy, tehát ez erre
0: ne,
1: nagyon mélyre kínálni.
0: Nem,
1: tudom, azért mondom, hogy ez mélyre kínálni.
0: Mert itt fogok szívra
1: mondani. Nem, dehogy is. Nem, ez csak kitérőként volt itt azért, hogy itt a Klarnánál
0: nem
1: is.
0: Nem, tehát nagyon bú.
1: Tehát a két cég teljesen más jellegű, de itt a Klarnánál is ugye máshogy van. Tehát itt hitelekkel foglalkoznak, és akkor az emberek helyett a mesterséges intelligencia fogja majd intézni ezeket a dolgokat. Na, hát ő nekik ez így bevál, de nem mindenkinek válik egyébként be. Amúgy most olvastam a héten, hogy van egy másik operációs rendszer, amiben még nem volt benne a mesterséges intelligencia, ez a Linux, na most már abba is bekerül.
0: Jaj, amit tegnap... Láttam én is szarag címnek, igen.
1: Amúgy szarag címként olvastam én is, de hogy
0: már abban nagyon örülünk neki, sőt, tehát nagyon annyira csodálatos.
1: Hát,
0: én még mondjuk örülök neki, hogy még az én operációs rendszeremben nincs, de meddig?
1: Benne lesz azért, a miénkben benne lesz.
0: Sőt, már külföldiben már benne is van az angolban.
1: Benne van már egyébként.
0: Olyan jó lenne, hogyha még kicsit várnánk a magyarral.
1: Hát az a magyar, az ami várhat.
0: Szeretném, hogy még várjon.
1: Az várhat.
0: Na,
1: hát akkor szerintem zenélünk, és jövünk a következő témával itt a Hobby Rádió Geri Show című műsorában. Hát remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát, és jól telik a délutánja velünk. Mi igyekszünk. Azért, hogyha ér minket hideg zuhany, meleg zuhany, akkor is mi igyekszünk vidámságot közvetíteni számotokra, de természetesen úgy, hogy őszintén mindent. Tehát, hogyha valami történik, akkor arról is beszámolunk. Ameddig ezt meg tudjuk tenni, megtesszük. És akkor zenélünk.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, és ez pedig itt a Geri Show, amit minden csütörtökön hallhatok. Lassan közeledünk a műsoridőnk feléhez, akkor egy kicsit elköszönünk, de nem végleg, hiszen jönnek a legfrissebb hírek itt a Hobby Rádióban, utána pedig a következő órával folytatjuk tovább, amelyben elsőként majd a bibliai gondolatokat hallhatjátok, amire mindig érdemes odafigyelni egyébként is. Nos, hát a következő téma igen érdekes. Szintén nagyon nehéz dologról van szó, mert nem is nehéz, hanem hát elég összetett témáról, de mi részben érintjük. Van egy 21. házassági évfordulójukat ünneplő házaspár, 5 gyerekes házaspár, a Feljavítók című valóságshowban vettek részt. Ők egyébként ilyen felújításokkal foglalkoznak, tehát nyilván ezért is kerültek ebbe a műsorba bele, és arról beszélgettek, hogy 18 éves kor előtt nem nagyon engedik, egyáltalán megpróbálják teljesen korlátozni, hogy a gyerekeik a közösségi médiában ott legyenek. Ami nagyon nehéz, hiszen a gyerekek barátai mind ott vannak, tehát mindenki ott van, már nagyon korán, ugye kiskortól kezdve sajnos ugye megoldják ezt, ugye régen is volt, hogy a Facebookon is például 14 éves kor alatt ugyan, vagyis 13 éves kor alatt nem lehetett ott lenni, de volt, aki megoldotta, elég volt csak más kort megadni, és akkor már kész is volt az egész, tehát nagyon-nagyon nehéz volt ezt így korlátozni. Na most a szülők mindent megtesznek. Tinédzser lányaik is vannak, és hát főleg nekik nagyon nehéz, mert most nagyon sok minden befolyásolja ezeket a lányokat, ugye egy kamasz embert nagyon sok minden befolyásol. És hát ezért is nagyon nehéz ezt betartani, de ebben a műsorban nem csak arról beszélgettek, hogy ugye ők felújítják, vagy mutatták, hogy hogyan újítják fel a házakat, hanem hogy nevelési ötleteket is adtak, hogy hogyan nevelik a gyerekeiket. Azért működik, éppen azért csinálják, hogy próbálják segíteni a gyerekeiket, és hogy úgy nevelik, hogy mire oda jutnak, hogy közösségi médiát használjanak, addigra már elég gúgyjuk legyen ahhoz, hogy felelősségteljesen tudják használni ezeket a felületeket. Mert be kell vallani, aki nagyon fiatalon oda kerül, nagyon-nagyon fiatalon, ilyen 11-12 évesen, hát ő mindenhogy tudja használni, szerintem csak, ezt én mondom, felelősségteljesen nem.
1: Határozottan igen. Én azt gondolom, hogy pont ma reggel beszélgettük egy videó alatt, hogy hát ugye nekem mi az okostelefon? Nekem egyre inkább a szemem.
0: Igen, mert azt tudjuk használni ezt a technológiát.
1: Neked, ahogy gondolom ez nem titok, de
0: nem
1: neked,
0: titok, hát nem, már tudják, itt a műsorban is ezt már elmondtuk.
1: Neked is egyre inkább az okostelefon is azért így ad egy merítést ahhoz, hogy egyre több mindenre használod.
0: Hát már a ételek lejárati dátumától elkezdve a mindenféléhez már.
1: És én megmondom az őszintén, hogy ezért is örülök kicsit, hogy nincs gyerekünk, mert elég nehéz lenne úgy nevelni, hogy a telefont látnák a kezünkbe.
0: Igen. Igen, mert ezt mindenki megtanulhatta már egyébként, hogy a gyereket nem úgy lehet nevelni, hogy leülsz, nem mész oda, nem csinálod ezt, nem csinálod azt, azt csinálod, amit én mondok. Tehát így nem lehet. A gyerek alapból azt csinálja, amit lát. Tehát, hogyha igen, azt látja, hogy a gép előtt eszünk például, akkor ő jogot formál arra, hogy ő is ott tegyen, bármit is mondunk, hiszen azt látta, hogy ott eszünk. Tehát a látvány, ami nagyon befolyásolja igazából egy gyereknek a fejlődését és a gondolkodását. Tehát ha azt látja, hogy mindig a gép előtt ülünk, akkor ő is ott fog ülni, még hogyha nem is konkrétan veszélyezte, de hát apáik is ott ülnek, akkor én miért ne ülnék ott? Tehát, hogy hiába lenne az, hogy figyelj, kisfiam, én itt dolgozok, vagy bármi. Nem, ő csak azt látja, hogy ott ülsz, azt veszi ki, hogy ott ülsz, hogy mit csinálsz, pötyögsz. Ő is tud pötyögni a billentyűzeten.
1: Tehát én azt gondolom, hogy én örülök ebből a szempontból, hogy nem.
0: Igen, nem vagyunk gyerekellenesek egyébként. Tehát nem vagyunk.
1: Mert ezt egy nagyon nehéz lenne, ezt így megtörtént. Vannak ismerőseink, akik mesélik, hogy nagyon nehéz.
0: Igen, akartam is mondani név nélkül természetesen, hogy vannak olyan ismerősök, akik tényleg azt csinálják, hogy hát múltkor mesélték, hogy a nagyobbik gyerek az, aki mondja a híreket, hogy mi történik egyáltalán.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ő tájékoztatja őket arról, amit így úgymond szülőket, hogy éppen mi történik.
1: Én mondjuk azt gondolom, hogy azért én tudatosan használom a készülékeimet, mert, és ezt most mindenféle nagy képűség nélkül mondom nektek, hogy azért én mondhatom azt, hogy azért inkább olvasok, inkább híreket nézek, tehát én azért...
0: Persze, megadásterveket készítesz,
1: próbálom
0: aminek nagyon örülök.
1: Tessék?
0: Aminek, megmondom, adásterveket készítesz, aminek nagyon örülök.
1: Ja, hát igen, meg különböző kreatív dolgokat. Én nem tudom, hogy milyen felesleges dologra használni a telefont például.
0: Meg mit értesz felesleges dolog alatt?
1: Hát ezt kérdezem én is, hogy a fiatalok milyen felesleges dologra használni.
0: Mondjuk TikTok. Nem az, hogy fél órát keresztül nézik, aztán kész, hanem 4 órát
1: de is. De nem az, hogy YouTube-on néznek egy hosszú videót és csá?
0: Nem feltétlenül, meg játszanak különféle játékokkal, meg egymással csetelgetnek, meg tindereznek.
1: Én nekem az okos telefon kicsit egy ilyen számítógépszerű szerepet tölt be, hogy
0: igen.
1: Híreket, meg hát, ilyeneket, mert csak ugye bedobálom, és akkor nyilván számítógépen csinálom.
0: Igen, hát tulajdonképpen egy okos telefon már használható egy ilyen számítógépként is. Úgyhogy igen. Na, hát úgyhogy ez a kedves házaspár, ugye sztárszülők, azért is, mert hogy ismert életek ebből a műsorból. Azért nem semmi, hogy 21. házasság évforduló. Nekünk idén lesz a 6. Így van. Ez még nem az ezüst, meg bronz, meg arany, meg ilyenek még, tehát az még ott odébb van.
1: És ami a vicces, hogy másképp megy így a dátum, hogy jövőre meg az egyháziból pedig az első, szóval.
0: Igen, egy kicsit meg, mert igazából most itt, ha magunktól beszélünk, 7 éve, tehát most lesz szeptemberben, hogy 7 éve elkezdtük úgy jobban megismerni egymást, mert előtte már azért volt így kisebb ismertség, így ilyen. Tudtunk egymásról, hogy ki meg mi, nagyjából, de úgy nem. Tudod?
1: Igen.
0: 19-ben, így az elején azért ott úgy.
1: Igen.
0: Jaj, nem felejtem el. Én úgy megjettem akkor, mikor voltam egy projekten, és azt mondtad, hogy ó, akkor te kaptad? Jaj, mondom, ez most irónia, vagy kedveskedés? Úgy,
1: tudod, megjettem. Nem, én úgy kedveskedésnek szántam most, hogy visszagondolsz, nem.
0: De, tehát semmi gond, de ne ijedj meg.
1: Most mostani tudásoddal.
0: Ma per, nyugi, tehát nem azért mondtam, hogy most akkor ezért felpaprikázod.
1: De nem, hanem mostani ismertségeddel már tudod.
0: Persze, nem? Tehát nem, jó, de hát akkor még nem tudtam róla, hogy sok mindent. Egyébként, hogyha rosszul esett, akkor zenék alatt megcsikizhetsz.
1: Hát figyelj most erre, mit mondjak.
0: Na, hát úgy látom, hogy ide nézek. És...
1: Úgyhogy igen, mi idén leszünk 7 évesek.
0: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy hip-hop elment.
0: És milyen jó, hogy nem vagyunk babonások. Mert most tudod, 7 évre mit mondanak? Most jön csak a ihaj-csuhaj.
1: Nem mi miattunk. Amúgy meg nyuszó, figyelj. Ahogy belegondolsz. Ha?
0: Igen, de tudod mi van?
1: Az ihaj-csuhaj.
0: Olyanok vagyunk egyébként, ketten, mint egy mező. Mondjad, mert én is beszélek.
1: Mint a borsó meg a héja.
0: Én más hasonlót szerettem volna oldani. Olyanok vagyunk, mint egy nagy pusztaság kellős közepén. 2 tölgyfa, amely egymásba kapaszkodik, és jönnek a viharok, de ők egymásba kapaszkodva.
1: Nyugi, figyelj, bármilyen egymásba kapaszkodik.
0: Egyébként igen is. Na ilyet, és akkor a legjobb romantikus film ajánló következik, nem rólunk, nem.
1: De amúgy igen. Figyelj, a mi kapcsolatunk az nem egy ilyen mézes-mázas, de nem...
0: Ne, hát van, amikor úgy megesszük egymást. De én már úgy vagyok vele, hogy... Mint a rémrendes családban, mint az Elbandi. Nem? Hát őnek is akármit mondanak, ő ott el van szépen. De amikor meg bajba volt a felesége, a Peggy, akkor meg izgult.
1: Igen.
0: Tehát ez nagyon fontos. Meg a Peggy is igaz, hogy azt mondta, hogy az lesz, ami legyen vele, ami akar, őt már nem érdekli. De aztán ő is izgult érte.
1: Vagy azon gondolkozom, hogy azt végig néztük, nem néztük végig?
0: Nem tudom. Szerintem végig néztük, mert az utolsó hogy témát váltottunk? Az utolsó rész az volt, amikor egy hajón voltak, egy kiránduláson vagy hol, és akkor elsüllyedt a hajójuk, vagy nem tudom. Megnézem, hogy van-e még valami, vagy nem tudom.
1: Nem, mert azt tudni, hogy mi daráljuk a sorozatokat.
0: Igen. Na, de viszont a műsoridőt is daráljuk, mert hogy eltelt az első óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, információk itt a Hobby Rádióban, utána pedig visszatérünk hozzátok, elsőként jönnek a bibliai gondolatok, és utána pedig még egy órán keresztül itt leszünk veletek, boldogítunk titeket, úgyhogy érdemes velünk tartani szerintem a következő időszakban is, ha úgy gondoljátok, további kellemes rádiózást, jönnek a hírek, aztán pedig mi.

0: Geri Show, mi felmelegítünk a hidegben.
1: Hobby Rádió.
2: Elítélték a férfit, aki rendőröket és tűzoltókat felrobbantással fenyegetett meg. Hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztat a katolikus Caritas. Már jövedelemigazolás is igényelhető a DÁP-on keresztül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jogerősen másfél év, három évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott a szegedi járásbíróság szerdán egy férfit, aki tavaly tavasszal felrobbantással fenyegetett meg két rendőrt és négy tűzoltót. A bíróság a jelenleg 61 éves férfit hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki bűnösnek. Tavaly áprilisban egy családi veszekedés miatt érkezett két rendőr egy balástjai tanyához. Az ittas férfi agresszíven lépett fel, benzinnel locsolta le az udvar egyes részeit, majd tüzet gyújtott, és a rendőröket is megfenyegette, hogy felgyújtja őket és saját magát. A helyszínre riasztott tűzoltókat is szidalmazta, miközben egy autót felgyújtott és gázpalackok felrobbantásával fenyegetőzött, ami az egész tanya leégésének veszélyét hordozta. A beavatkozó tűzoltók végül megfékezték a helyzetet, a megbotlott vádlottat lefogták, majd a rendőrök megbilincselték. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, azaz nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n közölte a Digitális Magyarország ügynökség az MTI-vel. Azt írták, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazás. Majd a személyes adatok ellenőrzése után ki kell választani, hogy melyik támogatáshoz, illetve melyik bankhitel felvételéhez igényli a felhasználó az igazolást. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas, közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel. A program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségek. Szállások. Az egyhetes programok minden gyermek számára térítésmentesek, de az utazás költségei, illetve a megfelelő ruházat, cipő beszerzése sok család számára jelent nehézséget. Ahol csak lehet, a TISZA programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, érte a szerdai Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Vitézi Dávid a bejegyzés szerint feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától. A leendő miniszter szerint Budapest is folyamatosan jogi akadályokba ütközött, amikor az óriás reklámoktól próbálta megtisztítani a várost. A felülvizsgálat visszaadhatja az önkormányzatoknak a saját döntési jogkörét, ígérte. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó vedő.
6: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Induljon egy újabb óra. Itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
7: Apostolok cselekedetei, második fejezet, 38. igevers. Péter így válaszolt: térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Kedves hallgatóm, biztos te is hallottad már azt a kérdést, hogy miért járja a keresztény közösségbe, és miért keresztelkedjek meg? Lehet, hogy ezt egy ismerősöd, egy barátod, egy szeretted, vagy talán te tetted fel magadnak. Gondolj bele, mennyire könnyű otthon a négy fal között hinni, elköteleződés nélkül. Isten azonban felnőtt hitre szeretne téged is hívni. Péter elmondta ebben az igeversben, hogy akik hisznek, a megtérés után keresztelkedjenek meg, hogy rájuk szálljon a Szentlélek. Ha te is elgondolkodtál azon, hogy hogy legyél valódi, igaz, felnőtt keresztény, akkor bátorítalak, hogy a megtérésed kövesse egy jel és a keresztelkedés, hogy tovább növekedhess a hitedben. Keress egy hívő közösséget, érd meg a hited a négy falon kívül is, és tedd meg, amire az Úr hív. Kérd imában Istent, hogy mutassa meg neked, hogy hova menj és mit tegyél. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy mindig megmutatod, mit és hogyan tegyek. Kérlek, segíts hallgatomnak, hogy kinyithassa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Vezess te az életét. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nevében. Amen.

0: itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve.

0: A legfrissebb hírek után itt vagyunk veletek a Geri Show második órájával. www.hobbiradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk, ide nyugodtan feljöhettek és megnézhetitek a rádióval kapcsolatos infókat, de friss híreket is olvashatok. Facebook oldalunk facebook.com/hobbiradio.hu, itt pedig megtaláljátok a különféle eseményeket, programokat, amelyeket kihelyeznek a kollégáink, és ezekhez interaktív módon hozzá tudtok szólni. Itt van egy webalkalmazás, webalkalmazás. Mobil alkalmazás, ezt pedig iOS-ra és Androidra is letöltetitek, itt tudjátok hallgatni a Hobbi Rádiót, illetve híreket is tudtok olvasni, úgyhogy érdemes ezekkel a lehetőségekkel is élni. Bibliai gondolatok pedig jövő héten is lesznek majd csütörtökön, hiszen ezt az órát a bibliai gondolatokkal, mégpedig egy nagyon értékes, persze a többi is ugyanígy ilyen fontos és értékes gondolattal kezdtük.
1: Na de ez miért is értékes?
0: Hát mert ugye arról volt benne ugye szó, hogy igazából hogyan is cselekedjünk, illetve hogyha az Úr elhív minket valamire, tehát Isten, akkor őt kérhetjük arra, hogy tulajdonképpen milyen dolgunk is van.
1: Hát az, hogy keresztelkedjünk meg.
0: Pontosan, tehát igen, így van. Elsőként, tehát ez nagyon fontos, hogy...
1: Nem hát elsőként a megtérés,
0: Tehát elsőként
1: a megtérés, után a megkeresztelkedés, tudod, hogy külső jele is legyen annak, hogy...
0: Így van, mert ugye a keresztelkedés, tehát a keresztség, a keresztelkedés az egyik így jelen. De egyébként a szívben történik a dolog, tehát arra is vigyázni kell, hogy ilyenkor nem az a lényeg, hogy a szertartások megnyernek, belül pedig üres a szív, hanem
1: hát,
0: pont az...
1: Figyelj, az is lényeg, mert így az a külső látható jele...
0: Tudom, de ez együtt, tehát együtt van. Tehát, hogyha van látható jel, de nincs hited, akkor mi ne? Akkor nem jó.
1: Hát tudod, de ha meg van hited, és nincs látható jel...
0: Akkor megint nem jó, azért mondom.
1: Tehát, hogy... Figyelj, ez olyan, mint egy ilyen összefonott kalács.
0: Igen.
1: Nincs az egyik a másik nélkül.
0: Pontosan. Én olyan fonott kalácsot még nem láttam, aminek csak egy fonata van. A fonat eleme már kettőből jön össze.
1: Hát figyelj, ahogy láttuk azt az összefont kenyeret, a cibattát, az is kettőből jött össze.
0: Igen, hát egyből nem lehet. Önmagába csavarodhat, de hát az nem.
1: Igen.
0: Az nem olyan. De ha meg az becsavarodás.
1: Egyik, de ha meg ma az egyik elszakad a másiktól, az is gáz.
0: Igen. Így van. Na úgyhogy, tehát bibliai gondolattal jövő héten is találkozhattok majd, most pedig mindjárt folytatjuk is nagyon érdekes dolgokkal, érdekes témákkal, jó kis dalokkal itt a Hobbi Rádió Geri Show című műsorát. Én nagyon bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érzi magát ezen a jó kis csütörtöki napon. Egyébként ma is jó meleg van.
1: Igen.
0: Hát ilyen 25-27 fok.
1: Közben itt kaptunk egy információt, hogy ismét egy szombati találkozó.
0: Az atyával, igen, a hát felkészülésünk szempontjából.
1: Úgy megvan ez így csavarodva, hogy elmondani nem bírom neked.
0: Hát, mert eddig ugye hétközben volt.
1: Hát... Ja.
0: Se baj, nem baj, jó az. Tehát így a hétvége is tökéletes szerintem. Eleget fogunk látni abból a dologból, lehet, hogy nem is kell a gyerekük látnunk, tudod.
1: Nem azért, tehát nagyon megcsavarodott így a hét.
0: Meg.
1: Mert nem vagyok nagyon már észnél, hogy melyik nap mihez tartozik. Mert ugye tudod, mi volt eddig, ugye hét elején elindultunk. Hétfőn, tudod, utána folytattuk. Szerdán, csütörtökön, szombaton.
0: Ja, hogy először hétfőn.
1: És akkor tudod, most meg tulajdonképpen elindulunk szombaton. Ha úgy van, akkor vasárnap is, de ha úgy van szombaton, utána hétfőn, és utána csönd, tudod, egészen csütörtökig.
0: Így van.
1: Tehát ez így eléggé átritmizálta a hetünket.
0: Átalakítja, de hát
1: egész.
0: Ez a rugalmas. Sokan mondanak, tehát ti úgyis otthon vagytok, meg na, meg izé, meg méne, meg hát. Igen, tudod, vannak ilyen visszhangok.
1: Hát,
0: én messze kerültem itt, így a mikrofontól kicsit. Messze kerültem. Na, én már messze, te közel, én meg távol.
1: Figyelj, most ez egy olyan dolog, hogy oké, hogy itthon meg minden, de mindennek megvan a menetrendje.
0: Persze, különösen én azt vettem észre egyiket magamon is, mondjuk régebben sokkal merevebb voltam így ebből a szempontból.
1: Én nem vagyok merev.
0: Hogy ami, de nem egy biztonságot ad az, hogyha valami meg van határozva, hogy ez ekkor van és kész, és akkor van. Tehát az egy biztos talaj. Tehát persze kell némi rugalmasságot tanulni nyilván, tehát én mondom, én egyszer csináltam olyat még réges-régen, majd 20 évvel ezelőtt, hát ma mondhatom, hogy majd 20 év, 18-19, csináltam egy napi táblázatot, hogy na, akkor most mit fogok csinálni? Hogy akkor most olvasok, most akkor eszek, most akkor izé. Annyira besűrítettem, hogy 2-3 nap alatt feladtam.
1: Szerintem hülyeség.
0: Nagy hülyeség volt. Nem akartam arra kitérni, hogy mi meg hogy, csak hogy próbáltam így behatárolni.
1: Figyelj, most az, hogy heti nagyjából ízítse az, hogy hétfőhez, kedves, szerdes, péntek, szombat, vasárnap, oké. Hogy heti, meg havi tervező, jó. De az, hogy napra lebontva,
0: Az ugye nem, tényleg nem jó. Meg akkor, meg ritig nem úgy sikerül, tehát, hogyha mondom, mit tudom, például olvasok most fél órát, és akkor...
1: Ja,
0: és akkor...
1: tegnap olvasunk most fél órát.
0: Mi? Annyira izgalmas volt az a könyv, meg izgalmas is jelenleg.
1: Hogy másfél óra.
0: Én már kíváncsi voltam, mi történik. Na, nagyon jó könyvet olvasunk egyébként.
1: Könyvsorozatot,
0: aminek a harmadik könyvét olvasjuk, amivel már hamarosan végzünk, már valami 67-68%-át olyannyit elolvastunk.
1: Nem, egyébként ez úgy volt, hogy ugye első házasság évfordulónkra én kaptam egy könyvolvasót.
0: Ezt az Evo E10-et mondhatjuk.
1: Igen. Nyugodtan. Ugye eddig Geri nem nagyon olvasott, de aztán utána elolvasott egy sci-fi könyvet, vagy kettőt, és akkor megtetszett neki, és akkor találtunk közös könyveket. Főleg most, hogy így a szemed így...
0: Hát igen, ahogy így kezd, így már bizony.
1: Érdekes, én szeretek olvasni.
0: Jó is egyébként, tényleg jó. Tegnap nagyon izgalmas volt.
1: Úgyhogy most ez úgy alakult át, hogy én inkább egyéni könyvet, inkább iPhone-on olvasok, és együtt pedig az Evon.
0: Igen. Amúgy te is érdekes könyveket olvasol.
1: Igen.
0: Mit is meséltél, hogy volt egy, hogy az ördög, a, nem tudom, a kis ördögöt?
1: Ja, a Csűrcsavar levelei, C.S. Lewis, igen, hogy hogyan neveli az ördög az unokaöccsét, a kis ördögöt.
0: Hogy mit kell csinálni, és hogyha nem jól csinálja a feladatát, akkor...
1: Akkor jól letolja, igen.
0: hogy kell embereket kísérteni, meg stb.
1: Igen.
0: És akkor, ha nem úgy kísért, nem sikerül, akkor érdekes
1: akkor
0: könyv.
1: Akkor megbünteti, igen. Érdekes. Humoros könyv egyébként.
0: Jaj, egyszer olvastunk egy olyan könyvet, igen, földön kerestem, aztán nem találtunk. A fordított világ.
1: Majd írd már be valahova Google-be.
0: Jó, majd megnézzük. Amikor minden visszafelé történik, tehát az a durva. Az elejét elkezdtük, nem bírtuk, de majd hát, hogyha...
1: Jézusom! Kíváncsi lennék rá, de...
0: Hát
1: meg amit még el kéne, hogy olvasunk, a Gerilla 2-3.
0: Annak a második könyvénél tartottunk a véget.
1: Júj, az is, de durva.
0: Hát ott már durva volt, mert nagyon érdekes események történtek már. Szóval jó olvasni is. Én régen nagyon keveset olvastam. Kötelező olvasmányokon kívül nem nagyon. Oké, most ez így nem valami előnyömre válik. Oké. De így könyvet nem. Tehát akkor még nem volt könyvolvasó. Hát a gépen meg olvasgattam, de nem így könyvet.
1: Figyelj, én azt gondolom igazából erre a könyvolvasó dologra, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy rétegtermék, és mégis lett neki. Én azt gondolom, hogy egyébként ezek nagyon jók.
0: Nagyon jók. Nagyon jók, és tényleg tök jó.
1: Én
0: sokáig
1: nagyon...
0: kitart. Tehát azért mi órákat olvasunk vele, és azért az akkumulátora is bírja. Pedig már megvan egy 6 éve.
1: Igen.
0: Dehogy 6-5.
1: Igen, én mondjuk ezzel úgy vagyok, hogy én le nem tenném máshova, tehát én is mindig úgy használtam, hogy kézbe fogtam.
0: Én is, úgy más, hogyha ott hallod távolról, és akkor nem.
1: Miért? Ugyanaz.
0: Nem, én szeretem a kezembe fogni, és akkor úgy, ha valamivel foglalkozok, nem nekem ilyen, pedig nem vagyok aspergeres, meg ilyenek, pedig már mondták rám, pedig nem vagyok.
1: De szerintem ugyanaz.
0: Nem, hogyha távolról hallok valamit, akkor könnyen elterelődhet. Nem feltétlenül, de könnyen a figyelme.
1: Nem is igaz.
0: Na, hát akkor menjünk zenélni, és a következő témát meg elővesszük itt a Hobby Rádió Gerisó című műsorában, mert hogy még van azért bőven időnk. Itt ez a második óra, egyébként nagyon érdekes szignált tettem be véletlenül, vagy nem tudom, hogy alakult, pedig már jó idő van. Hallod, hogy mi felmelegítünk a hidegben?
1: Hát figyelj, lelki fázás is lehet. az tök rossz, amikor az embernek rossz kedve van, mert amikor rossz kedved van, akkor süthet akármennyire a nap, de mindig fázol.
0: Hát
1: ez saját tapasztalat.
0: Nem, amúgy éjszaka, tehát ott a reggel még úgy hideg van, tehát ilyen 6-7 fok az még mondhatni.
1: De mondom, én még a 30 fokban is képes vagyok fázni, ha rossz kedvem van.
0: Durva. Na.
1: Te nem?
0: Hát nem tudom, tehát én még nem tapasztaltam.
1: Én igen.
0: Ilyen határeset, tegnap nagyon határeset volt. Amúgy igaz, hogy most is a hátam mögött van. Nincs rajtam, csak így a hátam mögött van terítve a pléd.
1: Ó, bocsánat, meg még elfelejtettünk egy gasztroélményt.
0: Azt majd a következőben akkor.
1: Bocs.
0: Mert még van másfél perc itt a háttérzenéből, de szerintem menjünk nyugodtan zenéjünk, és akkor a gasztróval folytatjuk.
2: Hobbi Rádió.

0: Na és itt vagyunk veletek ismételten a Hobby Rádió mikrofonjai mögött, ez itt a Geri Show, itt van kincsem feleségem, mindenesen Fruzsi, a mikrofon mögött ő is.
1: No, és aztán az egyik legfinomabbat felejtettem ki, az almás süteményedet, amivel megleptél.
0: Nagyon érdekes, mert valamelyik héten, előtte talán egy héttel, ahogy hazajöttünk a templomból, megkívántam a kakaós sütit, és akkor megsütöttem. Ilyen kakaós kókuszos volt, abból te...
1: Nem ettem.
0: Én úgy emlékszem, hogy egy kockát megettél belőle, hogy jó, na, hagyd kóstoljam meg.
1: Nem ettem, nem emlékszem.
0: És akkor utána, mert volt még itthon alma, és akkor kitaláltam, hogy na, akkor kéne almás sütit csinálni. És akkor így fölmagdostam az almát szépen, és megcsináltam, van ez a kevert tészta recept, ez a bögrés piskóta recept, nagyon jó, ezt lehet vízzel is, tejjel is, tehát ezt lehet ezzel csinálni, és megcsináltam. Nem tudom, hogy az almásat azt, szerintem tejjel csináltam pont azért.
1: Tejjel mondtad.
0: Igen, igen, igen. És megsütöttem, olyan finom lett, halljátok, aznap, na, még ki sem tudom mondani, aznap elfogyott.
1: 30 perc alatt.
0: Nagyon jó.
1: Mert az volt, hogy hozz még egy kört.
0: Tényleg.
1: És még egy kör.
0: És akkor
1: volt.
0: Már megettük. Úgy elfogyott az a süti, mint hogyha nem is lett volna. Tudom, te mondtad kincsem egyébként, hogy vannak olyanok, akik így megsütik, megfőzik a dolgokat, és utána így el is vagy rögtön, és utána így mondják, hogy elszomorodnak, hogy hát most ezért dolgoztam vele együtt, mert hogy el is fogy, és nincs.
1: Na most mit csináljanak?
0: Hát ez az.
1: De... Sőt, emlékszel azon a híres rendszerbontó koncertnél, milyen finom sült almát készítettünk?
0: Tényleg, igen.
1: Abba cukrot is szórtunk, de az utána való sült almában nem.
0: Abban nem? Na de várjál, abban azért szórtunk cukrot, azt hiszem, mert az alapból nagyon savanyú volt.
1: Nem, azért szórtunk bele cukrot, mert savanyú volt a szőrő, tehát az borzalmas volt az a délután.
0: Ami egyiket alma volt. Ne, az a délután, igen, de azon már beszéltünk.
1: Az brutális.
0: Arról már beszéltünk egyébként, hogy ez milyen szörnyű volt, és szerintem ez ilyen folytatólagosan lesz. Nem akarok így
1: igen.
0: Belebocsátkozni bármibe, de szombaton ez folytatódik, úgyhogy... Majd ilyen, tudod mi lesz majd? Jó, most eszembe jutott valami, jaj, nem akarok, mindegy, most már...
1: Óvatosan, virágnyelven.
0: Hát nem, tudod, ilyenkor, amikor vannak ilyen...
1: Óvatosan, virágosan, tudod.
0: Tudom, tehát amikor vannak ilyen ünnepségek, meg a régi időben biztos emlékszel, hogy voltak olyan ünnepségek, gyerekkorodban hallottad, iskolában nem nagyon ott tudom, ott más volt az iskolai ünnepét, de vannak ilyen, amikor ilyen országos ünnepségek vannak, és akkor ilyen felvonulások mennek, és akkor megy a zenekar, és akkor...
1: Mi srácok, olyan szépek voltak az állami ünnepségek eddig. Én nagyon élveztem a tavaly október 23-at.
0: Az nagyon jó volt, az nagyon, tényleg, az egy... Nem, az csak vannak ezek a tudod, ilyen jó
1: egyébként kis... nekünk is van itt egy fúvó zenekarunk, nem tudom, tudtad-e.
0: Mármit itt, ahol vagyunk?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Hát nem látod az applikációnkban?
0: De valami volt. De olvasgatni, én szoktam olvasgatni,
1: igen. Igen.
0: Különösen azóta, mióta nem felvágok le, de azóta így olvasgatom.
1: Nyugodtan mondjad ki!
0: Az a helyzet, hogy a MacBook Air M4-en lehet már olyat csinálni, hogy a mobil alkalmazásokat is föl lehet tenni, de az egérrel lehet igazán.
1: Azért raktad föl, mert nagyobb a képernyő. Hiába, hogy szó erre használod, ugye?
0: De attól függetlenül még olyan jó olvasgatni, tehát, hogy elmondja a voiceover, hogy mi van. Nem, mint a telefonon nem mondanál, de... És akkor én azóta szoktam nézegetni a híreket benne, meg ezeket. Tehát én rendszeres olvasója vagyok ennek az
1: gyerekek
0: applikációt.
1: Gyerekek, azért ez egy más szint, amikor romló szem, és akkor valahogyan úgy kell megoldani. Például képzeljétek el, hogy egy érdekes dolog, hogy van egy kedvenc külföldi web oldalunk, egy fórum, kimondhatjuk?
0: Szerintem nyugodtan.
1: Apple Vice, és igen. Ott mesélik, hogy megvásárolták többen is a MacBook Neo-t. Ugye mi érthető okokból nem azt választottuk Gerinek. Én direkt nem azt választottam, mert mondom, nehogy aztán itt hadd tegyen, hogy nem olyan jó, de jó törölök.
0: De be voltam pistulva arra a gépre, te.
1: És akkor meséld el, hogy mit írnak a többiek erről a Neo-ról?
0: Nagyon érdekes, én csak nekem leesett az állam, mikor így...
1: Egyébként egy zárójában megjegyzem, hogy nem tudom, hogy mit választanék, hogyha nem négyesem lenne.
0: Jaj, bocs.
1: Lehet, hogy inkább hallgatnék rád, és úgy ezt választanám, ezt a négyest. De meséld el.
0: Nagyon érdekes, mert hogy ez a... Ne úgy, na akkor nagyon... kis rövid informatikai dolog, tehát hogy A16-os chip van benne, Pro chip, ugye ami a telefonban, iPhone A16-os, na, tehát melyik telefonban a 16-os Pro
1: Max? A16 Pro chip, tehát 16 Pro Pro Maxban.
0: Igen, igen, az van benne, és hát jól működik rajta ugye a Mac operációs.
1: Ugye ezek nagyon szép színekben vannak.
0: Igen, nekem a citrusos tetszett nagyon egyébként. És hát nagyon jól futtatja az alkalmazásokat, és valaki azt mesélte, hogy ő még virtuális gépet is futtat rajta. Windows-t, JAWS-t, NVIDIA-t, és mellette még Mac-es programokat is, amit már érződik, hogy egy kicsit így ugye lassabban
1: hát
0: mennek.
1: Hát 8 giga.
0: Igen, és ugye kettőféle tárhelyel kapható, 256, 512 gigabájtos.
1: Ugye
0: merevlemez, SSD.
1: Ugye az 512-es Touch ID is, a nem, igen. Az nem.
0: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy így a hangzás a kicsit azért úgy hello az oldalhangszórók miatt.
0: Én is attól tartom, hogy én közelről nézem nagyon a gépet, tehát én a monitorban így belebújok szintén, és úgy nézem, és akkor nem mindegy, hogy honnan jön a milyen hangzás. Távolról, ha letesszük az asztalra, és onnan nézzük, akkor nyilván más lehet, mert a Dolby Surround benne van. Tehát ez a special audio hangzás, ez benne van. Ezt írták róla, igaz, zenei teszteket nem nagyon hallunk értelemszerűen egyébként.
1: Nem véletlen.
0: Nem, de amúgy meg nem szól rosszul.
1: Nem, egyébként azt kell figyelembe venni, hogy ahogy így egy látás romlik, úgy azért speciális igények vannak.
0: Igen, mert oké, hogy voiceover...
1: Képernyősor.
0: Igen, meg a képernyő beállítások, kontrasztok, ugye a Windows-t is már csak sötét móddal tudom használni, a nagyon világos alkalmazásokat, amiknek nincs sötét módjuk, akkor oda bekapcsolom az NVIDIA-t időnként. Igen.
1: Én azt gondolom, hogy ezekről is érdemes beszélni, ha már tényleg egy olyan helyen vagyunk, ahol beszélgethetünk erről, meg ahol kisegítő technológiát használnak a többiek is. Tehát én azt gondolom, hogy igazából ez a jövőbe való befektetés volt.
0: Pontosan, nagyon gondolkodtunk rajta, hogy majd május-június környékén jó van úgy, de aztán valahogy azt gondolom, hogy jól tettük, hogy ebbe befektettünk, mert hogyha nem tesszük, akkor nehezebb dolgunk lett volna. Úgyhogy jól tettük, hogy ezt...
1: Úgyhogy én örülök, hogy van alkalmazásunk.
0: Annak
1: nagyon
0: is.
1: Jó városi alkalmazás,
0: igen,
1: egyébként
0: igen.
1: Nagyon hálás vagyok ezért így.
0: Mindig szól, hogy mikor kell kivinni a kukákat, meg ilyenek.
1: Meg az időjárás is nagyon jó, akkor
0: hát
1: hírek, tehát én nagyon elégedett vagyok.
0: Jaj, volt itt ugye a tűzoltónap, mennyi? 145 éves a tűzoltóság, valami ilyesmi volt, én vagy 143, jó, nem mindegy, két év ide oda, nem mindegy, és hát ugye tavaly, vagy valamikor, amikor hallottam a nagy szirénázást, akkor megijedtem. Mert hogy mi történt, és nem tudtam, ugye, vagy valamikor még nem is tavaly, valamikor még, amikor nem szólt ugye az alkalmazás, hogy nem tudtuk, és akkor most látom, hogy tűzoltó nap lesz, és akkor amikor hallottam a szirénákat, akkor na mondom, akkor most van a tűzoltó nap, nem sem.
1: Meg vagy bogárfelvonulás is.
0: Igen, meg mindenféle, tehát mondom, én olvasgatom, aztán még én mondom neked, hogy...
1: Meg én nekem azt tetszik, hogy így a vállalkozások is össze vannak benne gyűjtve, meg
0: minden. Jó az az alkalom. Van még több városnak van egyébként, nem mindegyiknek.
1: Ezt nem tudtam.
0: Nem mindegyiknek, egy-kettőnek van, pedig nagyon hasznos kis alkalmazás,
1: nagyon.
0: És jól összerakott. Régen volt Androidra is, de most már nincsen. Most már csak iPhone-on van.
1: Hát figyelj, szerintem felmérték az igényeket, hogy
0: igen.
1: Hányan használják ezen, hányan
0: igen.
1: Azon, és nyilván ugye többen vagyunk mi.
0: Nyilván. Na, milyen sok témát összeszedtünk. Volt itt most gasztro téma, süti, hát az nagyon finom volt. Akkor beszéltünk most itt hirtelen akkor itt az alkalmazásunkról, és a következő témát már akkor most nem hozom ide, mert itt a háttérzenéből van 2 perc 30 másodperc, hogy menjünk zenélni, és akkor utána beszéljünk a következő témáról, amire már itt így nézegettem, készültem, hogy tudjunk róla beszélni egy kicsit. Ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show, megyünk tovább remek hangulatú zenékkel, és akkor jövünk mindjárt.

0: Zala Larsont hallottuk az elmúlt percekben, na beszélni meg már nem fogok tudni. Neked volt a kedvenced az előadó egyébként? Vagy?
1: Zala Larson.
0: Son.
1: Au. Nem volt a kedvencem, de jó előadó.
0: Mert mint hogyha te mondtad volna régen,
1: au, is igen.
0: Így említetted a...
1: Bocsánat, majdnem elharaptam a nyelvem.
0: Na, az előadó, hogy nekem is nehéz volt így ki. Pedig nem akartam nyelvtörőt. Több téma eszünkbe jutott itt, nagyon érdekes módon, viszont még gyorsan megemlíteném azt a témát, amit már így elhoztunk, vagyis látod, hogy elhozunk így. Hoppá, egy kicsit torzítunk, kicsit messzebb megyünk. Na, itt a technika ördöge. Na, de azért működik minden rendben. Na, szóval az amerikai versenyhivatal betiltja a vállalkozásoknak azt, hogy AI, tehát mesterséges intelligencia által generált vásárlói véleményeket, értékeléseket tegyenek ki az oldalukra. Hmm. Mert hogy több ezer ilyen vélemény jelent meg, és hát ugye ezt korlátozni kell, tehát hogy ilyen ne történjen, mert ez becsapja ugye a vásárlókat.
1: Remek.
0: De egyébként én már mondtam is, hogy néztünk néhány oldalt, ugye emlékszel? És akkor mondtuk, hogy hát úgy olyan érdekes.
1: Ez sem ember írta.
0: Hogy mit?
1: Hogy ez sem ember írta.
0: Igen, igen, igen, mert hogy nagyon érdekes volt egy oldal, ahol így nézegettük, és nagyon sok jó vélemény volt, egy talán rossz, de olyan fura volt olvasni, hogy na várjál, ez most...
1: Igen.
0: De nekem tudod, mi tetszik igazából? Tehát amikor van egy olcsóbb termék, aminek a minőségét hát akár meg is kérdőjelezhetnénk, de azt írják, többen azt, tehát több véleményből azt olvassuk ki, hogy árérték arányához képest tök jó. Tehát ha olcsót veszel, akkor...
1: Olcsót kapsz. Olcsót veszel, olcsót kapsz.
0: Az olyan is, az olyan is lehet, hogy egy hétig használ, sokkal drágába kerül, hogyha ötször megveszed, mint egyszer egy jót.
1: Jaj, ne

0: mondjam egyébként. Igen. Tehát, hogy ennyi, és akkor ennek akar véget vetni az amerikai versenyhivatal.
1: Én pont ezt mondtam egy ismerősömnek is, hogy nem az olcsót vegye. Adja össze éveken át.
0: Igen, mert tényleg, ha belegondol az ember, akkor ha olcsót megveszük, nem költöttünk rá sokat, de aztán egy-két év múlva meg puff. És akkor vehetsz másikat. Tehát ez oda kell figyelni. Na, úgyhogy jó kezdeményezés ez, hogy igazából ezek ne legyenek ki, hanem valódi. Tehát az lenne jó, ha én megértem a vállalkozásokat, főleg az induló startupokat, akik azt mondják, hogy valahogy marketingelni kéne, hogy egy kicsit jobb legyen, a jobban induljunk. De azért én is azt gondolom, hogy mindennek van határa.
1: Igen.
0: Tehát erre azért oda kell figyelni. Na, úgyhogy ennyit amerikai versenyhivatalról és a kezdeményezésről, ami nem rossz. Úgy gondoltam, hogy hát még van időnk bőven, de akkor ne szórjuk nagyon szét a dolgot. Mondtál itt nekem, itt a fülembe gyorsan egy nagyon érdekes dolgot. Mi volt ez?
1: Gyerekek, fél év múlva. Hát egy mozgó karantén van a világban, az óceánon, hantával.
0: Na, hantázik, hanta vírus.
1: Nem, sajnos nem. Rákcsálókról emberre terjedő vírus van egy luxus hajón, csak az a fura, idegesítő, aggasztó, hogy nincsen a hajón rákcsáló, és most konkrétan szegény emberek a kabinjaikba vannak zárva.
0: Hát, hogyha rákcsálóról szóval kis állatkákról terjed át ilyen,
1: amik rákcsálnak,
0: igen. Akkor, és nincs, akkor hogy?
1: Valószínű, hogy úgy, hogy már úgy vitte be emberünk, hogy rákcsálóval vagy szeméttel érintkezett, de ez akkor is aggasztó, hogy emberről emberre.
0: Igen, és gondolom rohamosan. Tehát most még ott a hajón van, de hogyha az kiköt? Valahol.
1: Akkor jön a maszk.
0: Hát meg még ki tudja mi.
1: Úgyhogy online misére felkészülni?
0: Még jó, hogy nem szüntették meg ezt a lehetőséget.
1: Remélem, hogy nem, mert az egy cink lenne. Azért figyelj, más az, amikor tudom magam lassz, hogy fáradt vagyok, és nem
0: és akkor te rákapcsolódsz, akármi.
1: És más az, amikor csak így lehet.
0: Igen, hát amikor már persze. Tehát amikor más lehetőséged nincsen, vagy vegyvédelmi ruhába ott ülsz, de az mondja, nem félsz oda, úgyhogy nem lehet.
1: Figyelj, miért? Hogy csak egy maszk, akkor az...
0: Hát az még oké. Bár nem mindenki viseli el a maszkot, mert valaki nem kap rendesen levegőt benne.
1: Köztük én se, de ez szó se róla.
0: Azért mondom, hogy volt egyszer egy ilyen, hogy amikor volt az a covidos időszak, akkor itt volt egy ismerősünk, gépet telepítettem neki. Te meg rajtad volt, jó van, beszélni tudni kell. Szóval rajtad volt a maszk, és akkor egy ilyen 6 órán keresztül. Mindannyiunkon. Rajtam nem tudom, volt-e? Nem.
1: Volt. Hogy ne lett volna? Hát rajtad is volt. Ha. Megmondtam, hogy csak úgy lépett be mindenki, hogy nem mindenki veszik van. Le a maszkot.
0: Ja, igen. Akkor nem tudom, akkor valahogy megoldottam, mert nekem akadályozta a látásomat. Nem a szememet akartál, tehát nem odaraktam mind szemkötő, tehát nem, hanem fölvettem, és akkor olyan rosszabb volt.
1: És akkor én meg elszédültem.
0: Igen. Igen, azt akartam mondani, hogy nagyon fáradt lettél, utána úgy bealudtál, mint a bunda.
1: Hát olyan volt szó szerint, hogy
0: és szó akkor most megint, bár nem tudom, hogy ez milyen úton terjed ez a hantavírus, tehát, hogyha most maszk elég, akkor...
1: De gyerekek, ha... én nem akarom tudni. Én
0: ha meg érintéssel, tehát nem maszk...
1: Nem akarom, gyerekek, elég rossz volt ez. Tehát figyeljetek, megmondtuk 2020-ban mi a véleményünket erről,
0: igen.
1: Máshol is, itt is, de én nekem ugyanaz a véleményem még mindig, hogy nem.
0: Hát igen, mondjuk...
1: Hagyjatok.
0: De ez az, mondjuk az a hajó, jó, ilyet nem mondhatok, mert a múltkor is
1: ezt. Nem emlékszel, amikor átmentem az állat, hogy kínom össze van. 2 hét múlva. Hello! 2 hét múlva meg más szó szerint. Maradj otthon, én otthon maradok. Emlékszel?
0: Igen, és
1: tehát,
0: akkor...
1: Gyerekek, nem, tehát ilyet nem mondhatsz, hogy messze van, mert több országból vannak ott. Honnan tudod, hogy nem éppen Magyarországon fogja. Magyarországra én az, aki ott volt. Na?
0: Hát akkor kész. Akkor kész.
1: Bocsi!
0: Ó,
1: tehát érted?
0: Jó, oké, nem mutatok ilyeneket.
1: Kesztyűbe meg mazga mentem, és akkor kinevettél.
0: Tudom, mert akkor még senki nem ment
1: egyébként. Most emlékezzél rá, egy hétre, hello!
0: Igen, mert jókat mosolyogtam. Ja, messze van az még. Hát volt egy, megint az az ismerős volt. Nevet nem mondok, mert tudod, ciki az, hogyha itt lejáratjuk akármi. De volt neki egy lány annak idején, és ő meg farsankor beöltözött koronavírusnak.
1: Ja.
0: És utána egy hónapra, mert ez várja az ilyen február, már márciusban már voltak a lezárások.
1: Ja.
0: És ők meg akkor járkál, akkor mentek.
1: Ami a durva, hogy ugye mi 20-ba, 19 végén már láttam ezeket a híreket, és akkor mi még szerelmünk hajnalát éltük, ugye még 20-ba is, és akkor így mondtam is, amikor így olvastuk, hogy válnak csomóan meg ilyenek, hogy ezt nem hiszem el. És emlékszem, hogy az első feloldásnál tudtunk összeházasodni talán.
0: Igen, akkor, és még volt egy ismerőség, aki azt mondta, vegyétek már levaszkot olyan
1: csúnyára. Hát mondom, no, normális, atya, mondom, fog érzékelni, hogy barátom. És tudjátok, mi vigasztal? Hogy én bizony nem dobtam ki a maszkokat. Szépen levasalva, lefertőtlenítvelben vannak.
0: Eltettük.
1: Köl az még! Sokba került az!
0: Jó, nekem volt egy olyan maszk, amit már ilyen fonalak lógtak róla, egészség használtam.
1: De tudod miért? Mert igénytelen voltál azért, mert mindenki azt csinálta, de innentől kezdve nem lesz ez. FFP 880-as lesz, tudod?
0: Ja, amikor kitalálták, 1000-es. Hogy ilyen izék vannak benne, ilyen fém, ja. Valamik, meg mit, milyen nanoszálak, meg mit, azt ott nézegette mindenki a szeszes maszkját.
1: Csak pedig a retek maszkát benne. Szó szerint a retyó, mert ugye itt ugye az volt nyilván, hogy ugye azért én is ugye hogy feltűtítettem úgy, hogy sistergett a maszka forró vízbe.
0: Bizony.
1: Így sírtam azt.
0: Így. Igen. És még mondtad is, hogy nézzál, milyen furcsa.
1: Igen. Fú, gyerekek, hogy én ezt hogy utáltam egyébként, én nagyon masszívan elzárva érzem magam maszkba, de persze, hogyha kell, akkor hordom.
0: Nekem a látásomat zavarta.
1: Ne aggódjam, most már nem.
0: Most már nem zavarja.
1: Főleg, hogy most nem botta a közleket.
0: Ez az, tudod, most már a szemem zavarja a látásomat. Tehát amivel látnom kéne, az zavarja most már. Hogy
1: honnan tudod, lehet, hogy legközelebb ilyen izét kell felvenni, tudod, hogy a szemet is eltakarja ezt a pajzsot, tudod, ezt a shieldet, vagy mit.
0: Amit a hengesztők szoktak használni.
1: Ja, tudod.
0: Az
1: tudod, ilyen gömböt húzol a fejedre, mint tudod.
0: Hát űrhajós is, tudod, az is
1: lehet. Oxigén gömb.
0: Oxigén palackkal, igen.
1: Nem, ilyen oxigén gömb, tudod.
0: Jaj, tényleg.
1: Tudod. És akkor tudod, így be van programozva, hogy 4 órára elegendő oxigén van benne, és akkor itthon feltöltheted.
0: Tényleg. Azt a mindenit.
1: Hát jó, nem. Gyerekek, nem akarok 2 hét múlva ezen sírő gyerekek, én megmondtam.
0: Már csak 2 hét, tudod?
1: Csak tudjátok, hogy a baj. És minden viccen kívül mondom, vannak olyan dolgaim, amit így elmondok nagy arccal, és gyerekek bejön.
0: Igen.
1: Úgy, ahogy van, bejön, úgyhogy szerintem...
0: Ezt inkább ugye? Szüneteljük, jó? Mert akkor hátra nem jön be.
1: Igen, azt mondod, ne, figyelj, hogyha meg is említem, akkor is bejön, szóval innentől kezdve.
0: Na,
1: amikor megálmodtam egy-két dolgot,
0: és az bejött. Igen.
1: Nagyon jó volt.
0: Durva egyébként. Na, zenéjünk, aztán lehet, hogy utána csak elköszönünk, azt látom itt az időn, úgyhogy 2 zene jön, azt meglátjuk, mi lesz.

0: Na hát én azt gondolom, hogy az elmúlt két óra remek hangulatban telt itt a Hobby Rádióban, hiszen most már lejár a műsoridőnk lassan, ugye itt azt nézem, hogy mindjárt már el kell, hogy köszönjünk. Nagyon sokféle témával foglalkoztunk, szerintem az élet majdnem minden területét, amit lehet érinteni ilyen napszakban, azt érintettük, tehát beszéltük itt sok mindenről, mi történik nálunk, mi történik a nagyvilágban, de hát ezt már megszokhattátok, hogy a Keri Show mindig erről szól. Na, hát azt hiszem, hogy nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjünk.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Jövő héten ismételten találkozunk. Maradjatok továbbra is itt a Hobby Rádióval. Kellemes hétvégét. Sziasztok!
0: Na, hát én is örülök, hogy itt voltál, és reméljük, hogy tényleg jövő héten is itt tudsz lenni velünk, mert hogy te nagyon színessé teszed a műsorokat, úgyhogy ennek örülünk. Én is elköszönök tőletek, ahova tudtok írni, ez a geri.kukac@hobbyradio.hu, itt véleményt, ötletet, javaslatot várunk, illetve meg tudjátok nézni a www.hobbyradio.hu weboldalt, ahol a rádióval kapcsolatos információkat találjátok meg, de híreket is olvashatok, illetve ezen kívül még nagyon fontos lehet a Facebook oldal, hiszen itt a facebook.com/hobbyradio.hu oldalon megtaláljátok a Hobby Rádió Facebook oldalát, ahol programokhoz, eseményekhez tudtok nagyon interaktívan hozzászólni, illetve van egy applikációnk is, ez pedig az iOS-ra és Androidra is letölthető a megfelelő helyekről. Itt a Hobby Rádiót tudjátok hallgatni, és mobilon keresztül is tudtok híreket olvasni. Én is mindenkinek nagyon kellemes délutánt kívánok, amennyiben tehetitek, maradjatok a Hobby Rádióval, hiszen rengeteg zene és rengeteg jó műsor vár még rátok, utána pedig mivel hamarosan itt a hétvége, ezért én mindenkinek, tehát én is mindenkinek szép hétvégét kívánok, jövő héten pedig ugyanebben az időben találkozunk. Addig is, sziasztok!
1: Ez volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, megtéveszthette a fogyasztókat a Van Magyarország. Csak nem 1,7 millióan adták be SZJ a bevallásokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcs termő területek többsége található. A helyzetfelmérés még tart, de az már biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruitweb a fagyvédelem és a kár enyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Megtéveszthette a fogyasztókat a Van Magyarország, ezért a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal. A gyanú szerint a vállalkozás világnapi egy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhatnak a fogyasztók számára, közölte a hatóság szerdán az MT-vel. Példaként említik, hogy nem teszik felismerhetővé, miszerint a világnapi egy egyes előfizetés szolgáltatási szerződéseknél automatikusan aktiválódik, és ebben az esetben a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internet hozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles. Már csak két hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-éig már 1,9 millió megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. Az Európai Parlament elfogadta azt a tervezetet, amely szigorítana az állattartáson. Az új állatvédelmi törvénytervezet főleg az állatkereskedelemre koncentrál, de a gazdikra vonatkozó passzusokat is tartalmaz. Eszerint telepen élő kutyáknak biztosítani kell a mozgás lehetőségét akár minimum 1 órás sétáltatással, utóbbi alól csak az állatorvos adhat felmentést. A kutyákon kívül kötelezővé tennék a macskák számára is a mikrocsippezést, amelyre ugyanúgy minden adatát és veszettség elleni oltását rögzítenék, mint a kutyáknak. Megtiltanák a közeli rokonok párosztatását, illetve a tenyésztés során a túlzott tulajdonságok kifejlesztését, ugyanis utóbbi egészségkárosító az állatra nézve. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
3: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes köszön.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje.
7: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
8: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
7: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
8: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
3: Hobby Rádió!
7: A jövedelemadó vevő.
8: Társadalmi célú közleményt hallottak.
9: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Jósvádájú úriember. Mosolyog, pedig hát tulajdonképpen a kor nem viselte meg. Kincses Gyula, nyugalmazott igazgató. Az életpályádról fogunk beszélgetni, Gyula bácsi, és nagyon-nagyon jól tudom, hogy ez egy hihetetlen nehéz dolog, hiszen ha nem is szó szerint kalandos volt az életed, de azért nagyon sok mindent megéltél és megértél. Honnan indultál?
1: Megtisztelő kedvességedet köszönöm, hogy együtt lettünk és beszélgethetünk. Először talán annyit, hogy 85. éves vagyok, a kor tudjuk, hogy nem érdem, hanem állapot. És ennek a 85 évnek a gyökere nagyon mélyen van. Szülőfalumhoz köt. És ezek a gyökerek hoztak kisebb hajtásokat. Egyik-másik hajtás még fává is nőtt belőle, és ez a fa adott embereknek enyhet adott a forróság esetén, adott élőlényeknek pedig még élelmet is adott. Virágjaival is szebbített a tájat, gazdagította. De ez a fa is lehullajtotta a levelét, mint általában, ha ősz következik. És talán Arany Jánost idézném, mikor azt mondanám, hullajtja levelét, az idővén fája, terítve hatalmas rétegben alája. Én ezt az avart jártam, és tűnődve megálltam, egy régi levélen ezt írva találtam. Tehát ha fa alól felveszek egy-két levelet, minél mélyebbről veszem fel azt a levelet, annál régebbi adatokat találok meg rajta. Többé-kevésbé. Születtem 1926-ban Pocsai községben egyszerű nádfedeles házban. Apám, anyám, édesapám, édesanyám egyszerű emberek voltak, apám nyugdíjas volt, édesanyám otthon dolgozott, nevelt bennünket. Édesapám görögkatolikus volt, édesanyám református volt. Ez a két vallás találkozása egy családban nyitottabbá tett, sok mindent jelentett nekem, másként tekintettem a világra, mint az, aki csak egy ritusban nevelkedett, csak egyben nőtt fel. Otthon töltöttük gyermekkorunkat, elemiskolát, Pocsajban, illetve Debrecenbe jártam a görögkatolikusba, majd polgáriskolába kerültem. Hadd mondjam, nem dicsekedhettem az akkori tanulmányi eredményeimmel. Talán a negyedik polgári volt az, amikor úgy észhez tértem, mivel egy évet előtte otthon kellett maradnom betegség miatt, és igénybe vették munkaerőmet is a gazdálkodó emberek, ugye, akkor gondolkodtam el azon, vajon nem kellene nekem is elmenni Nyíregyházára bátyám után a tanítóképzőbe. Negyedik polgáriban már olyan jó volt a bizonyítványom, hogy szó nélkül felvettek, és így kerültem a nyíregyházi tanítóképzőbe. Állami képző volt, hogy miért Nyíregyházára mentem, és miért nem a debreceni preparatóriumba. Azért, mert görög rítuson nevelkedtem, és a nyíregyházinak volt az a funkció is, hogy a görögkatolikus községek számára, egyházközségek számára kántort is neveljen, ne csak tanítót, tehát képezzen. Oda kerültem. Na de hát nem lett belőlem kántor, mivel háború is volt, és háború alatt fogságba került. Kerültem orosz és román fogságba, azt követően TBC-vel megpakolva, mint egy másfél-két hónapot feküdtem a Berettyóújfalusi kórházba. Bizony 45 késő tavaszra nyarára kerültem haza csak, és akkor kezdtem lábadozni. Utána szüleim úgy látták, hogy ez a fiatalember nem biztos, hogy kibírja megint az utat Nyíregyházára és vissza, ezért édesanyám bejött Debrecenbe a kollégium igazgatójához, és Török Tibor igazgatórot megkereste és kérte, hogy vegye fel az ő fiát ide, ebbe a képzőbe, aki annyit szenvedett a háborúban. Biztos, hogy rendesen fog viselkedni. Az igazgató azt mondta, nézed, jányom, ha a fiad rendesen viselkedik, helye lesz nálunk. Így kerültem ide be, és 1947. június utolsó napjában tanítói képesítést tettem. Az utam egyenes volt, utána bátyámat követtem. Most is, mint az előző iskolatípusban, Budapestre felmentem, és a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára kértem felvételimet. Felvettek. 22-23-ban voltunk az osztályban. És Debrecenből ketten mentünk fel, nem ismertük egymást Debrecenbe, de ketten mentünk fel. A hölgy a Dóciból jött, ő lett Kozmuca Flóra, I.S. Juláni Kozmuca Flóra után a főiskola főigazgatója, ma is nagyon jó a kapcsolatunk vele. Ő a Gordosné dr. Szabó Anikó. De voltak sokan nagyon kedves kollégista társak, évfolyam társak. Mindenkivel nagyon jó egészséges, tisztességes kapcsolatunk volt. Hadd mondjam, szabadok voltunk és beszélgettünk. De volt egy kolléganő, akivel úgy másodév után, utolsó évben többször is egymásra néztünk, többször tudtuk egymást segíteni, és valahogy úgy éreztük, hogy az élet feladatot nekünk együtt kell felvállalni. Ez volt a Hagymás Ilona, Ilonka 1951-es házasságunk óta felesége. Áldott lélek, sokat segített, mellettem volt jobban rosszban. 1950-ben kaptuk meg a gyógypedagógusi oklevelünket, mind a ketten Debrecenbe jöttünk le Siket-Némák intézetébe, annak ellenére, hogy Budapesti Siketek intézete is ajánlott részünkre állást. De az ő szüleim Záhonyban éltek, az én szüleim Pocsajba. Közelebb akartunk jönni. Haza akartunk jönni. Haza, mert nekünk ezt jelentett a haza. 1950-ben kerültünk haza Debrecenbe. És a Siketek intézetébe is szívesen fogadtak bennünket, kellett is a szakember, de különben is erre készültem. Még akkor nem tudtam, később egyre inkább tudatosult bennem az, hogy valahogy a legszebb pályát választottam, valahogy a legszebbet választottam az életben, azt, hogy megadjunk egy növekvő embergyermek, felnőtt gyermek részére olyasmit, amit az élet nem adott meg neki, vagy elvette tőle. A Siket nem hall, a beszéd egy utánzsó társítás, aki nem hallja beszédet, az nem tudja utánozni. Mi azért nem beszélünk kínaiul, mert nem hallottuk. Ő azért nem beszélt emberi nyelven, mert nem hallott. És ezeket a hangokat, beszédet kellett mesterségesen kialakítani ahhoz, hogy ő a társadalomban úgy kommunikáljon a jelrendszeren kívül, hogy azt más is megértse. Tehát be tudjon épülni, és érezze azt, hogy nyitottabb részére a társadalom, mert a szavakból is megérti az embereket. El tudja olvasni a szövegeket, értelmet adnak azok a szavak, mondatok részére is, és könnyebb lesz az élete. Valahogy ez tudatosult bennünk, és nagyon megszerettük pályánkat. Mit jelent ez, hogy megszerettük? 1956-ban bementem az igazgató úrhoz, Okos Lászlóhoz. Addig is tanítottam egy osztályt, azok kifutottak, szerettem azokat a gyermekeket is, és azt kértem, hogy engedje meg, hogy ezt a most induló első előkészítőt 10 évig én tanítsam. 2 év előkészítő, utána 8 osztály elemi, általános iskola. 10 évig tanítottam. Tudtam, hogy nem csak az eredmény az enyém, hanem a gond is, és a hiány is. Tudtam, hogy nagyon lelkiismeretesen kell dolgoznom végig minden évben azért, hogy a gyermekek elérjék céljaikat az életben. Nem volt könnyű, de szeretettel tettük és csináltuk. Ebbe társa volt Ilonka, és őnek is megvolt az osztálya, de én ezt a feladatot nagyon szépnek és nemesnek tartottam. A gyermekeket nagyon sok fele elvittem, társadalomba igyekeztem berakni őket, sok mindennel megismertetni. Különben talán, ami még új volt, a akkori körülmények között, mert nem volt könnyű még 56 után is ugye az iskolába eszközrendszer, stb. Biztosítani. Munkafüzetet készítettem nekik. Olyat, amelyek már nem szavakat, hanem gondolatokat fejeztek ki. Olyat, amelyikben megoldást nekik kellett keresni. Olyat, ahol a megoldás nem matematikai feladat volt, hanem verbális gondolati feladat volt. Tehát a beszédet fejlesztettük ezen keresztül is. Gyermekek nagyon szerették. És hadd mondjam, nagyon érdekes volt. A bandi, mondhatom valamit, a gyermek rosszul csinált, és azt mondtam, te délután nem kapsz feladatlapot. Te nem kapsz ebből, mert minden gyermeknek magam is készítettem. Ormigos rendszer volt bizonyára, hallottál erről, volt akkor ormigos sokszorosítás, nem csak a stenciles, ugye, és azzal készítettem az irodában minden áldott nap, amikor szükség volt erre. És a bandi nem kapott, és a bandi érezte, hogy valamitől elesik. Érezte, hogy a többit másképpen kezelem. Ő most nem kapott feladatot, nem hogy ki nem kapott, feladatot nem kapott, és írt a gyermek. Ez azt jelentette, hogy nagyon összenőttünk, megértettük egymást, szerettük egymást, és a kemény voltam hozzájuk, tudták, hogy elvárok tőlük, és nem bántani akarom őket. Azt követően volt másik osztályom is. Ebből az osztályból egy gyermeket egy bizonyos félreértés során eltávolítottak az intézetből, amire én messze menően kiálltam, de nem én voltam az erős, hanem a közösség. Mikor volt ez? 1959-ben, vagy 60-ban. Most karácsonykor is felhívtak. Mindig, évente, legalább egyszer. Nem köszönni, megköszönni valami, csak üdvözletet küldeni. Ez azt jelenti, hogy tudtam benne maradandó nyomot hagyni. Meg tudtam adni neki azt, amit az intézet elvett tőle, akkor a iskolai végzettséget, és el tudtam indítani egy újabb úton. Hát ilyen volt a Siket-Némák intézetébe helyünk.
0: A 60-as évek azok nem lehettek könnyű idők, Gyula bácsi. Én úgy tudom, hogy a 60-as években mégis ti komoly sikereket értetek el.
1: A 60-as években mind a mellett, hogy tanítottam, vezettem a Felnőtt Siketek Szövetségét is. Nem hobbiból, hanem csak azért, hogy jobban megismerjem őket, megismerjem a felnőtt siketek mentalitását, saját munkai rendjüket, és volt, hogy arra felé irányítsam a fiatalokat. Több évig vezettem a Felnőtt Siket Szövetséget. Szép volt és jó volt ez, amit csináltunk. A szövetséget erősítettük, összevontam, tartottam minden héten valami érdekességről egy kis beszélgetést, úgy mondjuk ezt egy kis előadást. De havonta legalább kétszer. Volt akkor az Élet és Tudomány, voltak egy Univerzum nevű folyóirat. Mind a kettőből szedtem, szívtam magamba az anyagot csak azért, hogy továbbadhassam. Siketeknél 1952-54-56 tanítani kellett a rókáról, erről, arról, a madárról, gólyáról, amit messze látott a gyermek, rókát, amit sohasem látott, és akkor, hogy tudjak nekik reális képet adni az élővilág adott tagjáról, élőlényéről, felkerestem Szentpéteri Dénest, és arra kértem, engedje meg, hogy nála a preparálást, mint olyat megtanuljam, és az intézet részére is mit készítsek. Eljöttem akkor a megyei vagy városi fővadászhoz, vadásztársult elnökéhez, mikor már ebbe kis gyakorlatom volt, jeleztem, hogy itt dolgozok. A siket gyermeknek nem lehet mindent szóban elmondani, mert bármennyire is okítjuk, tanítjuk őket. Fogalmak csak nem szemléltethetők úgy, azok csak komplexitásában, mondatban kapnak helyet, és a jelzők nem mindig elégségesek. Egy kép, egy tárgy sokkal tökéletesebben helyére teszi, beilleszti, mint a nem teljesen értett szó. Megértem. Te Máró Gábor, vagy a rendőrségtől az Éliás főhadnagy. És hozták rókát, nyulat, gólyát, ölyvet, sorolhatnám. 22 ilyen preparátumot készítettem az intézetbe, teljesen szeretetből díjtalanul, ez természetes, csak azért, hogy szemléltető eszköz legyen, csak azért, hogy a gyermekek közelebb kerülhessen a valósághoz, csak azért, hogy a gyermekek többet tudjanak az élővilág egységéről, arról a láncról, a biológiai láncról, ami az életben létezik. Hadd mondjam, szívesen fogadták a gyermekek is. Mit csináltunk még? A szakmai területen akkor kezdtem elindulni a 60-as években, és akkor is készítettem még ezeket a munkafüzeteket, amikről már előadást is tartottam Budapesten szakmai értekezleten. És mit ad Isten? 1971 telén, karácsony előtt. Valamilyen értekezlet volt, lehet, hogy fél év értekezlet volt a Siketek intézetében, benne a tanári szobában, és kihívják az igazgatót. Okos László kiment, bejön, én nekem azt légy szíves, ha menj le az irodámban. Az emberékön vagy sápat, vagy elpirul, mert Uramisten, miért küldenek engem most le? Nem tudom, hogy mit tettem, és az irodába ült a megyei tanács művelődés osztályának vezetőhelyettese, és még egy másik munkatársa, lehet, hogy vezetője is. És elmondották, hogy Debrecenben, ez 71 decemberében volt, épül egy látássérültek részére gyengéllátók intézete, amelyik iskola és nevelőtthon lesz együtt, és úgy gondolták, hogy én ennek vezetését elvállalhatnám, rám bíznak az egész intézet szakmai fejlődését, és vállaljam el az igazgatást otthon. Hogy honnan ismertek? Talán onnan is, hogy én azt megelőzőleg dolgoztam kulturális területen, dolgoztam szakszervezeti területen, mert mindig az volt az elvem, beépülni valamilyen formában abba a társadalomban, amelyikben élünk, és minden szükséges annak segítségével is továbbadni, ami kell a tanítványainknak, növendékeinknek, mert teljessé kell tenni általam, amit adhatok, azt az ismeretanyagot, azt a tudást, stb. Olyan, hogy egyetemi előkészítők Debrecenbe, hátrányos helyzetűek részére. Nagy Benyámin SMT-be volt osztályvezető. Engem kért meg ennek vezetésére. Először az orvostudományon és Kossuth Egyetemen, később az Agráron, Ibnik főiskolán is tanítóképző is megszervezett, és több éven keresztül téli és tavaszi szünetben behívtuk azokat a hátrányos helyzetben élő gyermekeket, akiknek erre szükségük volt. Jöttek és kaptak valamit. Nem a megoldandó feladatot, csak csupán a tavait, mint egy mércét, hogy ime nagyjából többé-kevésbé ilyen szintű lesz az a felvételi. Ha oda kerül felvételi elé, ne legyen teljesen novum számára az, hogy na most vigyáltak kell állni, vagy mit kell csinálni, mert ehhez hasonló feladatokat kell megoldani. Én úgy hiszem, hogy sok fiatalnak tudtunk ezzel is segítséget adni, és sok fiatal tudott ezáltal is közelebb kerülni a bejutáshoz, és a bejutott eleget tenni az ott tanultak, ismertek terítéséhez, a társadalomba való beépülésükhöz. Valami ilyesféleképpen gondolom az önmagam munkáját nézni abban az időben.
2: 1972 őszén megnyílt a gyengénlátók általános iskolája és nevelő otthona. Ez egy hihetetlen kaland, nagyon-nagyon jó értelemben, és egy fantasztikusan nagy kihívás. Erre készülni kellett. Én azért másként is fogalmaznám, hogy azért erre születni kellett.
1: vacilláltam, annyira szerettem a siketek oktatását, nevelési siket gyermekeket, annyira beléltem magát, hogy december 30-án bementem a megyei tanács elnökhelyetteséhez, ő is behívatott, engem is és Ilonkát is, hogy köszönöm, úgy érzem, hogy ismeretlen terület ez előtte, annyira szerettem a szakmámat. Nem biztos, hogy most mikrofon téma, de ahogy hazamentem onnan, a postaládából kivettem egy levelet, több levelet, és felbontom az egyiket, egy szakfelügyelő nem szakmájában más területtel kapcsolatosan körlevelet adott ki. Uramisten, ez lehet szakfelügyelő, az, aki ilyen levelet ír, egy ilyen levél írója, szakfelügyelő. Hát akkor ne lehet, hogy gyengéllátók igazgatója. Ez az egyetlen levél mozdított ki abból az állapotomból, hogy én nem leszek képes. Ekkor jöttem rá, de képes leszek. És ekkor jutott eszünkbe Freudnak egy bizonyos gondolat, amelyik úgy szól, hogy az ember csak úgy sikarhat valami értelmeset az élettől, ha szembeszáll az akadályokkal. És ezt meg is tartottam magamnak. Igen, az élettől ki kell csikarni valamit, nem magamnak, hanem majd azok számára. Viszont fel kellett készülni. Február 18-án, 72-ben már megkaptam a kinevezésemet. Az iskola csak szeptemberben nyílt meg. Kijártam a épülőintézetbe, be a művelődés osztályra, kerestem a kapcsolatot a pesti testvérintézetekkel, kerestem a szakirodalmat, merítettem mindegyikből. Budapesten csak alsó tagozatos gyengéllátók iskolája működött, egy családi házban végső soron. Nem intézet volt az. Vakok igazgatójával, Méhes Józseffel előttem végzett másfél évvel a főiskolán. Jó kapcsolatunk volt, sőt, 1963-ban, azt hiszem akkor együtt voltunk itt Dániában egy tanulmányúton Méhes Józseffel. Csak akkor én még a siketek oktatását tanulmányoztam, ő már a vakok és gyengéllátók helyzetét nézte. Ő is örömmel üdvözölt, és úgy érezte, hogy együtt fogunk dolgozni, sikeres lesz az. Valóban nagyon sok szakirodalommal láttak el, tanulmányozgattam, felmentem és több órát látogattam. Sőt, feljött velem a művelődés osztály vezető helyettese is, és adott szakfelügyelő is. Együtt néztünk szét Budapesten is. 72-ben viszont ugye meg kellett kezdeni az intézet benépesítését. Pataki László volt akkor a budapesti kis intézet iskola igazgatója. Nagyon kellemes ember volt. A fiával most is nagyon jó a kapcsolatunk. Ő a Foniátriai Társaság vezetője, orvos és gyógypedagógus. Nagyon nagy tisztelője vagyok. Feleségem gyakrabban találkozik vele, hiszen ilyen jellegű közös témájuk van.
2: Az iskola tantestületét hogy állítottad össze? Hogy találtál tanárokat, nevelőket ebbe az új, és teljesen új Debrecenben, majdhogy nem azt mondom, hogy majdnem idegen környezetben lévő gyógypedagógiai intézetnek?
1: Pontosan így van. Debrecenben volt hallássérültek, meg siketek iskolája, volt értelmi fogyatékos intézete, és volt értelmi fogyatékosok intézete is. Látássérültek részére nem volt itt oktatás, nevelés, tanítás. Tudom, szülőfalomból a háború előtti időben budapesti vakokhoz küldtünk, vagy küldtek egy fiatalt. A háború alatt megsvakult egy fiatalember, akkor már segítségemmel helyeztük el, Szombathelyen volt ugye még ilyen vakok részért, úgyhogy nem voltam én járatos ebben. A művelődés osztály részben engem is beavatott, részben pedig maga hozta be vidékről azokat az embereket, nem voltak szakemberek, mert testület összeállásakor csupán 18%-a volt gyógypedagógus, aki rendelkezett ilyen ismerettel, de behozta azokat az értéket teremtő falun vagy tanyán dolgozott 20-30 évig ott élt embereket, akik szerették a gyermeket, szerették a munkát, és tudtak jól tanultani. Tudták, hogy egy kis szakmai fertőzése, ezek itt is jól megállják a helyüket. Így volt, tehát egy részüket készen kaptam, más részüket a főiskolától kaptam, Kovácsidát mondjam, Szakács Zsuzsát mondjam, Lugosi Zsuzsát mondjam, ugye? Mindhárman nagyon kedves, helyes és nagyszerű szakemberek voltak. Továbbiakban pedig két igazgatóhelyettes kellett. Mind a kettőt a megyei művelődés osztály határozta meg, illetve adta mellém társul, ezt természetesnek tartottam. Az egyik volt a Simon Zoltán felesége, ismered azt a kritikust, másik pedig Juhászné Zsuzsát. Istenem, együtt dolgoztunk, mindegyiknek volt pedagógiai múltja, a munkássága, mindegyik megértette azt, hogy neki van egy területe, arra nagyon vigyáztam, hogy ők a saját területükhöz jobban értsenek, mint én, de arra is nagyon vigyáztam, hogy az egészhez viszont elöljárjak. otthon legyek az egészben, és adjak nekik segítséget. Mind a kettő lelkes, kellemes volt. Juhászné Zsuzsára azért emlékszem nagy tisztelettel, mert csodálatosan szintetizálta a délelőtti iskolai feladatokat, a tankönyv feladatokat, a tantervi feladatokat, és egy délutáni foglalkozásokat. És ő megmondta, hogy ide, ide és ide, ekkor is ekkor tessék elvinni az osztályt. Előkészíteni ezt és ezt a témát. Tehát a gyermek számára ne az osztályteremben legyen új novum, azaz anyag, hanem valami, ha nem is vizuális, de valami élménye legyen már azzal kapcsolatosan. Ezt nagyszerűen szervezte Zsuzsa. A testület többi tagjait, mondom, az osztály hozta be, de szeretettel gondolok a Mucikára. Kell még olyan emberről szólnom, aki annyit adott az intézetnek. Juci néni rajztanár úgy került hozzám, hogy a férjével jó kapcsolatban voltam. Szerveztem rendezvényeket vagy szakköri beszélgetéseket a rajztanárok részére. A férje volt a megyei rajzszakfelügyelő. És egyszer felhívtam őket, hogy Imrét keresem. Hát én Horváth Imréné vagyok, én Kincse Gyula vagyok, itt fogok dolgozni, és szeretnék egy rajztanár ajánlatot kérni Imrétől, ki tudna ajánlani az intézetünk részére. Azt ajánlok én. Tessék mondani. Hát például én saját magamat ajánlanám. Kérem, Imrének a feleség, igen, köszönöm szépen, beszélgetünk erről. Így került hozzám.
2: Te nem az a fajta igazgató voltál, aki beült az íróasztal mögé, és felhívtál valakit telefonon, utasítást adtál, hanem te jártad az országot, külföldet is, és hoztad ide a gyerekeket. És én emlékszem a 70-es években végig, a 80-as évek, mindaddig, amíg te voltál az igazgató, majdnem minden hónapban valamelyik vidéki szervezetnél, valamelyik vidéki tanácsnál voltál, és hoztad ide azokat a gyerekeket, akik már az általános iskolában nem igazán, de még a vakok általános iskolájába még talán nem.
1: Nem, így van, igen.
2: Ez hihetetlen energia, akarat, elhivatottság kellett. Hogy volt neked ehhez erő?
1: Én azt hiszem, hogy ez természetes volt a mi életünkben. Ugyanezt csinálta Ilonka, és csupán ő még nevelte az egyetlen gyermekünket, mert bennünket az élet csak egyetlen gyermekkel áldott meg. A háborúba hozott TBC következtében engem kétszer TBC-vel operáltak az 50-es években, fiam születése után. Aztán volt egyéb ilyen gondunk is, egészségi problémánk. Hogy történt ez? Úgy, hogy az intézet indulásakor testületet és az összeolgozót, mikor összehívtuk, elmondtam, hogy hova kerültek, milyen gyermekek jönnek ide, ezek hogy fognak látni, és hogy is mind kell őket segíteni. Azt is elmondtam, hogy a tanárok tanítani fognak tisztelettel, mert elmélyülnek a szakmában, és nevelés is rájuk tartozik. De mivel ezeknek a gyermeküknek nem élnek itt a szülei, nem lesz, aki rászóljon, amikor nincs tanítási órán. Ezt a feladatot a tisztelt munkatársaknak, takarítóknak, konyhai dolgozók, mosónak, irodásoknak kell ellátni. Tehát nevelni az egész háznak kell mindenkinek, és figyelni a gyermekre. Továbbiakban minden gyermek érezze azt, hogy olyan helyen van, ahol szeretik, ahol segítik. Érezze azt, hogy ő nem egy külön gyermek ebben a házban, ugyanolyan, mint a többi, tehát nehogy kisebb rendőrség érzése legyen. Legyen emberi tudata, gyermeki tudata, és érezze gyermekségét is. Igaz, hogy a este lefekvéskor az édesanyja simogató keze elmaradt. Na de mikor a gyermekek megismertek bennünket, és látták, hogy itt csak jót akarunk velük, akkor nem volt különösebb baj ebből sem. Igen, kerestük a rendelőintézeteket, a művelődés osztályokat, és minden egyes szervet, szakmunkás tanulók országos egészségvédelmi intézete, munkagyi osztályok, pártbizottság, szakszervet, akit csak el lehetett érni azért, hogy ezekkel a gyermekekkel való törődésünk teljesebb, tökéletesebb legyen. Első szemész orvosunk dr. Seres Géza főorvos úr volt. Ő volt akkor a Városi Gyermekszemgondozó Intézet igazgató főorvosa. Egy évig volt itt. Géza bácsinál szenvedélyesebb embert nem ismerek, aki személyzet területén dolgozott. Nagyszerű volt a kettesi professzor úr is, ő is mellátogott ott az intézetben, mellettünk állt. Dr. Molnár Lajos főorvos úr azt mondta, Gyulám, ha én kiírok a megyei a személyzeknek, hogy itt előadás lesz a rendezvény, be fog jönni mint, és erre volt szükség, hogy az emberekkel találkozunk, vigyék hírül az, hogy van egy ilyen intézet az országban, mert az induláshoz adott hullám mennyiség nem volt elegendő, csak 115 gyermek volt. Nem tudtuk beiskolázni 140-150 fős intézetünket, de később az ilyen beszélgetések, rendezvények, szakmai tanácskozások révén ezek a hullámok kiterjedtek, mindig nagyobb távolságban, koncentrikus körként hatottak, és mindig több gyermeket jeleztek hozzánk. Seres Géza bácsival már a következő évben egy tanácskozást szerveztünk pályaválasztási tanácsadásról, mert láttam, hogy 1973-ban már végeznek gyermekek, akik akkor jöttek a gyógyszerük. tehát 74-ben következő osztály. Hát haza nem küldhetjük őket, csak úgy, mert másért is jöttek, nem csak a személyzetért, hanem azért is, hogy talán társadalmi beilleszkedésüket jobban tudjuk segíteni. Ezen a szakmai tanácskozással, amit 74-ben szerveztem, Budapestről jöttek, sokan ott voltunk, és mindenki igyekezett gondolatot adni ehhez a munkához, legalábbis erkölcsi segítségüket felajánlani. Ez már nagyon sokat jelentett. És ami nagyon sokat jelentett részünkre, a Szakmunkás Tanulók Országos Egészségvédelmi Intézete, annak az igazgató főorvosa is gyakran itt volt, és vele is jó kapcsolatunk volt. Igaz, hogy a vitánk is nagyon erős volt, mert én szűknek találtam azt a skálát, amelyeken fogadták a gyermekeket, ő pedig féltett a gyermeket, félt a balesettől, és csupán személyzeti állapotát figyelve próbálta besorolni őket. Elértük azt, pszichológusokat is meghívtuk ezekre a tanácskozásokra, nem csak személyszorvosokat, hogy a Szakmunkás Tanulóintézet személyzeti státuszon túl a gyermek személyiségét is nézni fogja, és ha úgy látja, hogy az értelmereivel, lelkereivel, személyiségeivel, emberi jegyeivel tudja kompenzálni azokat a hiányosságokat, akkor megengedő, hogy ilyen vagy olyan szakmán dolgozhasson.
2: Mikor volt csúcson az intézet, most létszámot értek alatta, mert hát a oktatási színvonal az gyakorlatilag egyértelmű volt.
1: 3 év múlva, 4 év múlva. Sőt, annyira, hogy olyan esztendőnk is volt, amelyikben több jelenkező volt, mint ahányat fel tudtunk venni. Na de, ahogy említetted volt az előbb, Mezőkövest, egy kis utcácska a falu szélén hírt kaptunk, hogy van ott egy másodikos kis gyermek, aki nem járhatott iskolába,

0: uniós területe tartozik már, én azt mondottam, mindaddig, míg látók módjára nevelhető, ne vigyük. Rájön majd később arra megtanítani őket, amikor 0-1 alá süllyed a látás élessége. Így is volt pár gyermek, viszont később felkerült a vakok intézetébe is, de nem egyedül voltam ilyen. A budapesti gyengéllátók iskolájába Balatoncsicsóról elvittek egy kisfiút, a pap fogta meg a kezét, mert látta, hogy ott lődörög az utcán, nem lát jól a gyermek, iskolába nem kell, részben szociális helyzete is olyan, és felvitte budapesti Szönnyi utcára, abba kis intézetben. Negyedik osztályt elvégezte, hozzánk lejelentették, Pataki kollégáik, behívtuk őket. Gyermeknek első dolga volt a bejövetel után, mert olyan környezetből származott, a nevelotthon minden szekrényéből kiszedt a kulcsot, minden típusú kulcsból egyet eltett, a többit visszaadta. Gyanús volt egy kicsit, hiszen otthon ez volt a gyakorlat náluk. Gyermek egy fél év múlva megjuhászkodott, nagyon szépen beilleszkedett. 5.-6. osztályt elvégezte, 7. osztály után vártuk vissza a gyermeket. De már akkor jött a levél otthonról, gyere, Émi, nősülj meg, várunk itthon. 7. osztály után 8. osztályba bátyjával indult az intézetbe, Debrecenbe. Az úton beszeszeltek, nem tudtak bejönni az intézetbe. Volt annyi józan tudatuk még, hogy visszaültek a másik vonatra és hazamentek Balatoncsicsóra. Részegen nem jöttek be. Mint egy jó hónapba került ez a levelezés, hogy jöjjön vissza a gyermek. A gyermek lesütött szemmel visszajött, senki sem támadta, senki sem marasztalt el ezért a gyermeket, nagyon jól tanult, középiskolába javasoltuk ezt a cigány gyermeket. Balaton végén valamelyik középiskolába fel is vették, tanult is a gyermek, de fél évkor az ottani hatás, a balatoncsicsói környezet negatíve befolyásolta, elveszített azt a stabil támaszkodási pontot, amit az intézetben tudtunk neki adni, és bizony, a gyermek elszülött. Fél évkor bukott, később kizárták. Azt követően nem volt mit csinálni, lopott ő is, fiatalkorúak, börtöne, bezárás, stb. Stb. És ekkor keresett meg bennünket. 17 éves volt már. Kedves igazgató bácsi, életemet nagyon elrontottam. Leírta 8. osztály után. Azt kérem, tessenek, nem tessék, nem tessenek, mert mindenki ezt tartozott, nem csak hozzám a gyermek. Érezt, hogy az egész házhatással volt rá, és ez a nagyszerű. Tessenek engem visszavenni. Igazgató bácsi, én úgy érzem, csak ott tudnék még egyszer rendes ember lenni. Hát, hadd tapadjak meg valahol az életben. Tessenek segíteni rajta. 18 éves gyermeket abban a korban nem vehettünk fel. Elveszett a tartalmas élet számára. Sajnálom, nagyon, nagyon sokszor eszemben van a gyermek, akin nem tudtunk, pedig várt a segítségünket, de akkor ilyen volt, hogy a 17-18 éves 8. osztályt fejezett gyermeknek nem volt helye.
1: A 80-as évek azért már egy kicsit másabbak voltak, annál is inkább, mert hát eljött az az idő, ami mindenkinek eljön, nyugdíjba kerültél. Utána sem lettél te egy olyan ember, aki leül, hogy úgy mondjam, a babérjai mellé, és visszaemlékezett, hanem te aktívan dolgoztál utána is. Én azért a hobbidat is tudom, legalábbis az egyiket, hiszen numizmatikus is vagy, amellett nagyon sok fajta féle előadásokat tartottál, és rendszeresen jártad még mindig az intézményeket, még egy kertet is műveltél, nem tudom, hogy most műveled-e egyáltalán, és ez a beszélgetés is tulajdonképpen azelőtt tisztelgés, hogy te még most is aktív ember vagy, még most sem zárkózol be a négy fal közé. Merre jártál ez idő alatt, amióta már nyugdíjba vagy is? Mit csinálsz most?
0: Bocsáss meg, ne magamról szóljak, hanem azokról, akik engem idáig eljuttattak, az intézet odáig eljuttatták, hogy ezt a szép eredményt elérjük. Seres Géza főorvos után 73-ban jött Emődi doktornő, nagyon sok gyermek látását javította, rengeteget segített a gyermekeken, nagyon sok gyermek köszönheti jobb, tisztább látását neki. Itt van ez a 20%-os színvak gyermek, akit mondtam. Judit néni korrigálta a látását, nem lehetett jobb látást adni, mert szemüveg sorvadása volt a gyermeknek. De 20%-kal nemzetközi versenyen nyert rajzból, ez Horváth Jucinének köszönhető, a 3 főiskolát végzett, és most reklámgrafikával foglalkozik. Tehát megtanult az életben a szükséges és elérhető feladatokat felismerni, és azon a területen teljessé válni. Ebben volt hogy az intézet. Úgyhogy Horváthné Juciról nem szabad elfelejtkezni. Emődiné doktornőről szintén nem szabad elfelejtkeznünk. Nagyon sokat köszönhet neki. Horváthné Juci a Tudom és Akadémián tartott előadást. Módszeréről film készült. Emődi Judit motivált az embereket arra, hogy dolgozzanak ne csak gyakorlati, hanem elméleti munkát is. A működésem alatt, amíg én dolgoztam, 28 vagy hány pályamunka készült, megyei pályamunka az intézetből, és 2 dolgozó disszertációra érett, dolgozatot készített, doktori címet szerzett.

0: sokat elértek az emberek, de együttértékkel is, nem külön-külön. Hogy azután, igen, én is tudtam, hogy hullanak a falevelek, és terítik be a fa alatt a földet, a területet, és azokból a levelekből később lehet olvasni. Én is készültem nyugdíjas éveimre. Tudtam, hogy ez eljön, és ezt természetesnek is tartottam. Igen, magammal hoztam onnan az intézet szeretetét, a törődést, és ez abban is megnyilvánult, hogy gondoskodtam az utódaim kineveléséről. Dr. Józsa Lászlóné más mentalitású típusú volt, mint én, nyilvánvalóan, de szakmailag nagyon megfelelt. Nemes Sejné Maja más mentalitású, mint én, de kulturális területén ragyogó és rengeteget tudott adni a gyermekeknek, kiállításokkal, rendezvényekkel és egyebekkel. Mi is megtettük ezt, hiszen hangversenyeket vittünk oda az intézetbe. Kórusverseny volt, Senki Imre Kossuth Díjas karnagyja, Balmazújvárosi zenekar bejött, a Berettyói falusi is, és más. Vittük a gyermekeket színházba, nagyon sok helyre elvittük, rengeteg élményt adtunk neki, és mivel családi háttér nélkül voltak, igyekeztünk azért emberekkel, nem csak tanárral, mással is kapcsolatba hozni. Egy üzem, egy iskola, ugye? Ti is ezen keresztül segítettetek nekünk, rendbeosztáltuk a kárpitozott bútorokat, ugye? Amiért köszönettel tartozunk. Ez is azt jelentette. És jöttek, kapcsolatot kerestünk üzemekkel, csak azért, hogy tudjon felnőttel beszélgetni. Nem csak igen, nem csak akkor, mikor felszólítják. És nem csak a tanárral, hanem emberrel. Tehát ezzel is segítettük, nyitottabbá tettük életét. Hiszen nem otthon élt, nem vihett el a szülő sem rokonokhoz, sem színházba vagy moziba. Sok mindent megoldottunk. Kevés az idő, hogy erről úgy teljességében beszéljünk. De szeretettel csináltuk, nem én, hanem a portástól kezdve Anuska nénire emlékszel. Ó, kisfiam, ó, kisjányom, ha jött a szülő, jó van a kisgyermek, nem régen láttam. Bemegyek egy reggel, mert egy héten egyszer 6 órára mentem be. Egy hónap egyszer 5 órára mentem be. Én ezt úgy éreztem, hogy hadlásság, hogy vagyok ilyenkor, és a rendnek meg kell lenni akkor is, nem csak amikor ott vagyunk. De semmi aggodalmam nem volt. Ott állok a folyosón, éppen megyek le, Borika a mosolni, azt mondja, gyere karcsikám, hozd a telepedőt, nézd, egy csak kisfiam, itt van a tiszta, menjél fel vele, és vigyázzál, szervusz karcsikám, legyen jó fiú továbbra is. Minden éjjel bevizelt. Minden reggel levitt a kisfiú. Ez a szeretet egy édesanyától is ritkán kapja, így a gyermek, ugye? Ezt kapta. Hát ez egy kötődés volt, amit nem én, hanem mi adtunk, mert szüksége volt a gyermeknek erre, és ezt minden embernek adni kellett, mert ha nem, elnézést kérek, akkor az intézetből ő elment, ha nem tudta ezt adni. Eljött az intézeti életről, az intézetet nagyon sokan látogatták, Kanadától, Kongóig, Ulaanbaatortól, Japánig, legalább 30 külföldi csoport volt működésem alatt, aki megtisztelték a házunkat. Eljövetelemkor úgy éreztem, hogy valamit tudtam tenni, egy kicsit fárad is az ember, de felújítja önmagát, megpróbál valami más területet keresni, mert valamit tenni kellett. Numizmatika 50-es évek végétől dolgoztam benne, az országos választmánynak 10 évig tagja voltam különben, és az első vándorgyűlést Magyarországon én szerveztem Debrecenbe, Káller Frigyessel bíró volt itt, ezért kaptam Széchenyi Ferenc emlék érmet is. Legelső Debrecenbe szerveztük, igyekeztem azon a területen is úgy dolgozni, hogy hasznom legyen a területen. És hát szenvedélyem az Árpádházi uralkodók pénzverése volt, első kiadás után második kiadást is megjelentettük, korrigáltam több mindent benne, teljesebbé tettem, és felküldtem még a kéziratot Szabolcs Otto egyetemi tanárnak, a Eltén dolgozik professzor, történelem szakos. Másnap este kapom a telefont. Kedves kollégám, nagyon köszönöm, hogy felküldted a kéziratot. Nem tudtam letenni az egész éjjel, átolvastam az egészet. Feltétlenül támogatom, és a könyvből majd az egyetem is kér. Tehát ez így sikerült, ez a második kiadás. Vittek többet külföldre is belőle, szeretettel, nagy precizitással készítettem. Első olyan numizmatika, aki hazánk az uralkodó történelmének korát, hangulatát is adja, nem csak az én szemléletem, ismeretköröm szerint, hanem korabelit is idézek. Mátyás király tudós, hogy Bonfini írta akkor Magyarország történetét, ez Heltai Gáspár uram magyarította 1570-es évek derekán, abból is veretes betűkkel nyomtatva tettem bele idézeteket. Szép volt, ismert és keresett könyv. Ma is keresik. Harmadik kiadásra nem vállalkozom, mert ahhoz át kellene nézni az azóta előkerült árpádkori leleteket. Nincs időm, energiám arra már, és főleg nem tudok felmenni Budapestre sem. Azt követően Rákóczi Ferenc pénzveréseivel foglalkoztam. Arról is megjelent egy kis füzetecském, és a Hajdú Sámsoni általános iskola annak felhasználásával jutott el országos élvonalra Rákóczi évforduló alkalmával. Versenyen részt vettek, és országosra bejutottak. Továbbiakban horgászás, ne felejtsük már el a pecázást. Szerettem gyermekkorom óta, hiszen az ér mellett laktunk, ott nőttem fel, ahol az ér beletorkolik a beretyóba. Peccőzt és a megyei intézőbizottságnak az oktatás és ifjúsági csoportját vezettem. Nyári horgásztáborokat szerveztünk a fiatalok részére, ebben még egy páron kollégák közül is benne volt, aki szeretett horgászni, és igyekeztünk előadásokat szervezni, filmvetítéseket, akkor még nem volt tévé, nem volt még videó, ugye? De télen a Tittel közösen hasznosítottam magam ezen a területen is. És éhségem még mindig nagy volt az iránt, a föld iránt, amelyik engem felnevelt, az otthon iránt, Pocsa iránt. Megjelent Pocsa község életéből című könyvünk, bátyámmal ketten készítettük ezt, emléket állítunk pocsai egyszerű embereknek, nem Kossuth Díjasoknak, nem világszinten ismerteknek, a legegyszerűbb szomszédnak, aki egyedül élt, és egyedül tartotta fel önmagát, és tisztességgel dolgozott. Vagy annak a kántornak, földműves embernek, aki kántor lett, később tűzoltó volt, stb. Mindenben ott volt. Sorolhatnám még tovább nagybátyámat, nagyapámat és másokat. Leírtam benne egy-két kis olyan emléket is, ami talán emberekre is fényt vet.
1: Még egy nagyon picit szeretnélek faggatni a családról.
0: Jó, kérlek szépen, bennünket csak egy gyermekkel áldott meg az élet. Hadd mondjam, hogy mind a ketten volt egy belső hitéletünk. Tudtuk, hogy hogyan kell élni hitünket 1950-es, 60-as években. Nem kívül hordtuk ugye lobogóként, hanem belül magunk módján, és erőt merítettünk belőle. Feleségemnek mind a két nagyapja református lelkész volt. Apai ágon régi görög katolikusok voltunk. A fiam az első osztálytól kezdve, elemitől kezdve járt egy idős esperes, és az foglalkozott vele. Később az volt a kérésünk, hogy mindezen túl, hitéleten túl, biblikus katekizmusos ismereten túl a világvallásokat is mondja el, ismertesse meg. Ne csak a kereszténységet, a világvallásokat, mindegyiket. Második gimnazista koráig, majd a fiam járt, amikor nagyobb volt, az esperes úrhoz, az ődés esperes úrhoz. És sok mindent megtanultott a fiam. A Quattrocento, Cinquecento művészetével, mert művészetben is nagyon járatos volt ez az öreg úr. Örömmel küldtük mindig, mert tudtuk, hogy teljesebb értékű lesz ez az ember, mármint a fiunk, sok ismeretet fog kapni. Én biológusnak szerettem volna adni, nevelni, csak haraszti professzorot akkor vitték ki Indiába, és nem volt hova mennie. Így került ő az orvosi egyetemre. Az orvosi egyetemen pedig a szülők akkori foglalkozását nézve, illetve az enyém előbbi foglalkozásomat is nézve, úgy volt, hogy ő fülész lesz. Valóban fülész is lett Debrecenben, gyermekfülészetből is levizsgázott, nagyon szépen állt a helyét is dolgozott. Ő az Antal kormány idején, meg előzőleg is már vonzódott a változás felé. Érezte, hogy az a kemény szemléleti vonal, mint politikailag, mint más területen, nem biztos, hogy túl sokáig fenntartható, valamit enyhíteni kellene, lehetne talán. Antal Józseffel alakult egy kapcsolat, és ő az Antal kormánynak nem volt ugyan tagja, de mint országgyűlési képviselő sokszor találkozott vele. Egy jellemző, Antal József adott idő után, kormányra kialakítás után először hívott meg egy csoportot, azt hiszem villásreggelire, vagy mire. Ebben benne volt a fiam is. Még levelezésük is volt. Egy mérsékelt állásfoglalású, jót, szépet kereső ember volt. Innen felkerült Budapestre az Antal utód intézet könyvtárát vezetni, majd onnan az egészségügyi stratégiai kutatóintézetbe került. Nagyon jó volt a kapcsolata minden egészségügyi miniszter, Súrján Lászlótól kezdve. Ott dolgozott ő sokáig, annak volt az igazgatója az elmúlt nyár derekáig. Közben ő volt másfél éves szabadságon, amikor megkérték Molnár Lajos, után volt az a hölgy miniszter, egészségügyi miniszter, ő hívta meg, államtitkári beosztásban támaszkodott rá. A fiam ezt nem tekintette véglegesnek, úgy egyezett bele, hogy az ő pályája, állása megmarad, és amikor ő eljön onnan, visszakerül a stratégiai kutatóintézetbe. Így is volt. A nyáron viszont, mint az országban sok területen változás történt, az ő életében is előnyugdíjazásra került sor, és hát dolgozik, keresi helyét. Az előző fél évben Debrecen Egyetemen tartott órákat. Most meghívták Sopronba, közgazdasági egyetemre tanítani, tanítani, mert az a végzettség is megvan, nagyon messzinek tartja Sopronba lejárni, hetente többször nem ment el, megköszönte. Keresi helyét, tartalmas az élete, és én hiszem azt, hogy megtalálja, és rá is mennek arra az értékre, ami benne akkumulálódott az élete során, amit hasznosítani lehet és szüksége minden társadalmi formában. A gyermekünk házasságában két unokával ajándékozott meg bennünket, igen, a nagyobbik unokán Gödöllőn végzett tájszerkesztés és környezetvédelmi egyetemet, Brüsszelben ismerkedett meg, mert kint is tanult, egy olasz férfival együtt tanultak kint. És ez az együtt tanulás később közelebb hozta őket, a Vigni, a Massimo lejött Debrecenbe sokszor nyári egyetemre azt követően, és hát Isten megszerették egymást, és kint élnek Olaszországban, családot alapítottak, aranyos dédunokánk van, édes kisgyermek, jány az Isten adta, de nagyon aranyos gyermek. A másik unokánk, Márk, ő a turizmusnál dolgozik, egy jól mozgó, sármos fiatalember, 2009-ben Szingapurban ő nyitott meg egy előadást, volt Vietnamban és egyéb helyen is, 2010-ben indiai delegációnak ő is tagja volt. Akkor volt ez a légtérzár a vulkánkitörés miatt, de hazavergődött, majd később jelezte az indiai követség, hogy szintén visszadnák, szeretnék visszadni ezt a látogatást, Krakóba érkeznek, de az a kérésük, az a bizonyos fiatalember, akit Kincses Márknak hívnak, ő vágyja őket majd Krakóban, és ő vezesse őket. Tehát ennyire megszeretnék a fiút.
1: Én ezt a beszélgetést nem akarom lezárni. Annyi vitalitás, annyi erő van benned. Ugye megengeded azt, hogy most csak azt mondjam, hogy köszönöm a beszélgetést, és jó estét kívánok.
0: De én nagyon szépen köszönöm kedvességedet. Akkor én ezek szerint fölöslegesen dolgoztam. Tegnap és ma ezeket jegyzetelgettem, hogy előveszem, és ezekből idézek pontom. Tehát én úgy érzem, hogy az együttlétünk tartalmas volt, sok segítséget adtál ahhoz, hogy régi emlékek felszínre kerüljenek, és ha van benne valami követni való, azt, aki esetleg majd ezt megismeri, azt tartsa is meg, és kövesse, és vigye tovább az életet azon a szinten, ahol tartalmasabb lett az emberek élete. Semmit se szóltuk még a szövetségről, és másokról, akiktől rengeteg segítséget
1: kaptunk. Hát akkor szóljunk a szövetségről. Tehát Vakok Szövetsége.
0: Majd más köldeső.
1: És nem, és akkor kezdjük úgy, hogy Csengeri József.
0: Csengeri József, áldott embernek ismertem Jóskát. Ismertem a gyermekét, együtt járt a fiammal, tehát Jóskát ismertem már régi időtől. Feleségét is jól ismertük. Jóska, amikor megtudta, szintén megkeresett bennünket, és minden segítséget megígért. Ez az erkölcsi segítség nagyon sokat jelentett, és a szövetség mellettünk állt, az Országos Szövetséget is meggyőzte arról, hogy igen, itt élet indul, és lejöttek az Országos Szövetségből is adott eseményre, adott ünnepségre, rendezvényre, mert 5-szer vagy 6-szor tartottunk a regnálásom alatt szakmai tanácskozást. Volt olyan, amikor az egészségügyi miniszter, dr. Gazdag Imre főosztályvezetőnk keresztül az ő tolmácsolásában személyes üdvözletét küldte a szakmai tanácskozásnak, annak, amelyik nálunk zajlott. Tehát felfigyeltek rá, és ez volt a célom, de zsé, figyeljenek fel. És a szövetség is ebben részt vett, a szövetségnek is sokat köszönhetik. Azon túl, hogy Braille írógépet szerzett, felolvasási díjat adtak, adott tovább tanulónak, és egyéb segítséget, utazási kedvezményt. Nem szabad elfelejteni az, hogy egyedül intézmény voltunk az országban, hiszen amelyik a 8. osztályba kilépő gyermeknek már munkalehetőséget adott. Ez volt a Jóska által és a postaigazgatóság által közösen szervezett távbeszélő alközpontkezeli tanfolyam. Minden arra érdemes, nem minden végzett, minden arra érdemes gyermek megkapta ezt, és bizonyos kor után állást is kaphatott. Persze csak addig, amíg ezek a telefonkészülékek működtek, ugye? Mert jöttek a modernebbek, és egyre nehezebb volt. Tehát ilyen területen roppant nagy volt a szerepe a szövetségnek, és rengeteget köszönhetnek neki. Azok a gyermekek, akik ezen az úton is stabilabbak lehettek, érezték, hogy szükség van rájuk, tehát ez a tudat élt bennük, hogy igen, szükség van rám az életben, és ezen a területen teljes értékű tudok lenni. Mit jelent azért az, hogy az intézetbe járt a gyermek? Telefonközpontos ma is a fiatalember, nem itt, hanem Budapesten. Egy pár éve beszélgettünk, nem régen is beszélgettünk telefonon, és azt mondja, igazgató bácsi, hogy én nem ebbe az intézetben tanulok, engem, én nem ezek között, az emberek között vagyok, akkor én azóta is az élet fogytiglanimat töltöm. mert olyan háttérből érkeztem. Ez a szó annyira megbevágja az embert, annyira elégtétel, és annyira sürgető, hogy próbáljunk meg másokért is tenni, hogy csodálatos volt ez az őszintesség a gyermeknek. Hát ilyen is volt.
1: Kire emlékeznél szívesen azok közül? Mert hát rengeteg embert ismertél, és látom, valóban úgy készültél, de nem volt szívem megszakítani a beszédet, hiszen minden olyan fontos dolgot elmondtál, ami... De nézzük azokat a jegyzeteket, amiket ott leraktál, hogy vajon miket jegyeztél fel.
0: Ez a színvak 20%-os látásról mondja, ahogy korosodom, egyre jobban látom ennek az iskolának jelentőségét az életemben. Tehát felismeri. És ő volt az, aki azt mondta, Istenem, de kár, hogy nem Debrecenben lakom, Hajdúszoboszlón élünk. Mert mit oda járattam a gyermekemet annak ellenére, hogy hála Istennek jól lát. Abba az intézetbe, mert úgyis megkapna mindent, és teljesebbé tudna tenni életét. Ez az a gyermek, aki ugye 3 felsőfokút is végzett. Egy másik a vállalkozó. Úgy érzem, akármikor jövök, éppen ma is beszéltem bele, mindig hazajövök az intézetbe. Nagyon rosszul korrigáltan került be az intézetbe, nem tudom milyen vastag üvegekkel, és Judit néni hozta rendbe. Ma egy megyei cég vezetője, nem kereskedelmi, önkormányzati cég vezetője Borsodabaly megyében. És tudod, miért hívott fel valamelyik nap? Az igazgató bácsi, van egy ismerősöm, aki Bőte Csaba intézetében dolgozott kint Erdélyben 1 évig. Szeretne visszakerülni ebbe a rendszerbe. Tessék segíteni nekünk ebben. Miskolcról ezért felhívott. Ez az elmúlt héten volt. Ma visszahívtam. Laci, légy szíves a hölgynek megmondani, hogy Gálos Petriben van egy ilyen intézmény, Székely híd mellett, ide 50 km a határ túlsoldalán. Ott Verának hívják az intézmény vezetőjét. Ez is ez a telefonszáma. Keressétek meg telefonon. Próbáljátok meg, hát ha sikerül oda beilleszkedni. Hát ha igényt tartanak erre. De különben Pesten a Pető intézetet is keressétek meg. Mindenütt lehet a szociális dolgokra érzékeny embernek munkát kapni és keresni. Hadd mondjam, nem azért, hogy abból dősüljön, hanem a legapróbb szükségleteket előteremteni, és ő benne a vágy él, hogy segítsen másokon. Hát aki Bőte Csaba intézetében dolgozott, tudjuk nagyon jól, hogy az csak ilyen szemléletű mentalitás ember lehetett. Tehát ezért hívott fel, és ezért is külön tisztelem ezt a Lacit, hogy ezért felhívott, hogy tessék segíteni. Mondjam tovább, joghallgató. Hát a Pap Laci, ez egy csodálatos gyermek volt, ezt te is ismerted, ugye?
1: Igen.
0: Aki maga vakon készített jegyzetet a látótársai részére. Egy szociális gondozó főiskolás Budapesten, azt mondja, tanulni kell, de a tanulás az ne célja legyen az embernek. Ez csak egy eszköz ahhoz, hogy elérje későbbi célját, és érvényesülni tudjon társadalomban.
1: Nézzük a jegyzeteket, Gyula bácsi. Igen. Azok azt hiszem, hogy izgalma. Ezt a könyvet, ezt el lehet olvasni, de a jegyzeteidet azt...
0: Hát, ne. 72. Mikor alakultuk, tárgyi feltételek alkalmasak voltak, megfelelőek voltak, módszertabba voltunk, ismeretlenek, járatosak, hogy ezekért mit tettünk, amiről szó volt Pest intézetek meghívása, jöttek szakemberek előadást tartani, testületünket felkészíteni, és Horváth Katalin volt akkor a művelődési minisztériumban, ügyosztályon dolgozott.
1: Nekem osztályfőnököm volt.
0: Igen, akkor ismered jól Katit. Leningrádi Egyetemen végzett, ha jól emlékszem, hogy is kint végzett, és onnan hívott meg egy hölgyet, azt tartott, felkészítő előadást. Nem a kommunizmus építéséről, hanem a látássérültek segítéséről. Erről volt szó. Nagyon nagyszerű segítség volt ez is, és nagyon sok hasznos dolgot kaptunk tőle. Beiskolázás körül volt a gondunk, hogy kit vegyünk fel, kiket ne vegyünk fel. A felvett gyermekek 44%-a fénytörési hibával rendelkezett. Ezeket Judit néni nagyszerűen korrigálta ezeket a gyermekeket. 70 dolgozóval kezdtük az intézetet, ebből 27 volt a pedagógus. Először, később a pedagógusok száma bővült. Először csak 10 tanuló csoportunk volt, mivel láttuk, hogy adott csoportban többen vannak, és intenzívebb foglalkozáshoz kisebb csoportokat kell alkotnunk, ezért még 2 tanuló csoportot létesítettük, párhuzamos osztályok is futottak, és hatékonyabb volt a munkánk. Mondtam, azt tudja, hogy mindenkinek nevelni kellett, mindenkinek dolgozni kellett tisztességgel, és azzal is, hogy az ő munkáját modellként figyelhesse meg a gyermek, vagy vegye tudomásul. Tehát úgy dolgozzon, hogy arra is legyen a büszke a gyermek, hogy tiszta volt, mint szép volt. Láttuk azt, hogy bizony egyedül kevesek vagyunk, ekkor jött Cseresi Géza bácsi, és hozta az életterületéről azokat a tanácskozási gondolatokat, amelyeket 73, 74, 76, 79 és 82-ben rendeztünk, amelyekre az ország egész területéről jöttek szakemberek, amelyeket Molnár főorvos úr is támogatott, amelyeket adott esetben Kettesi professzor úr is, Albert professzor is meglátogatott, itt mellettünk volt. Albert professzor akkor azt mondotta, nézd, itt vannak a disztatbuszosok, mi semmit sem tudunk velük csinálni, próbáljatok valamit tenni vele, nisztagmus. És mi volt a nistag most? Nagyon sok esetben azt mondották, hogy ez a gyermek nem lát. Egy menedék volt a gyermek részére, hogy mögé húzódik, és elhiszik, hogy nem látok. Te jobban tudod, mint én, hogy egy nisztagbuszos gyermek mennyit lát, láthat. A nisztagbusz az elsődleges, vagy a fénytörésébe is a vele együtt megjelenő személyzeti rendellenesség. Ennek tisztázására a gyermekeket megolvastattam, minden nisztagbuszos gyermeket az intézetbe, budapestieket is. Legjobban egy másodikos kisgyermekünk, nem jut eszembe a kisgyermek neve, Szolnokra került, nem tartott velünk kapcsolatot, külön egyéniség volt a gyermek, értelmes volt. 0-15-ös látáséleséggel, 0-20-szal, roppant erőteljes nisztagbusszal. Ennek volt legjobb az olvasási sebesség az intézetben. Akkor döbbentem meg. Hát akkor a nisztagbuszon kívül más személyzeti problémája is lehet annak a gyermeknek. Ebből vagyok kénytelen idézni. Hozzá kell tennem azt is, hogy a seregben, hadseregben nem szenvedtem különös hátrányt, amiatt, hogy csökkent látó vagyok és nisztagbuszon volt. Olyannyira nem, hogy az első magyar NATO hadgyakorlaton sikerrel vettem részt én is. Ha ez valamit jelent, akkor az az, hogy az itt tanult diákokat is képviseltem a gyengélátók ezen a NATO gyakorlaton. Bizonyítani tudtam, hogy nem csak az egészséges, hanem a gyengélátó is képes országos ügyet szolgálni. Tehát ez a nisztagbuszos gyermek a NATO hadgyakorlaton részben lőgyakorlatokon megfelelt. És ekkor kerestem meg Kovács Gézát, főorvosorot ismételte. Próbáljuk módosítani, a nisztagbusz ne legyen annyi szakmánál kizáró személyzeti probléma diagnózis, mint eddig volt. Tehát így is küzdködtem ellene, elvégeztettem. Azt is megtettük, hogy vajon mikor tud a gyermek jobban figyelni, mi az, ami segít a gyermek kapacitás egyszer figyelmét, látás figyelmét. A világítás technikai állomás Budapestről jött, és átprogramoztuk az egész mennyezeti megvilágítást. Roppant erőteljes volt, de ha gyermek lehajolt, egy sötét sátor jött létre a feje alatt, ugye, és nem látta. Tehát át kellett állítani, lejjebb engedni a fénycsöveket, hogy oldalról kapjon surlófényt, és megvilágíts az előtte lévő feladatot. De segítettünk még azzal is, gyermekek figyelmüket fejlesztettük azáltal is, megfelelő színű terembe helyeztük el. Ehhez viszont egy bizonyos Pierron-tesztet kellett elvégezni. Ahhoz, hogy megítéljük azt, hogy sárga, narancssárga, piros, világos fűzöld, egy nagyon csúnya, gennyes zöld, világos kék vagy fehér teremben teljesítenek legjobban a gyermekek. Tesztfeladatot, nonverbális volt. De nehogy a tanulási folyamat ebbe szerepet kapjon. Nehogy azt mondja valaki, kérem, hát a végén azért volt jobb, mert megtanultak korára. Nem. 7-szer előzőleg elvégezték a gyermekek, hogy tanulják meg pontosan, és már az időt is csökkentettük, hogy tudják, és a további vizsgálat során ne a tanulás, hanem a szín hatás legyen az, ami motiválja. Nullának vettük a nagyon szép sárga színt, egy kicsit mondjam azt, hogy puncsos sárga, nem citromsárga, de egy kellemes sárga színt. Az volt a nulla indulási alap, minek után 7-szer elvégezték az osztályterembe. Minden második nap átfestették más színre a termet, narancssárga színhatásra a gyermekek látása 7%-ra emelkedett, ha 0%-ot mondok. Ez a 7%, ezt a hetet elsősorban az alsó tagozat adott, és elsősorban leányok adták. Azt követően a zászló piros logóból pirosat hoztuk be. Bejöttek a gyermekek, azt hittem nem bírunk velük, szétfeszítik a termet. Érzelmileg annyira felszabadultak, de ez az érzelmi felszabadultság teljesen leblokkolta a logikai rendszerüket. A teljesítményük leesett 0,37%-ra a 7%-ról. A pirosnak megvan a lelkesítő hatása, de nincs meg az értelmi erőket motiváló hatása. Ez már mitet figyelmeztetett. Azt követően fűzöld következett. Nagyon jó volt a fűzöld hatás 5,8, és azt is megállapítottuk, hogy látási analizátor működését azt tudta legtovább fenntartani. Legjobb volt a látási figyelem fenntartása érdekében. Tehát, ahol sokat kell írni, sokat kell nézni, figyelni, ott nyilvánvalóan fűzöldre festjük a tantermet, gépíróterembe, stb. De a világos kék is majd csak ugyanezt 5,7%-ot produkáltak ott a gyermekek, főleg a felső tagozat, tehát a kémia termet, matematika termet, ahol logikai feladatokat kell zömében megoldani, ilyen színűre kell festeni. Volt az a csúnya tört szürke, ami direkt színválasztáskor nem választottak a gyermekek. Abba is visszaesett 2,5-re a gyermekek teljesítmény. Most jön a döbbenet, 14-ére gyermekekkel a tesztlapot ugyanabba a fehér környezetbe végeztett el, amelyikben 14-13-szor már megoldották ilyen vagy olyan színhatás alatt. 14-jére a teljesítményük leesett 0,3-re. Ez azt jelentette, hogy ők elutasították azt a fehér színhatást, amelyik a tanteremben volt. Köszönik nekik színesebb közekkel, köszönik azt a monotóniát, ami ott 10 éve vagy hány éve. Mindig fehér, mindig fehér, mindig fehér. Volt, akik azt mondták a református egyháznak, hogy a fehér szín, a puritán szín, ez maradjon meg. Én azért indítottam el ezt a folyamatot, mert úgy éreztem, hogy minden szín bizonyos ideig motivált, azt is megszokja a gyermek, és bizonyos idő után azokat is módosítani kell, mert az új motivált a megszokott unalmassá tesz. Ebből indultam ki. Nagyon sokat dolgoztunk, sok kísérletet végeztünk, és mindez országos szinten is ismerté vált. Tartottam ezekről nemzetközi szinten is előadást, tartottam külföldön is előadást, még meg is kérdezték Temesváros szemészek, hogy lehet az, hogy a nisztagbuszok sok, stb. Akkor én tényeket tártam elő, nagyot néztek. És azt is elmondtam, hogy Debrecen a szemész professzor is, és az úgy nyilatkozott, hogy ez nem orvosi feladat tovább. Mi miért semmi se tettünk vele. Nagyon sok gondolat foglalkoztatott bennünket, nagyon sok tett, nagyon sok vizsgálódás következett, amit megtettünk. És úgy érzem, hogy mindez nyomot hagyott az utóéletemben is, és még a későbbiek során is ezt a gondolatsort továbbvitték. Józsa Lászlóné is ugyanezt tette. Teljesen magánjellegű megjegyzés, mintha Józsa Lászlóné utódjáról nem gondoskodott volna.
1: Gyula bácsi, nagyon szépen köszönöm.
2: Már nem gyanúsított Szabó Bence százados, szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön, Magyarország visszaadta a lefoglalt ukrán pénzt és aranyat, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, ezt maga az érintett közölte Instagram oldalán. Bejegyzése szerint a legfőbb ügyészség úgy indokolta a döntését, hogy a hivatali visszaélés gyanúja idő előtti volt, és jelenleg az sem valószínű, hogy célja jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása lett volna. Az ügyben ugyanakkor a nyomozás nem zárult le, eszközeit továbbra is vizsgálják. Szabó korábban egy videóban arról beszélt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nyomására kellett nyomoznia a Tisza párthoz köthető informatikusok ügyében, akiknél állítása szerint álpedofil váddal tartottak házkutatást. Az ukrán elnök szerint a magyar hatóságok szerdán visszaszolgáltatták az Oshad Bank márciusban lefoglalt készpénzét és aranyát. Az ukrán elnök szerint a pénzeszközök és az értéktárgyak már teljes egészében visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontosnak nevezte a fejleményt. A történet március elején kezdődött, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a terror elhárítási központ közreműködésével feltartóztatott két ukrán páncélautót. A hatóságok lefoglaltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat, valamint előállították a konvoj hétfős ukrán személyzetét. A NAV akkor azt közölte, pénzmosás miatt nyomoznak. A 27 milliárd forint értékű vagyon visszatartása miatt Kijev korábban állami banditizmussal vádolta Magyarországot. Több évtizede nem tapasztalt tavaszi fagy sújtott az Alföldet május 1-én reggel, amely súlyos károkat okozott a szőlőültetvényekben. Koks Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnöke szerint a térség több mint 23 ezer hektárnyi ültetvényének közel 80%-a szenvedett teljes fagykárt. A szakember úgy véli, a rendkívüli pusztítás összefügg a klímaváltozással, az aszállyal és az elsivatagosodással, amelyek miatt nappal nagy meleg, éjjel pedig fagy alakul ki. Hangsúlyozta, hogy az ágazatot ilyen mértékű kár 40-50 éve nem érte Magyarországon. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva, május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövid séta keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. Magyarországon is gyakorinak számít a fülemüle, ez a veréb méretű barnás felsőtestű vöröses farkú madár, nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
3: Hobbyradio.hu. A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni mélyed neki a pusztába!
6: Művész arcok. Melis György. 7. rész. Bartók a Kékszakálló Herceg Vára című operáját eredetileg bariton fekvésben írta. Kálmán Oszkár, majd az operát világhírűvé tevő Székely Mihály kedvéért azonban basszus szólomba írta át a darabot. Sőt, Székely kedvéért egyes helyeken még mélyebbre transponálta. A magyar szövegmondás miatt még a zene ritmusán is változtatott. Az eredeti bariton szólam Melis beállása a szerepben nagy vitát váltott ki a zenei világban. Végül Melis alakítása a közönséget is meggyőzte. Az alakításról tévéfelvétel is készült, az Aggteleki Cseppkőbarlang kellően szürreális helyszín volt a férfi lélek titkainak bemutatásához. Az opera ugyanis a lélek ajtajait nyitja meg. A nő kíváncsisága végül megöli a szerelmüket. Avadi Béla 1981-es kritikája egyetlen mondatban mutatja meg Melis alakításának a lényegét. A baritonok könnyedségét és szép költészetét hozza, a basszusok súlya már-már túlvilági méltósága helyett. Hallgassunk meg egy részletet az operából, a második ajtó. Judit szerepében Kassa Katalin.

0: Christod.
1: Esemos art neptolai.
0: Judit nefim, most már mindegy.
2: És még egy kék szakál, csak ez a frenetikus népszórakoztatás darabja Offenbach nagy operettjében. Pompolani, a gróf alkimistája nem öli meg a gróf feleségeit, csak elaltatja őket. Az új talpra esett feleség azonban megszelídíti a kék szakálú férjét. A feleségek feltámadnak. A középkori feleséggyilkos grófból így lesz vígjátéki figura. Melis remekül elénekli a Bartók művével szögesen ellentétes hangvételű darabban az egyik főszerepet. Igaz, Offenbach darabjában csak Pompolánit, az alkimistát. Következzék Pompolani belépője. A gróf új feleséget keres, a hatodikat. A hölgyek nevét összegyűjti, és a szerencsére bízzák, hogy ki lesz a jelölt. Kertész Iván kritikája a szerep kapcsán szuperlatívuszokban emlegeti a szerepformálást. Ilyen elsőrangú komédiás nincs még egy a társulatban. Motorja az előadásnak, és minden hangjával és gesztusával új meg új derültséget okoz.

Strauss cigánybárójának disznókereskedő zsupánja is ehhez a szerepkörhöz tartozik. A hallgatók nyilván most nem láthatják, de a felvétel egy élő koncerten készült. A büszke tartású báró egy görbe botra támaszkodva jelenik meg, kissé köhécselve, ironikusan ellenpontozva az életerőről tanúskodó szöveget. Következzék Zsupán belépője Strauss cigánybáró című nagyoperettjéből.

Bár Borodin Igor hercegét tudomásom szerint csak a szóló lemezén énekelte, de nagy színpadi szerepe lehetett volna. Zsupán belépője után ez egy igazán nagy színészi fordulat, és megmutatja Meris sokszínű egyéniségét. A szólam igazi hősbariton szerep, szuggesztíven szólal meg a művész előadásában. Igor herceg a poloveszek fogságába esik, a vereség népének sorsa aggasztja, felesége után vágyakozik. Következzék Igor herceg áriája.

Visszatérve a régió könnyű műfajhoz, ha már az könnyű műfaj, következik két részlet ezekből a felvételekből is. Az első Ábrahám Pál Viktória című dalművéből, partnere Házi Erzsébet és Schubert Berté Három a kislány című zenés játékából, Csöl mama szerepében Kalmár Magdát halljuk.

Végül búcsúzzunk ettől a kivételes képességű énekestől a Sunny Boy című világslágerrel. Az Éneklő Bolond című film betétdala egy apáról szól, aki a színpadon halott fiának énekel. A mesevilágról és a szeretetről.

0: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
3: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dexketoprofén tartalmú, vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
14: Reklámot hallottak.
15: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
16: Hobby Rádió.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
17: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
18: Nos, adó vagy nem adó, adó.
17: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó nevő.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
16: Hobby Rádió.
2: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
19: Fiatalkorunk kedvencei. A 80-as évekből. Ez a Nekem 80. A mikrofonnál.
20: Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nosztalgiázós 60 perc elején nézünk, hogyha velem tartanak a következő 60 percben, és a 80-as évek legnagyobb dalait idézzük a következő, mint egy óra hosszában. Szommer Gábort hallják a mikrofonnál. Már is belevágunk a zenefolyamba, és mindjárt hallgatjuk majd Fabio Roscioli-t. Rómában született 1953-ban, mi azonban Ryan Parrisként ismerjük, méghozzá azzal a dalával, amit 1983-ban ismert meg a világ, ez pedig nem más, mint a Dolce Vita. Paris folytatta egyébként karrierjét, és a 80-es és a 90-es évek között több nagy sikerű dalt is jegyez, az Egyesült Királyságban 5 lista vezetője volt, de ezen kívül nagyobb sikereket mégsem tudott elérni. Hamarosan hallgatjuk tehát a legendás Dolce Vitát, előtte azon van bemelegítésként egy örök klasszikus, Rick Astley és a Together Forever, már is itt a Nekem 80-ban.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Igazi klasszikusok szólnak ebben az egy órában, hiszen ez itt a Nekem 80, a folytatásban pedig Eli Robert Fitzuit hallgatjuk, egy tunéziai születésű francia énekest, aki az 1970-es évek elején egy francia rockbandában, a Flanders Stratocasterben énekelt. 1982-ből ismerhetjük őt legjobban akkori világslágerével, a Words-el, ami bejárta az egész világot, csak Európában 8 millió lemezt adtak el belőle, és a 22. legjobban eladott dal lett az Egyesült Királyságban 1983-ban. Jön tehát F.R. David és a Words, utána pedig a pop nagyasszonya 1987-es akkoriban betiltott slágerével, a Like a Prayer-rel, nem sokára itt a mai multidézésben.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A 80-as évek klasszikusai közül nem hiányozhatnak a magyar legnagyobbak sem. Már is folytatjuk két nagy dallal. Elsőként Delhuza Johnnal, akinek könnyű zenei karrierje egész fiatalon kezdődött. Mindössze 18 éves volt, amikor 1971-ben a Táncdal Fesztiválon előadta a Hegyek Lánya című dalt, amellyel a tehetséges fiatalember egy csapásra ismert lett. Az 1974-es év hatalmas sikereket tartogatott a számára, hiszen ebben az évben minden addig megjelent korongja, 4 kislemeze és 1 nagylemeze aranylemez lett, valamint megjelent az NDK-ban egy német nyelvű lemeze is, amivel külföldön is hatalmas sikereket ért el, mivel ez a korunk 500 000 példányszámban kelt el. Ez a lemez már a megjelenés évében megkapta a Dresdai Fesztivál nagydíját, ami akkoriban a legrangosabb sajtódíjnak számított az NDK-ban. 1975-ben az év énekesének választották meg az NDK-ban, ami azért is számított nagy sikernek, mert eme díjat eddig külföldi énekes soha nem nyerte meg. 1980-ig részt vett valamennyi jelentős kelet-európai fesztiválon, melyekről mindenhonnan díjakkal elhalmozva tért haza. Több neves külföldi előadó is felkérte, hogy szerezzen számukra zenét. Delhuza John írt többek között a Demis Roussosnak és Goldiensnek, valamint a Gombay Dance Bandnek is. Nicasse Perimeno már is indul a 80-as évek legnagyobb magyar klasszikusai közül, utána pedig Homonyik Sándort hallgatjuk, és az Álmodj királylány, ez is jön nem sokára itt a Nekem 80.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Továbbra is a 80-es évek legnagyobb dalait idézzük itt a Nekem 80-ban. Nem sokára majd egy hatalmas svéd bandát hallgatunk, a Roxette-et. Előtte azonban egy film mindenképpen eszünkbe kell, hogy jusson, illetve egy név, na meg persze nem utolsó sorban egy dal, Richard Sanderson, aki 5 éves kora óta zongorázik és 15 éves kora óta gitározott. A legnagyobb dala a Reality, ami az 1980-as La Boom című filmből vált ismerté, akinek így nem ismerő, és akkor mondom úgy, hogy Sophie Marceau, illetve a házi buli. 1982-ben number one lett ez 15 országban, többek között Németországban, Ausztriában, Olaszországban, illetve Svájcban is, 8 millió eladott példány számmal csak ez a dal. Később egyébként Sanderson több más, főleg francia filmben, illetve sorozatban is énekelt, mármint betétdalt. Én ezeket hagyd ne mondjam el, már csak azért sem, mert nem tudok franciául, úgy pedig elég bután hangzana. Viszont jön a házi buli legnagyobb zenéje, Richard Sanderson és a Reality, utána pedig, mint mondtam, a Roxette érkezik a folytatásban. It Must Have Been Love, nem sokára itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Még mindig nem fogytunk ki az igazi legendákból, illetve a legendák igazi nagy sikereiből. Már is folytatjuk a Nekem 80-at, méghozzá a rock nagyival, Tina Turnerrel. Hát róla szerintem sok mindent nem kell mondanom, mindenki ismeri munkásságát, és kérem szépen hallgatjuk akkor a We Don't Need Another Hero-t, ami többek között egyébként azt hiszem, hogyha nem csalnak emlékeim, akkor a Mad Max-ben is feltűnt, szóval hamarosan majd ezt a dalt hallgatjuk. Előtte azonban most Olaszországban kalandozunk. Numero Unum, egy dalos hulló csillag, és a Tora Tora már is jön itt a mai múltidézésben.

0: Hobby Rádió.
1: Hölgyek, urak, ennyi fért bele a mai multidézésbe, viszont még két dallal mindenképpen adózunk a 80-as évek legnagyobb ijai előtt. Egy hét múlva viszont ugyanitt és ugyanebben az időben, hogyha újra nosztalgiázni támad kedvük, akkor mindenképpen tartsanak velem, én biztosan, hogy hozom majd a 80-as évek legnagyobb dalait. Yazoo és a Don't Go, végül pedig egy olasz dal zárja a mai sort. A Zuhero féle Senzona Donával köszönöm meg az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét, és akkor jövő héten ugyanitt és ugyanebben az időben én azt tanácsolom önöknek, hogy újra találkozzunk egyet. Szommer Gábort hallották az elmúlt 60 percben. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is velünk. A viszonthallásra!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Megsemmisítették a szolidaritási adóról szóló kormányrendelet egyes részeit, megalakul az új országgyűlés szombaton. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, közölte a testület szerdán. Az ügyben az Országos Bírói Tanács fordult az AB-hoz, arra hivatkozva, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok kizárták a közigazgatási perek lehetőségét a szolidaritási hozzájárulás megállapításával és beszedésével kapcsolatban. Ügyekben, továbbá előírták a folyamatban lévő perek megszüntetését is. Az OBT szerint mindez visszafordíthatatlan következményekkel járhatott volna a már folyamatban lévő eljárásokban, ezért kérte a szabályok visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a kifogásolt rendelkezések hatályukat vesztik. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Titkos szavazással a frakcióvezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Solyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt lista vezetőjét az új kormány megalakításával. Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az oroszlányi erőmű területén négy vállalat összefogásával, mondta az MTI-nek a projektmenedzsere. Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamos energiarendszer kiegyensúlyozását végző Mavir ZRT igényeit, valamint csúcsidőszakban áramot tápláljon a hálózatba. A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egyenként 1500 lítium akkumulátor cella található. A berendezések Kínából érkeznek, a rendszert egy német gyártmányú áramátalakító hangolja össze. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring, a legmagasabb háromcsillagos akkreditációt kapta a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. Az FIA a versenypályákat 1-3 csillagig minősíti, aszerint milyen szintet értek el a fenntarthatóság területén. A Hungaroring közlése szerint az értékelés során a napi működést, a létesítményüzemeltetést és a rendezvényszervezést vizsgálták, különös tekintettel az energiafelhasználásra, a hulladékgazdálkodásra, a vízhasználatra, a talajvédelemre és a levegő minőségre. A minősítéshez dokumentációt kellett benyújtani, valamint helyszíni és online auditon is részt vett a pálya. Gyulai Zsolt, a Hungaroring elnök vezérigazgatója azt mondta, nem csak a három csillag megszerzése volt fontos, hanem maga a fenntartható működés is. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
8: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
8: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
8: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó vevő.
8: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
2: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Adél vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma május 7-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 19 fok van. Ma Gizella hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1917. Gyöngyösváros tűzvész áldozatává lesz. 1932. Átadják pompás külsőségek között a Debreceni Egyetem új épületét. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Műsorajánló.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 7-én a Gizella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név, a Gizella névből, vagy a Gizell kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése, jelentése udvarhölgy és női túsz, becézése Gizib, Gizikeb, Giza, Gizka, Gizácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellike, jeles viselői a névnek, Gizella királyné, első Szent István felesége, valamint Bajor Gizi színésznő és ön, kedves Gizella. Május 7-én ünnepelnek még a Bendegúz, Dalma, Domitián, Germán, Kéza, Napóleon, valamint Szaniszló nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a Kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1205. május 7-ével kezdjük. Ekkor Bécsben 6 éves korában váratlanul meghalt III. László magyar király, akinek Péter győri püspök hozatta haza a holttestét, és a székesfehérvári bazilikában temette el. Most egy jó nagyot ugrunk, és a 18. századdal folytatjuk. 1776. május 7-én megszületett Bersenyi Dániel költő, táblaíró, Aniklai remete. Legnépszerűbb verse a Magyarokhoz című ódája, melyet Kodály Zoltán zenésített meg. A 19. század végével folytatjuk. 1891. május 7-én megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbehozták, 49-ben államosították. A fővárosi nagycirkusz mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontotta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. A 20. századdal folytatjuk. 1919. május 7-én megszületett Eva Perón Evita, argentin politikai vezető, aki Juan Domingo Perón argentin elnök feleségeként vele együtt kormányozta az országot 1946 és 1952 között. Lépjünk a 20. század közepére. 1953. május 7-én Ibrányban megszületett Hegedűs D. Géza színművész, Jászai Mari és Szoddíjas érdemes művész, aki 1970 óta a Víg Színház tagja. Néhányat szerepeiből: Iván Szatov, Sötét ruhás fiú, Jó estét nyár, jó estét szerelem. Csak egy évet lépünk előre, 1954. május 7-én megszületett Bronxban, New Yorkban Amy Heckerling, amerikai rendező, producer. Ismertebb filmjei: az Európai Vakáció, a Spinédzserek, a Nicsak kibeszél és a Nicsak kibeszél még? Még mindig a 20. században járunk. 1957. május 7-én Budapesten megszületett Kovács Kriszta, Jászai Mari Díja színművésznő, a Rock Színház alapító tagja. A Színház és Fényművészeti Főiskola elvégzése után 1979-től a Pécsi Nemzeti Színház, 80-tól a Győri Kisfaludi Színház, 1982-től a Rock Színház, majd 88-tól a Madás Színház tagja volt. 1990 óta szabadúszóként dolgozik. Önök a Kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
1: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. május 7-e, csütörtök. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 9-től a 11. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Emélkedés. A tegnapi evangélium gondolatát folytatja a mai rész, amelyben Jézus feltárja, hogy a vele való kapcsolat lényege a szeretet. Ezt mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Azaz szőlővesszőként ragaszkodjunk hozzá, a szőlőtőhöz. A szeretet nem egy érzés, ami jön és megy, hanem döntés és hűség a meghozott döntéshez. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg, éljünk mindig az ő szeretetében. Ez azt jelenti, hogy gyökeret ereszteni benne, elköteleződni mellette, hűségesnek lenni hozzá akkor is, amikor nem találjuk életünk értelmét, elvesztettük életcélunkat. Szeretetet gyakorolni nem alkalomszerű fellángolás, hanem mindennapi odafordulás a szeretett személyhez. Jézus ezt a ragaszkodást nem érzelmi síkon kéri, hanem mindennapi magatartásban. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az igazi szeretet tehát tettekben mutatkozik meg. Sokan félnek attól, hogy a kereszténység megköt, beszűkít, elveszi az örömet. Jézus viszont éppen az ellenkezőjét állítja, az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Aki bennem marad, nem szürkül bele a vallásos kötelességekbe, hanem Jézus személyében rátalál az igazi öröm forrására. Amikor valaki Krisztusban él, nem kevesebb lesz, hanem több, lelkiekben gazdagabb, békésebb, szabadabb. Megmaradni az Úr szeretetében nem börtön vagy rabság, hanem otthon. Olyan otthon, ahol mindig van lehetőség az újrakezdésre, ahol a megtört szív is gyógyulást talál. Uram Jézus, a te szereteted nem múló érzés, hanem biztos menedék és hűséged jele. Segíts, hogy ne csak hallgassam szavat, hanem benned éljek. Taníts meg nap mint nap a te szeretetedben élni, amely nem elvár, hanem felemel a bűnből és elindít a szeretet útján. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem bizalommal fogadjam. Segíts, hogy életem örömteli tanúságtétellé váljon. Ne engedd, hogy elfeledjem, szereteted nem jutalom, hanem forrás, amelyből élek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Én továbbra is Adél vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Jelenleg hazánk területén 19 fok van, holnap egy kellemes nap ígérkezik. A napsütés egész nap zavartalan lesz, és a hőmérséklet is melegszik, eléri a 24 fokot. Az égbolt tiszta lesz, és a szél se lesz túl erős, csak néha felfrissül. Az UV-index viszonylag magas, 6 körül lesz, de nem éri el az extrém magas szintet. Összességében egy remek nap várható, ideális a szabadban tartózkodásra. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
1: Mi a dolgok van?
2: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csirkálnak? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Kamureklám.
1: Kell, hogy legyen valami az akupunktúrában. Végül is nem sok beteg sündisznót lát az ember.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Újabb nagyvárosban azonosítottak aszbeszt szennyezést. Lázár János érvénytelenítette a Pázmány kampuszra kiírt közbeszerzési eljárást. Orosz drónok csapódtak be Lettországban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lezárják és befedik az egyik zalaegerszegi parkolót, két utcában pedig előkészítik a minél hamarabbi aszfaltozást. Az aszbesztszennyezés miatti problémák megoldására 100 millió forint kormányzati forrást is megítéltek a városnak, közölte csütörtökön közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaidzs Zoltán jelezte, az önkormányzati beruházásokban utakat, járdákat, parkolókat építő, illetve felújító, kivitelező vállalkozásoktól bekért adatok alapján Zalaegerszegen is kimutattak olyan helyszíneket, ahová került az aszbeszttel szennyezett osztrák kőbányák kőzúzalékából. A polgármester arról is beszámolt, hogy további zalaegerszegi helyszíneken is lesznek mintavételezések a következő napokban, minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal fedett. Lázár János leköszönő építés és közlekedési miniszter érvénytelenítette a Pázmány kampuszra kiírt közbeszerzési eljárást, értesült a Telex. Ezt azzal magyarázta, hogy mivel az építési engedélyt bíróságon megtámadták, és a per idejére felfüggesztették annak hatáját, az engedély alapján jelenleg semmilyen építési tevékenység nem végezhető. Az építési és közlekedési minisztériumnak a projekt miatt korábban már a lakókkal is meggyűlt a baja, idén pedig a közbeszerzésre jelentkező egyik céggel, a Kész építés ZRT-vel került jogvitába, miután érvénytelenítette a cég ajánlatát, pedig az 11 milliárddal olcsóbban végezte volna el a munkát, mint a nyertes cég. Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte csütörtök reggel a lett hadsereg. Az LSM közszolgálati műsorszóró jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban. Jelentős károk nem keletkeztek. A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre, sérültekről nem érkezett jelentés. Korábban már többször előfordult, hogy a Kijev által indított drónok közül néhány a balti országok légterébe is betévett, és időnként be is csapódott. 10 hektár új őshonos erdőt ültettek Gemencen, 1,7 millió csemete ültetése mellett 41 tonna kocsányos és kocsánytalan, illetve csertölgy makkot is vetett a Gemenc ZRT a most véget érő őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során. A gemenci erdő és az azt alkotó erdőállományok a lágyszárúak, de még a gazdag állatvilág megmaradása is a Duna vízjárásától függ. Az erdők megújítása során a Gemenc ZRT szakemberei őshonos, elegyes, a várható kedvező őtlen időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ennek tükrében zajlik közel 30 éve az idegenhonos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokra, amely feladatból az elmúlt ültetési idényben 110 hektár valósult meg. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dexketoprofén tartalmú, vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
11: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Hirdessen a Hobby Rádióval!
14: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
13: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
14: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
13: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
15: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
16: Társadalmi célú közleményt hallottak.
17: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
18: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: bordáim rácsököszt. Bordáim rácsököszt, mint a vadállat négy puha talponjára szenvedély, s érted lihek. Csókoltalak, de számad bőrödbe vertem. Nincsen nap sem, éj, téged kutatlak, közénk bújt a tested, hol voltál, míg magamhoz húztalak? Hiába alszol, csak téged kereslek a titkos lánggal égő húsfalak mögött. Börtönlő nem neked könyörgök, a lelkeddel szerződtem, mint az ördög. S mit bánom, olcsó pőre testedet, farod két gömbjét, szeplős váladat, elfordulok, hogy megkeresselek. Szemet hunyok, hogy jobban lássalak. Málta, 1966.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobbi Rádiót.
4: Jó estét! Közúti ellenőrzés.

0: Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra Giorgia Melonit. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma kecskeméti törvényszéken. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma a kecskeméti törvényszéken. 2025 végén 81 ilyen ügy volt folyamatban, ami több mint 60%-os csökkenés 2020 augusztusához képest, 2026 áprilisának végére pedig tovább mérséklődött az elhúzódó ügyek száma 64-re. Közölt az Országos Bírósági Hivatal elnöke csütörtökön Kecskeméten a törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. Senyei György hangsúlyozta, a kecskeméti törvényszék az ország 5. legnagyobb törvényszéke. A bírói kar 4,1%-a teljesít szolgálatot Bács-Kiskun vármegyében. Hozzátette, a kecskeméti törvényszéken évek óta tapasztalható, hogy az ügyek nehézségi foka az átlagtól magasabb. Vegyi anyag folyt ki egy berendezésből a debreceni EcoPro akkumulátor alkatrészgyárban, tájékoztatta a cég az MTI-t. Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű 22,6 kg félkész lítium-nikkel-kobalt alumínium oxid került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett ipari vákumporszívók alkalmazásával történtek. Az esemény során személyisérülés nem történt, és üzemen kívüli hatás nem keletkezett. Az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a külső környezetbe. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. A hatósághoz évről évre egyre több panasz érkezik légitársaságokkal és online szállásfoglaló platformokkal kapcsolatban, ezért kiemelten figyelik a turisztikai piac szereplőinek működését, különösen a nyári szezonban. A GVH felidézte, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 382 millió forintos bírságot kapott sürgető kommunikációs elemek alkalmazása miatt, míg a Wizz Air több ezer utas kompenzációját vállalta az online utasfelvétellel kapcsolatos hiányos tájékoztatás miatt. A versenyhatóság jelenleg az Airbnb és a Ryanair gyakorlatát is vizsgálja, és arra figyelmeztet, hogy a fogyasztók alaposan ellenőrizzék az árajánlatok tartalmát, az esetleges extra költségeket, valamint a podgyász és lemondási feltételeket. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 8-án a Mihály nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber eredetű név a Mikael névből ered. A Biblia szerint az angyalok fejedelme, arkangyal jelentése, ki olyan, mint az Isten. Ünnepelnek még a Mihályok szeptember 29-én, valamint június 19-én is. A név betézése Mihályka, Misi, Misike, Misú, Miska, Misa, Misó, jeles viselői, Babics Mihály költő, író, Csokonai Vitéz Mihály költő, Fazekas Mihály költő, író, Táncsics Mihály író, politikus, Vörös Marti Mihály költő, Károlyi Mihály politikus, államférfi, Munkácsi Mihály festő, Pollák Mihály János építész, valamint Tompa Mihály költő és ön, kedves Mihály. Ezen a napon köszönhetik még Acsád, Akács, Desideráta, Géza, Győző, Iduna, Ottokár, Péter, Ulla, valamint Ulrika nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy... 1828-ban ezen a napon született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjeit tragikus pusztulásának, és ez ébresztette benne azt a gondolatot, hogy létrehozzon egy nemzetközi segélyszervezetet, így 1863-ban Genfben megalapította a Nemzetközi Vörös Keresztet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vörös Keresztes mozgalomhoz. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 8-án. Ma is készültem önöknek érdekességekkel, lássuk, mik ezek. 1429. május 8-ával kezdünk. Jeanne d'Arc az orléani szűzlátomásától vezetve döntő fordulatot hozott a 100 éves háborúban Franciaország javára. A lotaringiai paraszlány 7. Károly királyi serege élén felszabadította az angol megszállás alól Orléánt, majd Reimsbe kísérte Károlyt, ahol királlyá koronázták. Jeanne d'Arc 1430-ban a burgundi herceg fogságába esett, aki átadta őt a szövetséges angoloknak. Egyházi per alapján 1431. május 30-án Rönben eretnekség és bűbájosság miatt mágián égették el. 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelik. A 16. századdal folytatjuk. 1521. május 8-án Nimwegenben megszületett Canisius Szent Péter teológus, filozófus, jezsuita szerzetes, akit ma is Németország apostolaként emlegetnek. 11. Pius pápa 1925-ben avattá szenté és emelte az egyház tanítók közé, a Jézusrendi Társaságnak első német tagja és Németországban a rend első főnöke volt. A 19. századdal folytatjuk. 1827. május 8-án Pesten megszületett Vajda János költő, publicista, az első szimbolista, akit Ady Endre szent elődjének nevezett. Még mindig a 19. században járunk. 1835. május 8-án megszületett Székely Bertalan festő, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője. Folytassuk 1860-nal, május 8-a a Vörös Kereszt napja. 1825. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek következtében megalapította a Nemzetközi Vörös Kereszt segélyszervezetét. Az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést, Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vörös Keresztes mozgalomhoz. A 20. századdal folytatjuk. 1903. május 8-án francia Plinéziában meghalt Paul Gauguin, impresszionista festő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
1: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.

0: 2026. május 8-a, péntek. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet, 12-től a 17. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Elmélkedés. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Olvassuk a mai evangéliumban. Jézus életprogramja ez, és remélhetőleg a miénk is. A szeretet mértéke Jézusnál nem a szavak szépségében, hanem az önátadás, az önfeláldozás mélységében mutatkozik meg. Amikor azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor nem egy szép érzelmet kíván tőlünk, hanem új életformára hív minket. Az ő szeretete a keresztig ment. Nem azért, mert kényszerítette valaki, hanem mert így akarta megmutatni, Isten nem tart meg semmit magának, hanem az ember megváltása érdekében egészen odaadja, feláldozza magát. A keresztény életmód nem egy minimum eléréséről szól, hanem a szeretet maximalizmusáról. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen szeretünk, hanem azt, hogy készen vagyunk újra küzdeni, újra adni, újra szolgálni, jobban szeretni, mint korábban. A barátaim vagytok kijelentés mély bizalomról szól. Jézus nem alattvalókat gyűjt, hanem olyanokat, akik közösségben, szeretett közösségben élnek vele. Itt nem számít a rang, nincs elvárás, hanem kölcsönösség. Jézus úgy beszél, mint aki számít ránk. Titeket választottalak, hogy gyümölcsöt hozzatok. Olyan életet vár, amelyből mások is megérezhetik Isten közelségét. Uram Jézus Krisztus, barátságod meghívás arra, hogy ne csak követőd legyek, hanem társad is a szeretet útján. Köszönöm, hogy nem szolgának hívtál, hanem barátnak, és hogy megmutattad, az igazi szeretet nem a szavakban, hanem az önátadásban teljesedik ki. Hát, hogy ne fáradjak bele a szeretetbe, még akkor sem, ha viszonzatlan marad. Segíts, hogy életem gyümölcsöt teremjen, a vigasztalás, az odaadás, a figyelem gyümölcsét. Hát, hogy úgy szeressem embertársaimat, ahogyan te szerettél engem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a legjobb K-vitamin forrásaink a zöld leveles zöldség, a főzelék félék, a káposzta, a brokkoli, a paraj, a tej és tejtermékek, valamint a máj? A D-vitamin túladagolása esetén fogyással járó étvágytalanság, emésztési panaszok léphetnek fel. Egy tábla csokoládé fedezi a napi magnézium szükségletet. A gesztenye friss termése 49% szénhidrátot, 44% vizet, 4% fehérjét és csak 1% zsírt tartalmaz. A sóska táplálkozási értékét nagy C-vitamin és kiemelkedő vas tartalma adja, ezért ideális a vérszegények számára. Egyetlen narancs, grapefruit, citrom fedezi egy ember napi C-vitamin szükségletének 50-70%-át.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Becsinált báránysültet fogunk készíteni. Hozzávalók 1 kg bárányhús, 3 tojássárgája, zsíros füstölcsonka, vöröshagyma, liszt, 2,5 deci száraz fehérbor, őrölt bors, citrom, petrezselyem, majoránna és kakukkfű. Az elkészítése a következő. A bárányhús kockára vágjuk, mert a felaprított zsíros füstölcsonkával és hagymadarabokkal együtt gyengén átpirítjuk. Vigyázzunk, a hagyma meg ne égjen, mert különben keserű lesz. Egyébként a római ételeknél sosem szokásos, a ragunkat megszórjuk finom liszttel, és amikor a liszt barnulni kezd, ráöntjük a fehér borunkat. Amikor a bor elpárolgott, a húsdarabokat vízzel felöntjük, és edényben megborsozzuk, fűszerezzük az ismert fűszerekkel, őrölt borssal, citrommal, petrezselyemmel, majorannával, kakukkfűvel. Mérsékelt lángon az egészet tovább főzzük. Amikor a hús már megpuhult, a leve is megsűrűsödött, egy külön tálban keverjünk fel 3 tojássárgáját, adjunk hozzá egy citromlevét, keverjük bele a finomra vágott petrezselyemet és majorannát. A tojásos mártás néhány perccel a tálalás előtt keverjük a húshoz, amelyet melegen tartunk, de ne hagyjuk felforni, mert különben a tojások kicsapódnak. Eképpen a mártás egyenletes sárga marad, a tojások pedig nem mennek össze.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

0: Kamu reklám.
1: Mi csak? Itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
2: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd némié.
0: Kamu reklámot hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
9: Vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
9: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottad.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
5: Egészségedre.
1: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.